Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most Alex Warren, aki kivette az őszi szünet szabját. Szeptember közepén véget ért ugyanis az első aréna turnéja. 2 év turnézás van a háta mögött, úgyhogy gondolom elég fáradt. Azt írta ki a social media felületeire, hogy az érzés, amit érez most, a keserédes, talán ez a legjobb kifejezése. Reméli, hogy hamarosan újra megteheti mindez, de addig is köszönetet mond a rajongóknak. Alex Warren és az aktuális kedvenc, a Fever Dream a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad, éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Lost Frequencies, a belga Star DJ. Nagyon nagyot változtak az elektronikus zenei trendek az Are You With Me bemutatkozása óta, de mindvégig hű maradt önmagához, és nem követi ezeket a trendváltozásokat. A mai napig rengeteg mindent hallgat, a poptól kezd a rockon át, a drum and bassig, de hogyha saját dalokról van szó, akkor a pop dance műfaj áll hozzá a legközelebb. Ez most a Leave It All, Lost Frequencies-től a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless kollaboráció. Jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnusz, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól. Ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Loi például a német énekesnő, aki a művész nevét nem a menedzsmentjének köszönheti, hanem hát tulajdonképpen a gyerekkorának. Az igazi neve az, hogy Leoni, és úgy becézték gyerekként, hogy Leoni Lionheart, vagyis oroszlán szívű Leoni, és hát a Lion szó összekevert betűiből kijött a Loi. Hát gondolom, hogy töprenget, mi legyen a nevem? A Britney már foglalt, ez az legyen Loi. David Puente ezzel közös dalát hozom most. Ez a Golden Summer a Rádió 1.

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrád barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Rádió 1-es DJ a folytatásban, Metzger Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az Élő Kívánság műsorban volt a dal premiére. Jól leszek újra.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga folytatásban, akinek a gyermekére végre nem úgy kell hivatkoznom, hogy Baby Gaga, mert hogy kiderült, hogy hogy hívják, Rose Bean Polanski. Nagyon szép neve van. De tényleg, június 19-én este 11 óra 19 perckor jött világra, mert ezt is tudjuk Los Angelesben. Rose Bean Polanski, milyen szép neve van. Annyira elvetemült neveket tudnak adni a sztárok. Jason Lee színész például a Pilot Inspector nevet adta a gyerekének, pilóta felügyelő. Elon Musk gyerekének a nevét konkrétan ki se tudom mondani, ilyen X-E-A-I, nem tudom. Ezt így önmagában büntetném. Jamie Oliver szinte minden gyerekkénél kitett magáért. Mac Maze, százszor szép bú, szirom, virágzás, szivárvány. Szerencsétlen gyerekek. Nem elég, hogy az egész világ ismeri a szüleiket, még ezt a keresztet is cipelniük kell. Lady Gagának innen is szeretném megköszönni, hogy ezzel nem terheli az ő saját gyermekét, és egy ilyen szép nevet választott neki, mint a Rose Bean Polanski. Őt hozom most a folytatásban.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran és a kalandozásai az EDM világában, vagyis a Martin Garrix-szel közös Repeat It. Azért voltak már neki korábban is EDM slágerei, vagy hát olyan dalok, amikből mondjuk készült egy hivatalos remix, a Bad Habits-ből például Medusa remix készült, Deep House verzió, aztán ott van a Don't dala, amihez Don Diablo kutyult össze egy jó kis club remixet, aztán a Castle on the Hill-ből is készült egy hasonló Sibnek köszönhetően, és Offenbach újra gondolta a Shivers dalát, amivel egy dance remix változat készült. Na ez a dal pedig Martin Garrix munkája. Több mint 10 évet vártak a rajongók arra, hogy hivatalosan is megjelenjen. Repeat It, Ed Sheerantől és Martin Garrix-től a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Az oktatás jövőjére is készül a Bányai Júlia Gimnázium új igazgatója. 12 útszakasz újul meg Bács-Kiskunban. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kis Róbert vette át a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium vezetését, miután Lukács Lajos 33 év után nyugdíjba vonult. Az új igazgató szerint az első hetek legfontosabb feladata a tanév sikeres elindítása volt, most pedig szakmai programokon és az iskola további fejlesztésén dolgoznak. Kis Róbert a Rádió 1-nek elmondta, hogy kiemelt terület számára a robotika, amelynek oktatási meghonosításában korábban országos szinten is részt vett, és amelyet továbbra is szeretne szakköri formában tanítani. Állásbőrzét szervez szeptember 25-én délelőtt Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. A foglalkoztatási osztályon 22 kiállító várja az érdeklődőket állás és felnőtt képzési ajánlatokkal. Többek között a fémipar, az autóipar, az elektronikai ipar, a szállítmányozás, valamint az élelmiszer és italgyártás területéről kínálnak munkalehetőségeket, de a honvédség is jelen lesz, írja a BAON. Az érdeklődők a képzésekhez kapcsolódó támogatásokról is tájékozódhatnak, a munkáltatók pedig a bérjellegű támogatásokról kaphatnak információkat. 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén, 210 helyszínen zajlanak a fejlesztések, csaknem 149 milliárd forintból, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Bács-Kiskunban 12 projekt szerepel az idei programban. A tárcavezető azt is közölte, hogy a legtöbb helyen nem csak aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, így a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet a térségben napközben 18 és 22 fok között alakul. Holnap változóan, többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében észak felől

0: túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrögképződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad, éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szerintem mostanra már mindenki értesült róla, de lehet, hogy még nem. Hogy elindult a Rádió 1 Top 500 szavazás. Nagyon izgalmas része ez az évnek, legalábbis számunkra mindenképpen. Hát lehet hívni a Rádió 1 Top 500 forró drótját, a 0623111111-es számot, vagy e-mailt írni a top500@radio1.hu-ra. És most egy olyan dalt hozok, ami két egymást követő évben is ott volt a Top 10-ben. Ray Dalton és a Do It Again.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Gyerekek, én kérek tőletek egy kis segítséget, jó? Hova itt menjek?
2: Vagyunk,
1: hova menjek? Édes jó drága anyám megvilágosodott.
2: Jaj, de jó.
1: Mert hogy nézi ezeket a kincsvadászos, ilyen licitálós műsorokat. Nem, mama. Ez már van az RTL-en, ez van a TV2-n, ez mindenhol van. Ráfűzött, nem tudom
2: melyiket. Mama is imádja.
1: Meglátogattam a múltkor. Mama is szereti?
2: Persze,
1: igen?
2: Szerintem az a korosztály.
1: Tehát anyám azért még nem az a korosztály. Hát az anyád 90 éves.
2: És a tiéd mennyi? 70?
1: 58.
2: 58 éves a mama?
3: 58.
1: Anyád 58.
2: Meglepődik.
1: Nem, 49 egyébként. Nagyon fiatalon szűnt. 8 évesen pater azt mondta, hogy na gyere ide. De hogy is ne. 55-ös, 70 éves.
2: Na.
1: De ránézésre...
2: 69-nél egy perccel
1: legyen. Megnézte ezeket az ajánlós műsorokat, és azzal bízott meg, amikor legutóbb meglátogattam, hogy értékesítsek kettő darab képet a falról, amit úgy kell elképzelni, hogy leakasztotta megvilágosodva a sezlony feletti kettő darab kis képet a falról, becsomagoltuk újságpapírba, és kettő hete a csomagtartóban van, kettő darab, nem tudom milyen értékű kép, amivel mint egy ilyen halott szállító, így megyek balra-jobbra, amit hallom, hogy csapódik balra, csapódik jobbra néha a kép. Kihez vigyem el, aki nem fog átvágni? Hogy kell bánni a családi műkincsel? Egyáltalán honnan tudom, hogy nekem ő majd ott igazat mond?
3: Miért nincs itt még a Tilla-Tilla?
1: Miért nincs itt valaki,
2: Tilla
1: aki...
2: nem ért hozzá.
1: Nekem az a szent meggyőződésem, hogy bárki ez mész tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, egy forinttal se ér többet, és utána eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3 ezerért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
3: Egy becsűsre van szükség?
1: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Balázskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem
2: neked. Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
1: Igen.
2: Hogy anyád leakasztotta a két riplrónait a falról, aminek darabja 150 millió, és igen? Te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkálnak.
1: Jó.
2: De mi van?
3: Ma lesz egy fontos hívásod, nem sokára anyukától van.
1: Alapjában véve most tulajdonképpen ez történik. 3 hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hánykulódnak a csomagtartóban, újságpapírba csomagolva.
2: Lehet, hogy csak a kerete, érted, egy közepes keresetű család egyévi ízé.
1: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. De. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
3: Hogy mutass már egy képet róla?
2: Hogy néznek ki a képet? Mi van rajta?
3: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki plázaparkolóban fekszik.
1: Munkácsi, vagy Csontvári, vagy mit tudom én.
2: Valami ilyen ismeretlen nevet ír.
1: Ez az egyik kép.
2: Ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
1: Ez az egyik kép.
3: Nem, ez a Silently, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve, ennek a festménynek.
1: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép, érted?
2: Hát a keret ilyen... az biztos, hogy sokat ér.
1: A keret az sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
2: Hát aláírás van?
1: Van, a hátoldalán van aláírás.
2: Mi a név?
1: Tessék?
3: Laci, te mit gondolsz?
1: Ja, tököm mi a név, Ferje, mit tudom én? Hát várj.
2: Nem fotóztad le az aláírás?
1: De le van. Tessék?
3: Ez volt a panelban, azt kérdezi, Laci.
1: Az, egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-as években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük.
3: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
1: Olyan csóron nézték ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a kis kilogott a tökönnek
2: a mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
1: Nem tudtuk, hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted?
2: Hogy ugye te sokszor elmesélted, hogy rengetegszer költöztetek gyerekkorodba.
1: Igen.
2: Hogy anyád minden rablás után, érted? Hogy került ez hozzátok? Egy szegény család voltatok.
1: Hát mostanáig, Feri. De most fölnéztünk a kredenc fölött a képre, és azt mondtuk, meg vagyunk mama.
3: Most
1: a
3: recepcióról telefonálnak, hogy furcsa illetítem be a trókot látnak.
1: Föltörték a kocsit. Föltörték a kocsit, csak szólok, hogy aki ma veszi a kocsit, én ezt ma kiveszem. És egy ügyvédi letét behelyezem ezt a kettő darab milliós meg, képet.
3: Ugye neked szoktak jönni kitakarítani az autódat.
1: Igen,
3: ugye?
1: igen.
3: Mi, hogyha kinyitod, és olyan lesz, mint a Mr. Bean filmben, mert egy ilyen sketch lesz a közepét, tudod, hogy
1: kiveszik belőle a képet, és elviszik.
2: Vigyük ki szombaton az ecserire.
3: Szerintem jó,
2: jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó
1: úgy vágnak át, mint szart a palánkot.
2: De jövőre ma.
3: Majd én viszem ki.
1: Aztán óriási két szakértővel kimegyünk így három az ecsére, szerintem mennyi időt adnak el nekünk gáspét számla többet, és vezetnek meg minket ezzel a képpel.
3: Csokolom, képünk van, mit adnak érte?
1: Aztán Balázs, bízd a Julira, ő megoldja. Igen. A kincsvadászokban van a Megyesi Balázs, aki ugye előre felméri a tárgyakat. Lehet, hogy őt megpróbáljuk felhívni, hogy így látatlanba mit tud mondani. Csak na, így kíváncsiakból. Van ilyen történet, hogy így a családod leakaszt egy képet, és kiderül, hogy nagyon sokat ér? Valószínűleg ezek a történetek nincsenek, de nem? Van ilyen, hogy lóg valami a falon 30 évig, az ősök meghalnak, beviszed, és azt mondják, hogy figyelj, ez a kép, ez brutál.
2: Tehát, hát
1: hogy...
2: ez egy csomó ilyen sztori van, hogy elfeledett munkácsi került elő.
1: Valahonnan egy
2: panel hatodikról, mert fogalma nem volt senkinek, valahogy oda került a családhoz, a nagypapa odaadta, hogy ezt most már nézzétek ti, ezt a képet én unom, és aztán kiderült, hogy több százmilliót érő kép.
1: Aha.
2: Ez rendes.
1: Ugye, úgy ültük körbe, mint gyerekkorunkban a zselészalon cukorbödönt, érted? Forgattuk a Gipóval, beszélgettünk, beraktuk a fotót, kielemeztük. Hát itt már mindenki látta, hogy a nyugdíjas évek azok a szüleimnek majd valahol, nem tudom, az Ománban telik majd.
3: Nem szabad akaratukból, de
1: nem szabad akaratukból, de elmennek majd, érted? És a Dubai hercegségben mulatják, aranyba lógatják a lábukat. Na most ennek általában tényleg az a vége, hogy elviszik, és azt mondják, hogy aha, nagyon jó, a keret 8, a kép 3. Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Ó, igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a festményt, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Megyesi Balázs, hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
1: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával a TV2-es műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
4: Igen. Nézzük meg.
1: Te nézed meg, aha. Te látatlanba nem nagyon tudsz gondolni, hogy képről semmit mondani, meg ez
3: csak
1: nehéz is.
3: Csak leírnánk neked pár szóval, miről van szó, és mondd el, hogy érdekel, és ha igen, mennyiért.
1: Igen.
2: Jó, mennyit adsz érte?
4: Figyelj, ez a teljesen normális dolog, tehát hogy ma ti a második híváson vagytok, állok a dugóban.
3: Bocskor hívott előtte.
4: Erre azt szoktam mondani, hogy van egy autón, van négy kereke, de piros.
1: Aha. Igen. Okay.
4: Tehát, miről van szó?
1: Hogy néz ez ki? Tehát hozzád be kell menni, be kell vinni a kettő darab képet, és akkor te azt ott egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt elemzed, megmondod. Ha felszeretnék mérni két képet, hogy nagyjából ennek mi az ára, mennyibe kerül. Ez két kicsi, ilyen pici festmény kézben elfér egy ilyen fakeretben. Most egyelőre így néz ki, hát nyilván részletesebbet nem tudok mondani. Hogy ez be kell hozzád menni, gondolom.
4: Nekem van egy jelvem, én annak idején az egyetemet meg a tanulmányomat állami ösztöndíjjal végeztem minden ott, úgyhogy mindenkinek egy darab képet megnézek az életbe ingyen, tehát itt kezdődik. Tehát ha most okosak vagytok, akkor ketten jöttök két képbe a hónotok alatt, tehát nekem az egy ilyen tök régi elv, és akkor az gyakorlatilag az működik.
2: Miért egyébként egy ilyen becsüs meló, tehát azt mondod, hogy ez a kép ér 50 ezret, ennek a 10%-át kérem azért, mert fölbecsültem, vagy ez hogy működik?
4: Nem. Valaki így számol, meg úgy számol, én nem úgy szoktam számolni egyáltalán, tehát én általában nagyhagyatékokat becslek, tehát hogy egy komplet nagyhagyatékot, és a nagyhagyatéknek a becslése, a szóbeli becslése, hogyha nincs peres eljárás, nincs vitás, úgy, tehát hogy tényleg oda megyünk, és kvázi, mint a műsorban végigjárjuk a lakást, hogy akkor mit található benne, melyik kor, mennyibe kerül, az 40 000 forint mondjuk Budapesten belül. Nettóba, vidékre, ugyanez plusz az üzemanyagköltség. Aha.
2: Tehát nem úgy van, hogy amekkora az összeg, amit aztán lehet kapni annak egy bizonyos
4: százaléka. Nem.
1: Ha mennyire sűrűn történik meg, hogy tényleg besétál egy család, és a hatodik panel lakásban leakaszt egy munkácsit. Tehát ezek a nagy találások, amik azt mondod, hogy atya, úristen, hölgyem, uram, ő nem tudja, hogy mi van a kezében valójában.
4: Hát a nagy munkácsi hatodikor azért nincs, mert a nagy munkácsi nem fér be a liftbe.
2: Akkor kis munkácsi.
1: Oké, érted, hogy mit kérdezek, igen. Tehát, hogy tudod, hogy megérkezik, hogy 20 vagy 30 ezer, és kiderül, hogy 3 milliót ér a kép.
4: Én azt mondom, hogy havi szinten, vagy két havi szinten van egy megkönnyezett döbbenet.
1: Hogy milyen
4: érdekes? Az úgy jó érdekes.
1: Aha.
4: Az úgy jó érdekes. Ilyet két havi szinten okozni. Biztos, hogy van egy család.
2: Melyik volt a legdrágább?
4: Igen, melyik volt a legdrágább?
2: Igen, mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg...
4: A legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. festmény volt egyébként, és az érdekessége az volt, hogy így az ürge az úgy, ahogy volt a kanapén, ott el is hívtak, hogy megnézem személyesen, az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, hogy hát nem, volt itt valaki, az ügyért érte 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
1: És közben 12 hát, milliót ért a kép.
4: Igen.
1: Azt a mindenit. Figyelj, te ilyenkor nyomott áron veszed át? Tehát, hogy te ilyenkor már gondolkozol azon, hogy én megveszem 200 000-ért a kép, 400 000-et ér, ezért én nyomott áron veszem. Nyilván nem a piaci árat fizeted, mert ezen te ugyanúgy keresni akarsz, nem?
4: Nem. Én nem veszem át. Tehát, hogy...
1: Ja, te megmondod, érdekem, hogy mennyi. Hogy
4: most, nem. Én megmondom, hogy mennyibe kerül, és az egy más-más történet. Tehát, hogy az egy más történet, hogyha valaki akarja adni. Akkor milyen lehetőségek vannak.
1: Aha.
4: Az egy második fejezet, és akkor az egy másik díl, hogy megbeszéljük, hogy kapok érte x százalékot, meg én azt nem is szoktam aznap megbeszélni.
1: Figyelj, küldtem...
4: Az a tiszta sor, igen?
1: Küldtem most rád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Nézd már rá, légy szíves, elvileg a Laci átküldte neked SMS-ben. Nem is az összeg érdekel, mert tényleg ne összeget mondj, csak azt mondnak, hogy fussunk ezzel még egy kört, vagy vigyem vissza onnan, ahonnan ezt kaptam. Hogy ez körülbelül, mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek
4: nálad.
1: Szerintem igen. De hát, és ezt így rámondtad egyből?
3: És az aláírás nem láttad, hogy arra mit gondolsz? Ki lehet a kép?
1: Van pecsét is, ha minden igaz.
4: Látom, most
3: lehet, hogy köré keveredett néhány Laci saját fotóiból.
4: Van egy hölgy, egy 19. századi hölgy portré, amit látunk. Feltételezzük, még az is lehet, hogy csontra van festve. Ez egy nagyon finom portré. Maga a keret az egy blondelmasszás 19. századi keret, valószínűleg a 19. század közepe az ékszerből itt élve, illetve a hölgyből. Ez eddig nem rossz az én
1: ne arra úgy, hogy gyerekek, másik holnap nem jövök dolgozni.
5: Egység gazdag vagy!
1: Mama meggazdagodott!
4: A másik, a következő, az gyakorlatilag egy képkeres, az a Donát Sándor, ez egy képkereskedő, egy századfordulós képkereskedő, tehát azt tudjuk, hogy már a századfordulón ezzel valaki kereskedett, tehát biztos, hogy öreg a tárgyunk. Húha, ez nem a legjobb minőségű kép, a következő egy azt nézem, hogy ez egy ilyen...
1: Egy pecsét, aha, vagy valamilyen, igen, ez talán a Bécsi Múzeumnak egy ilyen.
4: A penés, most nem járok még ott, még vissza vagyunk egy kicsit.
1: Jó, tehát azt mondod, hogy kicsomagoljam az újságpapírból, nem tesz neki jót?
2: Meg az, hogy rászkódik a
1: és kocsiba. És egy adag griskók van rajta.
4: Az nem ártana.
1: Egy adag griskók van rajta egy hete, meg egy némi kovácsos uborka az anyukámtól. Tehát akkor azért mindenképpen vegyem ki.
4: Hát a konzerválás az nem ilyen formában szoktuk talán a múzeumban, de...
1: Okay. Jó, figyelj, akkor viszont tényleg lehet, hogy megkereslek, mert akkor itt gyerekek, hát itt mama költözik. Mama goes to Dubai.
4: Nem rossz kép, egyik sem.
1: Na, jó, van benne fantázia. Hát ennyi, gyerekek, hát ennyi. Így van.
3: Ez. Eddig a mosdóban
4: lógott. Most te képen mondtam, mert jött az egy pár kép az ismeretlen számokról.
1: Laci küldött neked, igen, a szerkesztőnk a Laci küldte át a képeket előről.
4: Jó, hát, igen.
1: Oké, van
4: ez. Na, ez érdekes. Fussunk egy kört.
1: Gyerekek, hát itt aztán hívom a mamát mindjárt, hogy mamá, mész Dubájba.
3: Nagyon izgalmas.
1: Oké, Balázs, nagyon köszi. Bocsánat, hogy így rátörtünk, nem volt ez lebeszélve, de köszi, hogy segítettél. Beszéljünk akkor, jó?
4: Sziasztok, szép napot!
1: Viszem a tárgyakat.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kecskeméten is magasba emelik a gyerekeket, lakbérmentes lakhatással segítik a fiatalokat Solton. Tart a szavazás az év kilátója címért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskemét idén is csatlakozik a Gyereket a magasba, karjainkban a jövő elnevezésű országos programhoz. Szeptember 26-án írja a megyei lap. A Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kezdeményezésének részeként országszerte ugyanabban az időpontban emelik majd magasba a gyerekeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a családi élet örömeire, a gyermekek értékére és a jövőbe vetett reményre. Kecskeméten a Városháza előtti térre várják a szülőket és a nagyszülőket gyermekeikkel, a gyülekező pedig a Kecskemét táncegyüttes flashmobjával kezdődik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A részletek a város honlapján érhetők el. 2 évig lakbérmentes otthont biztosít fiataloknak Solt önkormányzata egy helyben maradást és letelepedés segítő program keretében, írja a megyei lap. A pályázat nyertesei teljesen felszerelt önkormányzati lakásokba költözhetnek, és csak a rezsi költségeket kell fizetniük. A támogatás célja, hogy a fiatalok a 2 év alatt félre tudjanak tenni, és később akár saját ingatlant vagy építési telket vásárolhassanak. A jelentkezéshez egyebek mellett munkaviszony szükséges, a beköltözőknek pedig közösségi munkát is vállalniuk kell Solton. A jelenlegi pályázatra október 16-án délig jelentkezhetnek azok, akik betöltötték a 18. életévüket, de még nem múltak el 34 évesek. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják, a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bánt Akács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig találunk döntősöket. Az év kilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igény.
1: Nagy részt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel inkább keleten, északkeleten alakulhat ki záporeső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet majd kisebb eső. A szél élénk marad, a hőmérséklet hajnalban 5 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek

0: Az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: 6 óra után 16 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Eszter, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Hello Eszter. Feri, jó reggelt! Ciao mindenkinek, szevasztok. Jó reggelt!
4: Hello!
2: Kívánunk, drága hallgatók, itt vagyunk. Gyerekek, nincsenek jó hírek ma reggel. Növényi Norbi, a fiatalabb junior, nyert a bunyón, de a szerződés elmarad.
3: De mi? Hogy megnyert, és nem kap szerződést.
2: Igen, nem tudom, ez hogy van, de egy többen írják, hogy nem nyűgözte le a közönséget, és ezért egyelőre nem kap szerződést.
3: Ez
2: a Dana White.
3: Telefonáljunk oda szerintem.
2: Hívjuk fel Dana White-ot a UFC.
3: Akkor mindig a szülőknek kell közbelépni.
5: De várjál, ne, itt nem úgy van, hogy mikor megkérdetik a meccset, hogy az a tét, tehát az olimpián is az van, az a bajnok az olimpiai döntőbe, aki megnyeri, az lesz az olimpiai bajnok. Nem úgy van, hogy
2: itt más, ha nyersz, akkor jössz hozzá. Ez ilyen szubjektív, hogyha a Dana White-nak tetszel, meg bal lábbal kell, vagy jobb lábbal, vagy jó napja van, akkor eléd rak egy szerződést, ha nincs jó napja, és nem lát benned fantáziát, nem rak eléd. Tehát, hogy ez ennél egy
3: nem
2: kicsit...
3: Egy...
2: De ez ilyen sajnos.
3: Dana Black volt tegnap.
2: Dana Black, ő a mindenható UFC-nek a mindenható ura, így van.
5: Ekkora egy szemétség.
2: Igen. Facebook kommentek alapján nem volt annyira látványos, mert sok volt a földharc. Aha, hát, ja, igen.
3: Hát mégiscsak a mi fiunk.
2: De jó lett volna. Drukkoltunk neki, beszéltünk is vele, és minden ilyen magyar sikernek azért mi örülünk. Tehát ez jó dolog.
4: Jó dolog lett volna, Zsuzsi, mondjál.
2: Segítsél Eszternek valami.
3: Zsíros az egerem, zsíros.
2: Zsíros az egerem? Zsíros. Igen. Neked legalább, ja, nekem is van itt.
5: Neked
2: van.
5: Legalább van. Zsírod van az egéren.
2: Hát most
3: itt lakik valaki ebben a székben, amikor nem vagyok itt, aki nagyon szeret itt vacsorázni.
5: És hajnalban 5-kor elmegy. Addig itt van, tudja, hogy 5 után már jönnek Anna meg Zsül, és eltűnik.
3: Be fogom kamerázni ezt a széket. Be fogom kamerázni. Szóval igen. Mit tudunk csinálni? Mit tudunk segíteni a Növény Norbinak?
2: Semmit. Azt, hogy élete legunalmasabb meccsét nyomta szegény Norbi, totálisan elfogyott, csak birkózni akart, és nem volt túl látványos. Aha, és erre a Dana White azt mondta, hogy akkor viszont itt nincsen szerződés, úgyhogy egyelőre nem, de drukkolunk neki, kedveljük, magyar, viszi a szíve, úgyhogy reméljük, hogy összejön. És olyan jó lenne egyszer egy magyarnak ez így összejönne, és egy nagy álma teljesülne, úgyhogy...
3: Majd kérdezzük meg tőle, amikor kicsit már túltette magát rajta, hogy érzi ezt, hogy miért történt így.
2: Hogy mi van? Igen, mi volt? Mi nem láttuk ezt, ráadásul nem hétvégén volt ez a UFC meccs hétköznap.
3: Én úgy képzelem, hogy amikor vannak ezek a mérkőzések, ezek az emberek utána nagyon berúgnak, és utána a parkolóba folytatják a verekedést.
2: De az lehet egyébként, igen.
3: Hogy ezt csak tudod, hogy nem?
5: Még ott szednek össze egy kis erőt a ízével, italokkal?
3: Igen. Az még most megisznek egy üveg ízét, és aztán kimenek, aztán folytatják.
5: És akkor most újra készülés, újra egy meccs kitűzése, újra reménykedni.
2: Újra minden. Újra minden. Az volt a baj, hogy igen. Ja. Olyanok vagytok, mint a reggeli kávé kihagyhatatlanok, ezt már Tomi írta nekünk, hogy tovább lépjünk. Köszönjük szépen. Két szolgálat és leszerelek végre, írt ezt nekünk. Valaki, nem tudjuk, hogy honnan, vagy miképpen, és jó reggelt, világ legjobb rádiósának, Gábor drága vagy, köszönjük szépen, és Kandisznó reggeli harmatos csecsén megvillanó napfényes, szép jó reggelt kívánok nektek. Matyi küldte ezt a kisé modoros, enyhén retro rádiós roppanós beköszönést. Így
5: na,
2: van.
5: Beszéljük a fontos dolgokról, gyerekek.
2: Uh-huh. Mi történt?
5: Hát gazdag-e a mama? Tovább lökted-e tegnap?
2: Nem tudtam még fölhívni. Hogy hívnak emberünket? Mátyást talán. Nem. Balázs.
5: Balázs.
2: Mátyás Balázs. Vagy Balázsi Mátyás. Nem. Vagy nem tudom, hogy hív. Nem. Mindegy.
5: Balázs. Balázs.
3: Ezt most én nem értem, miről beszélünk.
2: Hát a képek.
5: Hát a tegnapi
2: örökség,
5: a találat, a milliárdok.
3: Amikor már ugye egy ideje már engem mamáztak, úgyhogy nagyon nehéz mennem azzal, hogy vannak más mamák is.
5: Bocsánat, Balázs édesanyjáról.
2: Nem volt tovább lépés az ügyben egyelőre.
5: De telefonált legalább?
2: Elakadt. Nem, én nekem kéne felhívnom azt a srácot, akivel beszéltünk adásban.
5: Azt tudom, de a édesanyjád nem hallgatta tegnap a műsor.
2: De nagyon örült neki, nagyon boldog. Egyéb képeket akasztott le a farm.
5: És van itt még egy kis arany is, kisfiam.
3: Ez a befőtt, ez meg 910-ből van, de azért még megkóstoljuk.
2: Első világháborús, igen. A Megyesi Balázs, mondtam, hogy Balázs műtárcsak, aki egyébként jókat mondott. Tegnap meg is hívhatnánk, izgalmas a
3: azt
2: pacák
3: önmagában. Azt akartam, hogy nem hozzuk be ide, hogy itt döntse, hogy igaza van-e?
2: Csak mit tudunk hozni, Rubi kockát?
5: Befőttes üvegen.
3: Hát a festményeidet itt nézze meg.
2: Ja, azt hittem, mert meghallgatnám, hogy néz ki egy ilyen műtárgyelemzés élőben. Nagyon izgi.
5: Nekem van egy csomó dolgom ám.
2: Igen?
5: Én nagyon szépen megbecsültetem, én hozom.
3: A fotók az exeidről nem szerintem műtárgyak.
5: Az be van rendezve albumba.
2: Igen.
5: Azt nem adom.
3: Olyan festmények ugyan,
5: van
3: de...
5: Van egy nagyon értékes órám.
2: Hoppá. Na.
5: Egy, kettő. Van az mondjuk a BKI-re el tudom tőle lopni, egy nagyon értékes szobor, egy kis plasztika, mindig azzal vagízik, hogy az az ő jövője. Uh-huh. Az az ő jövője, mert nagyon sok az csiliárdokat ér. Okay. És ugye mondtam már nektek az ezüst étkészletet, amit születésemkor kaptam, tehát ez egy nagyon régi tárgy.
2: Be kell hozni ezeket, nézzel rá.
5: Én behozom.
3: Én ja, ahogy... feltúrva a szekrényt, hát ha van valami.
5: Hát, ha igen.
2: Ahogy tegnap is elemzett, zseni volt. Szóval, hogy milyen tudás van a fejükben, meg egy fotó alapján tényleg, szóval, hogy ez egészen érdekes. Nagyon meghallgattam
5: úgy élőben. Mondom, nekem vannak kincseim, én behozom, megmondja, hogy mi a izé, pénz, aztán
2: igen.
5: Gyerünk,
2: igen.
5: Ízessen.
2: Azt így hallgató, hogy lassan a magyar közéletre, mint a Most Wanted, minden napra jutnak elkapások, kihallgatások. Reméljük idővel minél többen lesznek. Sok sűrű dolgok történtek tegnap, itt aztán mentelmi jogokat kértek be, meg akarnak felfüggeszteni, meg mindenféle dolog van itt, úgyhogy csak itt nagy dolgok izgi. Történnek, igen. Izgi, igen.
3: Neked van mentelmi jogod, Balázs?
2: Nekem miért lenne? Hát én nem vagyok politikus.
3: Hát hogy intéztek neked.
2: Ja, amit megvettem? Közvetlen a diplomata útlevelem mellett a szekrényben.
3: A musáfhoz. Musáfhoz egy mentelmi jog.
2: Igen. Úgyhogy, ja, tényleg izgalmas dolgok vannak itt a politikában, vagy a közélben. Így direkt, effektíve ezzel azért mi nem akarunk továbbra sem foglalkozni, mert jó egy kicsit, hogy ez ilyen mentes, de látjuk azért mi is, hogy mik történnek itt, és aztán ilyen ügymenetek zajlanak, meg a Martolcsit kihallgatták, gyerekek. Hát azért...
5: Itthon volt.
2: Ugye ez még talán vagy... nem az 500 milliárd, ami eltűnt, sokkal inkább az Erst és presszió, amit ő ott aztán a bankra nyomott, meg nem tudom, mi volt pontosan, de hogy ott aztán nagy kihallgatások voltak.
5: Hát azért... Helyes, kell is. Hát attól, hogy valaki egy Matolcsi volt, érted, attól még ki lehet hallgatni.
2: Igen.
5: Ha éppen itthon tartózkodnak.
2: Ha éppen itthon vannak. Igen. Ez volt. Ugye gyanúsítottként hallgatták ki. Na, tehát azért az nem mindegy, hivatali visszaéléssel gyanúsítják. Úgyhogy itt nagy dolgok történnek. Ugye itt az Erste, ez az Erste bankos ügy, hogy távolítsák el a felügyelő bizottságból. Most erre nyomást gyakoroltak. A vezérigazgatót, a magyar vezérigazgatót, hogy valakit lőjön ki. Na mindegy, úgyhogy ez van igazából. Úgyhogy nagyon nagy dolgok történnek. Tényleg izgalmas most a közélet, igen.
3: Azt hiszem, hogy minden, mondjuk két párhuzamos híradó megy mellettünk, ugye az RTL, meg a TV2, és egyben sincsenek ilyen jó. Nem a pandakölykök születéséről szólnak a hírek, hanem az, hogy Taktaharkályban közmunkás úrta halálra a képviselőt, a másik oldalt meg a lugos orvos, hogy azért nem olyan...
2: Sűrűn kapjuk sűrű. Ezt reggel, sűrűn kapjuk. Sűrű.
5: De most már egyre inkább ez a híradónak a profilja, ha belenézel egyébként bármilyen híradóba, hogy ezzel viszik.
2: Ez van, ez megy.
5: Gyilkosság van benne, és a többi, és semmi olyan, amire fölkapnád a fejet, hogy macskás videó.
2: Igen.
3: Köszönöm
2: igen.
3: Szépen, hogy specifikáltad az érdeklődési körömet. Így már sokkal könnyebb
5: lesz. Körülbelül ez. Egyébként most, ha nem akarok rögtön ilyen keményízi témába belemenni, a macskás kinyírás, hogy van egy ilyen új szervezet a neten, ez a 764. Megvan, hallottatok róla?
2: 764-es szervezet?
5: 764-es online hálózat, és arra kényszerítenek fiatalokat, tehát behálózza, hogy valamiféle, hát leginkább állatkínzást, hogy valamiféle bűncselekményt kövessen el.
2: Aha.
5: És így nézel, hogy mi van, hogy van a gyereked, aki beleakad ebbe a 764-be, vagy egy Discordon szoktak kommunikálni például, és pont most volt egy ilyen eset, a oroszlányban egy tizenéves gyerek egy macskát nyírt ki, nem is akarom részletezni a dolgot, és ezt mondta, hogy ő belépett ebbe a szervezetbe, vagy behálózták, akármicsoda nemzetközi a dolog, és hogy egyre több ilyen van.
2: Ja, ez a lépje be, és a tagság az, hogy ő meg egy állatot, igen, gondolom, például, milyen, nem?
3: Igen. Hát szerintem inkább egy ilyen gyors pszichológiai teszt szerintem, mert a szociopaták rögtön össze tudnak zárni, mert szerintem ha az én lányomnak valaki mutatna egy videót, ahol megölnek egy macskát, akkor nem hiszem, hogy azt érezni, hogy hát ebben el akarok köteleződni ebben a társaságban.
5: Ebben igazad van, szerintem nem így működik, hogy nézd, csak mutatunk egy macskás videót, hanem tudod, azért ez hosszú idő, nagy nyomást tesznek rá, hogy nem vagy senki.
2: Vagy elég hogyha... bátor, hogy közé tartoz, kis feladatot kell először végrehajtani, aztán egyel nagyobbat,
3: ezt
2: aztán...
3: Ezt pókot kell lecsapni a falon, és utána...
2: Igen, és aztán utána öld meg a macskát. Hát igen, ez azért nem ilyen egyszerű, hogy akkor gyere, ölj meg egy macskát, szépen beállózni, és akkor neked nincsenek barátaid, senki vagy, de ha közénk tartozol, itt vagy valaki, öld meg, és megnézzük, méltó vagy-e hozzánk. Jó. Szóval itt azért egészen érdekes, kemény.
5: Ki van találva?
2: Nyilván szeretett hiányos gyerekekre, fiatalokra vadásznak, akik valahova akarnak gengelni, csapódni, és akkor ez a feladat, hogy ezt kell végrehajtani.
5: Például ezt, igen. Vagy önbántalmazást, vagy egy csomó mindent, tehát hogy a repertoárjuk sajnos nagyon széles, és biztos vagyok benne, hogy egy egészséges lelkületű gyerek, akivel foglalkoznak, az nem fog
2: elérni. Az nem csinál ilyet, igen.
5: Na, de hát tudjuk, hogy néha csak egy ilyen kis billenés kell az embernek, és akkor rögtön ott van egy ebben a szervezetben.
2: Igen, igen, igen. Az durva. Durva egyébként, ja.
3: De ugye ezeket az embereket nem lehet ugyanazzal az algoritmussal leszűrni, mint amivel a pedofilokat leszűrik a különböző csatornákon? Tehát, hogy nincs erre valami, ami ilyen megelőző jelleggel működhetne? Vagy ja. Ezt nem veszik annyira komolyan.
5: Ugyanúgy, mint ahogy a győri srácra rátörték az ajtót. Ugye, hogy ott is kiszűrték az amerikai nyomozók, az FBI szóltak.
2: Nagy a csend, ott nagy a csend.
5: Arra elvitték a fiút, aztán gondolom, hogy még most megy a kivizsgálása, hogy ez most komoly volt, vagy csak játékból. De valószínűleg rá lehetne, egyébként ilyen Minecraft meg Roblox szervereken keresztül nyomják a cuccot.
3: Akkor ez ezzel
5: a...
3: nem vagyunk érintettek, igen, mert én ezt így húztam meg a határ.
2: Azt nem annyira, nem annyira nézed ezeket a szervereket. Igen, igen, igen, igen, igen. Ja, abszolút, jól van, gyerekek. Oké, okay, kulcsokat ma is osztogatunk, az még megy októberig, úgyhogy hajrá. Igazából adunk ma is kettő darabot, és minden.
5: Ugye,
2: minden
5: tegnap okay megnéztem egy csomó kulcsot.
2: Na.
5: Itt volt a Zsaninál, ki voltak téve itt szépen sorba az asztalon. Hmm. Ugye a kis kulcs alakú kulcsok ezek, tulajdonképpen, de ezek ilyen pendrive-ok, és akkor Rádió 1-es felirat van, és minden kulcson van egy kis fityegő, ami szépen kézzel már rá van írva a gazdája. Wow. Aki már nyert. Olyan jó volt látni.
2: Azt tudjuk, hogy hogy szűkítünk majd, vagy arról az még nem jött szóba.
5: Nagyon szűkítünk, de hol van az még? Így lehet fogalmazni, de hát miért áruljuk el magunkról, hogy nem tudjuk még a dolgot.
2: Nem tudjuk, de valahogy szűkítenünk kell. Jézus is, ja nem csak a matocs.
3: Nem tudom, rád nézett, vagy nem nézett.
2: Igen, ezt írják többen, azért nem lehet egyszerűt kiallgatni. Egyszerre két nyomozónak kell beülni két felé, nem? Tehát ezért matocsit kiallgatni, ez nem egy egyszerű feladat. Nézzen a szemembe! Ne oda!
3: Más ide!
2: Egy évbe! Mi csinál? Nem lehet egy egyszerű. Nem lehet egyszerű történet. Jó, hát 500 milliárd, hát most na!
5: Most kiszámolja!
2: Kiszámolja, érted? Hát az apró azt adjad.
3: De amúgy nem lehet, hogy úgy hallgatják ki, hogy szembeültetik a Schmidt Máriával.
2: Igen, és farkaszemet kell nézni.
3: Tudom, hogy 180
2: fok? Igen, és mint a mágnes, így eltolják egymásra a szemükkel. Na jó van, gyerekek, megyünk akkor reklámozni, hírezni, jó? Itt kérdezi valaki, akkor erről még egy fél mondatot beszéljük, hogy mi van a Jónival, nem vagyok türelmetlen, de azért lassan annyi idő megy, mint egy terhesség, fiú. Az van, beszéltem a Julival, hogy ezt nem lehet megcsinálni adásban. Szóval nem merít, aztán minden testírásban minden újacska oda bemegy,
5: jaj,
2: nem tudja úgy elmondani, hogy ne menjen be, ha aha bemegy, az már túl sok. Tehát, hogy az van, hogy egy olyan témába tenyereltünk, ami csak interneten megoldható.
3: Tényleg is egy kicsit szigorúan hangzik, de
2: igen.
3: Nyúltunk,
2: és azt mondta, hogy mindenhol testrészek, lyukak, ujjak, minden van.
3: De azért ő elment.
2: Természetesen ő azért ezt megjárta. De hogy elmondta, hogy higgyem el, hogy ő is nagyon szeretné, meg tudja, hogy jó lenne, meg minden, de nem tudjuk megcsinálni. Nem tudjuk megcsinálni, mert hogy nagyon durva. De hogy talán tök intelligens, aki jól beszél róla, meg... De azt mondta, hogy vagy a lényegről beszélünk, vagy nem beszélünk semmiről, de kerülgetni nem lehet. Aha. Mert az meg úgy nem jó.
5: Az nem lesz érthető.
2: És ott el kell mondani, biológiai, és hogy történik, meg mi történik, meg minek az izgatása, meg hogy, meg mi. Úgyhogy ez nem annyira lesz.
3: Nem szerintem. Az igazi?
2: Nem. Sajnos nem tudjuk megcsinálni.
5: Tehát menjed, aki kíváncsi rá, menjen el egy ilyenre. Ennyi.
2: Tapasztalás útján tudtok erről többet szerezni. Igen. Vagy megcsináljuk podcastbe. Az lehet egyébként, aztán földobjuk a netre nektek a simán.
3: Őszintén kíváncsi lennék a Júlia arcára, ez így zajlik podcast formájában, hogy utána hogyan menne el beszélgetni a, nem tudom, a Kadarkai Andréhez.
2: Igen.
3: Ugyanezzel a lendülettel.
5: Túl vagyunk már egy ilyen podcast felvételen, ahol egy eszköz tesztelése zajlott.
3: Igen, de akkor nem közben.
5: Dobozban van.
3: De nem közben zajlott, ugye? Ami egy fontos különbség.
5: Már miközben? De
3: a podcast közben.
2: De, az élőben közvetítettük.
3: Micsoda, hogy ő tesztel
5: nem,
3: az eszköz.
5: Nem a Juli, volt egy hölgy, aki ezt bevállalta, egy ilyen eszköz, egy ilyen.
3: Igen.
5: És akkor hát itt ő elvonult, adásba került, és használta az eszközt.
2: Igazán hasznos tájékoztató anyag lett.
5: Igen. Szerintem egy jó anyag lett, azóta is benne van a dobozban.
3: Ja, de ezt nem tettétek fel sehova?
2: Nem. Igazából nem.
3: De hogy az üveg mögött volt, hogy valahol elment másik
5: szobában? Nem, elment. Hát azért nem. Mit gondolsz te rólunk?
3: Hát ez valamilyen amerikai típusú műsor volt.
2: Rakedról volt még. Akkor jöttek a 20 milliós büntetések, érkeztek még, igen. Na jó, a gyerekek, megyünk, fél hét van, jó, rázódjunk akkor bele, kávé, te a hírek, mindenféle finomság, aztán jövünk vissza már is rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Asztal, ez mi volt?
9: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
8: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
10: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható párti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
11: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
12: És a finom görög ízekre?
11: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
12: Az ég kék, a füstli greek, master good.
13: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
14: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
17: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover, akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 50 3. www.nissankecskemét.hu.
18: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
19: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
20: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
21: Önnek a Protexin kell.
22: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
23: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
24: Figyelem, Kecskemét!
0: Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
15: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit bunka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
5: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
15: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
24: Reklámot hallottak.
15: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Készül a kutatók éjszakájára a Kecskeméti Egyetem. Arany oklevelet kapott Sárdi Tibor nyugállományú rendőr. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Előadásokkal, bemutatókkal, kísérletekkel és játékokkal várja az érdeklődőket pénteken a Neumann János Egyetem a kutatók éjszakáján. A programokat a GANF műszaki és informatikai kar, valamint a kertészeti és vidékfejlesztési kar telephelyén rendezik meg. Az intézmény tájékoztatása szerint a látogatók bepillanthatnak a robotok világába, láthatnak lebegő kisvasút modellt és megismerkedhetnek a biodesign módszerével is. Emellett megnyílik a járműfényező labor, lesz szabaduló szoba, és a 3D-s nyomtatás világába is betekintést nyerhetnek az érteklődők. A részletes program a Neumann János Egyetem és a Kutatók Éjszakája honlapján érhető el. 50 évvel tiszti oklevelének megszerzése után arany oklevelet vehetett át Sárdi Tibor nyugállományú rendőr alezredes. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jubileumi ünnepségén írja a Félegyházi közlöny. Pályafutását határőrként kezdte a déli határszakaszon, később pedig a rendőrségnél folytatta szolgálatát, amelynek jelentős részét Kiskunfélegyházán töltötte. Munkája során elsősorban személyzeti területen dolgozott, vezetőként pedig fontosnak tartotta az állomány támogatását és a megfelelő munkakörülmények biztosítását. Közbiztonságért végzett tevékenységét Kiskunfélegyháza több alkalommal is elismerte, háromszor kapta meg a város közbiztonságáért járó kitüntetést. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondja Nagyváradi László csillagász.
26: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
25: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet a térségben napközben 18 és 22 fok között alakul. Holnap változóan többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében észak felől elszórtan lehetnek majd záporok, zivatarok. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: És vagyunk, és nincsen muzsika, gyerekek, nincsen továbbra sem muzsika.
2: Kitartóak vagyunk.
1: Kitartóak vagyunk, így van, eltűntek. Eltűntek a reggeli zenék, de egyébként jobb is ez így, hogy nem kell itteni ilyen mindenféle...
3: Nincs szükségünk a dallamokra.
1: Így van, litlőgy zenéket itt meghallgatni, nem kell ez nekünk. Fantás Duci írt nekünk, hogy szeret minket, köszönjük szépen. Csípős hidegben, kicsit megkésve sikerült beleírni a melóba, de a lényeg, hogy itt vagyok, és remélem jó témákkal vagytok ma is a fülemben. Fantás Duci. Kicsit ezek még olyan retrós jellegű zenetek tőle. Ilyen...
2: olyan... finomodik.
1: Finomodjál hozzánk egy kicsit. Nem kell ilyen részletesen. Lazán, könnyedén ez a nagyon hosszú, nagyon terjengős SMS, ez inkább ilyen retrós jellegű üzenet, de örülünk neked továbbra is, de hogy így egy kicsit még úgy finomítsál az SMS-eken. Nem kell ilyen terjengősen. Igazából. De örülünk, hogy itt vagy.
3: Haikuban kell szeretni bennünket.
1: Így van. Egy rövid tömörbe. Ja. Jól van. Császok, gyíkok, így kell. Látod? Látod, ez így kell. Bálint küldte ezt nekünk. Igen. A Dance Monkey azért hiányzik. Jó, lehet.
2: Hát neked igen.
3: Figyelj, rendesen jobb a közérzetem, miután nem hallgatjuk ezeket a szarzenéket. Nem akarok senkire újra utogatni.
1: Kicsit sikerült.
3: De hogy amikor voltak zenék, akkor ezt mi is hallottuk. És ez nem tesz jót nekünk. Le a zenékkel!
1: Igen, ez az oka, hogy inkább... meg hát, hogy az nagyon hízelgő azért, hogy minket akarnak hallani. Még ha blödli is, meg nem feltétlen minden téma éri mindenkit, de mégis inkább akarna? Az van, hogy inkább mindent.
3: Vagy lehet, hogy csak nem a zenét? Tehát bármi csak nem a zene?
1: Az is lehet egyébként, így vagyunk.
3: Valahogy kihúzzák, amíg az at is megérkezik.
1: Igen. Se zenét, se híreket, pláne reklámokat nem akarunk hallgatni, csak titeket. Hát ezt nem tudjuk azért intézni, gyerekek. Tehát a reklám az kell, a hírek sajnos ez médiatörvény. Jó nagyság, de hát most ezen itt tudunk csinálni. Kit érdekelnek már fél óránként ugyanazok a hírek. De ezt az egészet mondom át kéne szabni. Tehát ez nincs ilyen gyerekek.
3: A médiatörvényre gondolsz?
1: Hát már hogy ne?
2: Ott a szabadsága internet.
1: Kereskedelmi rádiónak fél óránként kell a mai világban, amikor internet van, telefon van, 1988-as.
2: De látod, a híradókat meg nézik. Tehát, hogy ugyan a hírszolgáltatás...
1: Hát egy esti nagy híradót akár igen, fél óránként.
2: Hát igen, lehetne óránként egy, bőven elég lenne.
1: Hát az esti híradó is azért már mindent elolvasol napközben, mire ezt leülök és megnézem a híradót, ez volt a 90-es években. De ma már mit tud mutatni nekem a híradó este 7-kor, amit én nem olvasok el délután 4-kor. Ha akarok, semmit, mert mindent elolvasok.
2: Na de anyámnak.
1: Na de anyádnak, igen. Na hát ne, na ez a korosztály nézi még a híradót, igen. Hát ez a korosztály tévézik nagyjából. Igen. Na, itt van a játékosunk, mindjárt meghallgatjuk. Jó reggelt, Emi, hello.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Csáó, Emi, honnan hívtál minket?
4: Székesfehérvárról.
1: Székesfehérvárról. Aha, és mit csinálsz, mit dolgozol?
4: Még mindig takarítás.
2: Mi az, hogy még mindig, mert nekünk ezt tudni kéne?
4: Hát igen, mert játszottam már veletek, csak nem sikerült.
2: És ez mikor volt?
4: Hát olyan 8 hónapja kb.
2: 8, emlékszem.
1: Hát tudom, hát Emi Fehérvárról, aki akkor takarított. Tudod. És most itt van Emi újra, aki még mindig takarít. Emi, mi nem nagyon emlékszünk ám erre azért, de nem baj, hogy így gondolod, meg hízelgő, de hogy azért itt gondolod, hogy 8 hónap alatt mi hány hallgatóval beszéltünk, nagyjából 2400-2500, ha mondjuk napi 3 hallgatót nézzünk, aki a naphallgatója, aki játszik, aki kulcsot keres, aki...
3: De ebből Emi kettőnek számít most már,
1: de Emi ebből kettőnek számít,
3: barátság.
1: Igen.
3: Tehát, ez barátság.
1: Azóta volt a kezünk alatt egy nagyjából 2000 hallgató. Ott azért az így, ez így ilyen. Na és milyen ott az élet Fehérváron? Mesélj valamit.
4: Hát jó. Jó. Hát azért fellendülhetne jobban, hiányoznak ezek a szórakozó helyek, ilyen biliárd, bowling, ezek nagyon hiányoznak.
2: Aha, semmi nincs Fehérváron.
1: Halott Fehérvár, teljesen.
4: Hát a bowling az hiányzik. Ilyen biliárd, meg
2: bowling,
4: de ilyenek az vannak, de ez a bowling, ez így...
2: Szeretsz bowlingozni?
4: Nagyon.
2: Most építenek egyet nálunk Kápolnás néken, kijöhetsz. Jó?
4: Rendben, ott leszek, eljössz velünk?
2: El. Emi, mondd már azt ilyen nagyon hangosan, hogy magával meg nem beszélek.
4: Magával meg nem beszélek.
1: Kicsit hasonlít
2: kicsit
1: egyébként.
2: Kicsit erőszakosabban.
1: Kicsit hasonlít.
4: Magával meg nem beszélek.
3: Hát, úgy kéne mondanod, mint hogyha egy idős hölgy lennél, aki nagyon fel van ajzva.
1: Megmutatom, figyelj.
3: Úgy, mintha nem azt mondod, hogy nem vagy az.
4: Magával meg nem beszélek.
1: Mondjad?
4: Magával meg nem beszélek.
2: Jó,
4: magával meg nem beszélek.
1: Igen. Ha magasabban el tudnám menni, akkor egyébként nem lenne rossz. Igen.
3: Szerintem akkor legyen az, hogy a harmadik játékra addigra megtanulja rendesen.
1: Ja. Amikor jössz újra, akkor ezt már nagyon pontosan kell mondanod, jó?
3: Adjuk át Ferencnek szerintem. Na. Itt az ideje, hogy összecsapjanak a nagyok.
1: Így van, Ferit választottad?
4: Igen.
2: Nagyon jó. Még itt csak közel vagyok Fehérvárhoz.
1: Jól tetted, jól van, Ferivel játszol akkor. Oké. És mi volt 8 hónapja, nyertél, vagy kikaptál, vagy mi történt akkor?
4: Kikaptam Esztertől.
1: Esztertől kikaptál. Úristen,
3: ráadásul a leggyengébb láncemtől. Na, tessék.
2: Ne ostorozz magad, majd mi megtesszük.
3: Nem ostorozom magam, hanem csak tényeket közlök, de jó, oké.
1: Magával meg nem beszélek. Na jó, oké, figyelj ide, akkor indulunk, jó?
4: Rendben.
1: Mehetünk?
2: Mehetünk.
1: Nem, vagy túl bőbeszélő, emikém, úgyhogy akkor 3-2, tessék.
2: Azért választottál engem, mert közel lakok hozzád?
4: Azért. És igazából a motorozás miatt.
2: Motorozol?
4: Lenne egy kérdésem. Mentek a hétvégén motorozni, mert jó idő lesz.
2: Megyünk.
4: Merre felé?
2: Te is jössz?
4: Hát ha elvittek, megyek.
2: Motorozol egyébként?
4: Nem.
1: Jó, oh. Van akkor. Na, akkor találkozunk. Hát 8 hónap múlva.
2: Emi, jó, megígérjük.
1: 8 hónap múlva. 8 hónap múlva találkozunk. Akkor.
4: Hamarabb,
1: úgy gondolod?
2: Emi kitartó.
1: Mutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
2: Rájszáp.
1: Na?
4: Köszönöm szépen.
2: Nagyon
3: jó ropogtatást kívánunk.
1: Így van, köszi a játékot.
4: Köszönjük, sziasztok.
2: Hello, hello.
1: Ciao, ciao.
3: Nagyon fel vannak háborodva a törzs hallgatók, akik évek óta nem tudnak bejutni a játékba, és erre valaki meg kétszer is bejut egy évben, hogy Anna, mit tudsz, hogy tudsz elszámolni a lelkismereteddel?
1: Emi nem volt erős, igen.
3: Szerintem az van amúgy, hogy Annának adják a jattot ebből. Hát két ilyen rice haptos ízét ezt majd meg fog kapni belőle.
1: Visszacsengetnek? Rice-ból azt mondod?
3: Igen.
1: Hogy jutott
3: ez? Mennyi rizspufit kapsz ezekért a belső munkákért?
6: Hétfőn 10%-ot kell leadni, kedden 20%, és így haladunk.
2: Egyre magasabb mi?
6: Ma már 30-at lenyúlok.
3: Már elkezdjük a repülődet.
2: És a Rájszabban is lehet fizetni? Tehát a nyereménynek a 10%-a?
6: Hát nem, én a nyeremény csak a cash. Only cash.
2: Only cash.
6: Tehát ennyi. Persze, abszolút így van. Mindig leadják a leadnivalót. Hát ennyi.
1: Nagyon jó.
6: Hát te viccelj, hát jó, valami, meg kell érni a család.
3: Kifelé azért nézzük át a retikülyét.
1: Mit láttál meg Emiben még egyszer, vagy csak úgy jónak érezted?
6: Megmondom őszintén, benne, hogy... akikkel beszéltem, még nem éreztem bennük voltak. A lendület.
1: Ja, ugye mi volt a legjobb? Fú, akkor erős brigád volt ma reggel.
6: Jó, akikkel beszéltem, te
1: erős.
6: Érted?
1: Akkor erős volt a brigád.
6: Biztos, hogy lett volna valami csodálatos, aki vértivott, de reggel nem beszélt. Nagyon álmoska, meg nagyon-nagyon olyanok voltak. Meg nagyon sokan nem vették fel a telefont például.
1: Hát az is milyen ír, aztán nem veszik fel a telefont. Fel.
6: Három olyan volt, akit hívtam, de majd ott van a telefonjukon a nem fogadott hívást tőlünk. Nem vette fel a telefont, pedig jelentkezett. Tehát lehet, hogy WC-n van, gyereket rendez, nem tudom.
1: Ezt indítja tudod, a reggelt.
6: Indítja a reggelt aztán... a családnak. Így van.
1: Jó van, nem baj. Hát emi jött, majd jön 8 hónap múlva.
6: Igen, vagy nem.
1: 8 hónap múlva újra.
6: Vagy nem.
1: Újra jön. Jól van, gyerekek. Oké, na.
3: Na most
1: itt van megint, ezek az AI-jal ijeszgetnek.
2: Becsapja a embert a AI.
1: Becsapja az
2: AI. De ő nem AI.
1: Ő nem.
2: Az amerikai Egyesült Államok.
3: De most nézd, megint nem barna a haja Trumpnak. Vagy most ez a régi frizurája? Onnan vágták össze?
1: Én szerintem ezt most visszaszőkítette. Tehát azóta, hogy befestette barnára, két évig ment, de valószínűleg sokkot még nagyon sokan bántották, és akkor ő most visszaszőkült ilyen eredetire.
3: Mondta, hogy Melania, én igazából szőke vagyok, és nyár színeket kedvelek, úgyhogy ezt engedjük el.
1: És visszahidrogénezte a haját, úgyhogy igazából most a barna jobban állt neki. A barna ilyen kicsit ilyen fiatalossá tette. Ez most ugyannyira nem. Ez,
2: nem ez az ő legnagyobb baja. Hogy nem. Milyen színű a haja.
1: Van ott már minden. De már nincs sok neki, hát az két éves elketyeg. Ha nem indul el harmadszor, persze. Mert ugye ő megszakításokkal csinálta meg a 8 évet, úgyhogy még simán azt gondolhatja, hogy lehet, hogy neki benne van még 4 év.
3: Ja, Istenem.
1: Úgyhogy meglátjuk. Két év múlva ő elköszön. Elvileg ő leköszön.
3: Nagyon gyorsan telik az idő.
1: Nagyon, hát gondold, de is már úgy volt, hogy ő 4, aztán Biden 4, és ő megint 4. Tehát 12 éve nézzük a Trumpot egyébként. Mert hogy közben volt egy 4-es Biden. Az öreg Joe-val mi lehet?
2: Hol lehet most?
1: Hol, merre kóborol az öreg Joe? Hol esik be a biciklőről?
3: Töltőn van azóta.
1: Micsoda?
3: Töltőn van azóta.
1: Egyébként, de a Trump is olyan, mint a gyógyszereznék. Tehát ott szerintem ott komoly mérgezés van. Hogy...
2: Szerintem minden. Az Egyesült Államok elnöke, tehát ahogy téged beiktatnak, onnantól kezdve
1: elkezdik szedálni.
2: Pirulla.
1: Pirulázzák, hogy ne hozzon önálló döntést, és tudjanak el háttérbe hát, dönteni, mert hogy ne, a Trump se, már nem néz ki jól igazából.
3: Lecsapolják a vérüket, és visszatöltik akusavval.
1: Az is lehet. Valamit kapnak. Valamit nem kapnak,
6: igen. Döbbenetes, hogy ilyen földrésznyi ország, egy világhatalom, és hogy nincs egy olyan ember kiállítva tényleg, nem érdekel, hogy republikánus vagy demokrata oldal, független ettől, akire úgy azt mondta, hogy ránézel, és normális, egybe van, határozott, és tehát, hogy nem, ez így nem megy.
3: Azt mondják, hogy jövőre, vagy a két év múlva indulni fog a Michelle Obama.
2: Wow.
1: Mondja, ez már felmerült a Biden után is, hogy esetleg őt indítják, és nem azt a nőt, aki elvérzett a Trump-al szembe, hogy ő jönne, de aztán valami nem jött. Ugye ott volt
6: Kamala Harris,
1: ugye őt indították. Igen, de
3: igen. Gyengus volt,
1: a Trump megkajálta. De bár ott felmerült, hogy esetleg az Obama. Obamáné visszatér.
3: Ezért Michelle Obamának olyan népszerűsége van, hogy azzal nehéz lenne szerintem felvenni a harcot.
1: Igen. Ez biztos, hogy nagyon szeretik. Egészségedre.
3: Igaz.
1: Igen. Hol fognak találni egy újabb szenilis öreg embert? Egyébként ez egy jó kérdés.
3: Majd rehabilitálnak egy bust vagy valakit.
1: Igen. Na jól van, gyerekek. Oké, az idő múlásával a korral jár, írja valaki. Micsoda, tegnap olvastam, minél idősebbek vagyunk, annál gyorsabban telik az idő. Személy szerint én is ezt észrevettem magam. Ezt tudjuk.
2: Személy szerint egyetértünk.
1: Személy szerint ezzel nagyon egyetértünk.
2: Azon tűnődtem, hogy anyámnak például, aki ugye lassan 90 a mama, és hát ilyen sok dolga nincs.
1: A kék zónás ott
2: ott valamit nagyon tud. Hát főleg a cigaretták, proszekok, amiket szokott fogyasztani, lehet, hogy rajta az segít. De ugye azon gondolkodtam, hogy amikor eléred már ezt a kort, hogy tényleg régóta nyugdíjas vagy, nincsenek olyan projektjeid.
1: Akkor lassul-e?
2: Hogy akkor lassul-e.
1: Akkor el tudom képzelni, hogy egy nap belassul azért.
3: Figyelj, lassul. Én két idős emberre is sokáig éltem együtt, és nagyon-nagyon-nagyon lassul. Akkor kezdenek el érdeklődni a te életed iránt.
2: És akkor hát, neked igen, is lassul.
3: Igen, és akkor neked akkor is nagyon-nagyon belassul.
1: Igen.
3: Igen, nekem az egyik személyes kedvenc, hogy gondoztunk egy nénit, aki telekszomszédunk van Nyíregyházán, és minden nap az volt a program, hogy nekem át kellett mennem reggel 10-re, addigra már összeszedte magát, odaadta nekem a 120 forintot, amit kiszámolt, és mentem neki a boltba venni egy nyalit.
2: Egy nyali?
3: A nyali, ez pedig 2 deci sütőrúm volt.
1: De jó fej volt.
2: Már ilyen naponta eldurrantottál?
3: Minden nap. Igen. Enni kellett 10 órára.
1: És nyalinak hívta? Nyali. Már most tetszik
2: azért
1: a mama.
2: Nyali, hát tudod, édeske.
1: Nyali nagyon nagy.
3: Azért, mert nem itta, hanem nyalogatta. Azt csinálta, hogy így le... Tehát csak egy kicsit...
1: Júj, de jó arca, mama, hozz egy nyalit nekem, kislányom, a boltból.
3: Napi 2 deci sütőrúm, az úgy lecsúszott neki, azt hiszem, nagy vidámság volt. 93 éves koráig élt.
1: A ma ő is kékzónás volt akkor. Ez 93 gyerekek, ez a mai világban azért az szép.
3: Arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon sejmes hosszú haja volt, mert esővízzel mosta a haját. Mindig összegyűjtett az esővizet, és csak abban volt hajlandó haját mosni, és olyan volt a haja, mint hogyha na, az már ilyen AI síró volt, mint egy ilyen unikorn.
2: Na mondjuk ebben az évben szarban lett volna szegény.
3: Most nem lett volna sok hajmosás, tehát már az öntisztulás kukára lépett volna.
2: Annyi eső volt, hogy
1: semmi. Mama idén berasztásodott volna egy kicsit valószínűleg.
3: Igen, nagyon jó arc volt. A nagyfatalom, ő pedig a legvárban is a kekszben hitt, illetve minden nap ugyanazt reggelizte, ő is figyelj, őt egy autó ütötte el, mert tehát amúgy nem halt volna soha.
2: De 90 fölött volt ő
3: 91 is, volt talán, vagy 92, és a nagyfateron minden reggel azt a nagyon olcsó, ilyen henteses lecsókolbászt reggeliztet, tudjátok, a szagától ki vagyok. A másik, amit evett hozzá, az a savanyú káposzta. Minden egyes reggel. És egy idő után kezdett rászokni arra, hogy azt érezte, hogy jobb az íze a lecsókolbásznak, hogyha ugyanabban a főzővízben főznének, mint előző nap, azért őrizte a főzővizet. Figyelj, semmi érzelmi fájdalom, tehát ezt nem tudom neked elmondani jobban, és minden egyes nap.
2: Milyen szag lehetett nálatok? A savanyú káposzta és ez a főt lecsókolbászta.
3: Én nem nyitottuk ki a hűtőt.
1: Úgy de volt, az ő rendben tartotta a bélflórát, mert a savanyú káposzta az nagyon jó bélflórára.
3: Minden nap viccajozott 10 kilométert, körbent, ellenőrizte a városnak a működését, rendben volt, hazajött és hallgatta a rádiót. Ennyit csinált. Ennyit csinált
2: és
3: az öreg.
2: Egy ilyen biciklizés vetett véget ennek a csodálatos életnek.
3: Igen, mert úgy érezte, hogy neki nincsen elsőbség, tehát neki van elsőbsége egy Mercedes-tel szemben, és végül is
2: nem. És nem így volt.
1: Zseniális az öreg. Zseniális. De tényleg.
3: Sasapapó.
1: Igen. Nyali, ezt szeretem. Nyalinak fogom hívni, nincs az italt. Volt egy kis nyali tegnap. Mi volt? Hát kicsi nyali volt, de kicsi belenyaltunk ott a proszekóba, vagy valamivel belenyaltunk. Na jó.
2: Sütőrúm.
1: Az 100%-os, az mennyi a sütőrúm?
2: Hát, ez nem tudom.
1: Ez mi az a szar minőségű rúm, vagy az egy ilyen, hát egy ilyen cefre?
2: Igen, az nem látott cukornádat.
1: Tehát az igazából nincs benne rúm. Van aroma.
2: Van tiszt. tiszta szesz, azt fölhigítják vízzel a megfelelő mennyiségbe, és a különböző kemikáliák belekerülnek.
1: Jó, de nagy, hozz egy nyalit! Hozz egy nyalit!
3: Szabolcsi protexin!
1: Szabolcsi protexin! De a nyali nagyon nagy duma. Mondom, az óriási. És elszopogatta az üveget, érted?
3: És soha nem láttam őt szomorúnak. Tehát nem volt olyan, hogy rossz kedvelt
2: hát
3: volna.
2: Hát nyali után.
3: Hát, hát mindig nekem örült, mert tudta, hogy én vagyok, hogy a forrás. Vagy az összekötő, az anyaggal.
2: 20%-os alkohol. 20%,
1: aha, az komoly.
2: Ja.
3: Hát most abban 2 deci, hát ez a semmi amúgy.
1: Az kemény.
3: Ez pont jó volt.
1: Hát azért napi 2 decit.
2: Hát azért, na.
1: Na.
3: Hát de 20%-os van napi 2 deci, ez olyan, mint megint nál
1: igen,
3: két sör.
1: Okay. Hát azért a sör az nándul
3: hát
1: 3-as.
3: Hát sör 5%-os, nem?
1: 3-4. Az hát ötös sör az már erős. Válogatja. Sörre válogatja, az ötös sör az már kifejezetten erősnek számít.
3: Egyszer vettem Péternek egy trip, nem is tudom miatt, valamilyen triple benne volt elejöve, igen, izét, egy olyan sört, ilyen 3 decis, de hogy vagy nem is tudom hány százalékos, és meg kellett kapaszkodnia. Azt mondom, mi ez, asszony, mit csináltál?
2: Meg akarsz.
3: Ah, igen, igen. De hogy na, mondjuk akkor tehát, hogy 2 deci 20%-os alkohol kémiát, és számolt kirészés, az hány sörnek felel meg, szerintem 2-re kb.
1: Ezt meg nem mondom így ebben a formában, de tetszik. Egyébként öregkora így kell, nem? Hát benyomsz egy nyalit, elmész.
3: Max 3.
1: Kicsit körbe nézed a falut, iszol egy nyalit, elküldesz valakit a boltba. Teljesen rendben van. Nagyapám felbontott egy üvegsört, mindig öntött hozzá vizet, egész nap azt cicogatta. A végén már nyomokban tartalmazott csak sört. Bevette vele a gyógyszert, 93 évig élt.
2: Na tessék.
1: Aha.
3: Szép.
2: Van egy feles konyakos nagymamánk, aki 98 lesz most pénteken, Isten értese sok.
1: 98?
2: Igen, feles konyak minden nap, egy feles konyak, 98.
1: Jó, ez az öreg lány. Nagymamám 94 évesen vált, hogy minden reggel egy kupica pálinkával indította a napot. Ő eresküdött, Zsolti küldte nekünk.
3: Hát ilyen, hogy értelgító hatása van, szóval ezt így szerintem
1: megállja. Valószínűleg tudták azért, hogy mit kell.
3: Egyszer a bátyám Angliából egy buszos kirándulásról hozott haza egy 2 literes ilyen cidert, ugye ez nem volt soha. Berette a hűtőbe, és nagyfateri azt hitt, hogy valami ilyen szénsavas üdő, úgyhogy egy éjszak alatt benyakalta.
2: Volt móka reggelre.
3: Egész nap aludt, és már azon gondolom, hogy mi baja lehet az öregnek, aztán kiderült, hogy csak begágázott.
1: Beverte, igen. A belga sörök akár vannak 8-9-12%-osak is. Aha, miről Eszter beszél. Simán lehet egyébként, igen. De jó söröket ittunk mi azon a motoros túrán. Hol voltunk? Az a német túránk volt? Vagy mi volt? Ott söröztünk sokat? Igen, igen, az a Németország. De finomak voltak egyébként.
2: Csehország, Németország, tudnak.
1: Jó, tudnak sört csinálni. Mert volt egy nagy sörös, de az tényleg finom volt. Na jó van, gyerekek, oké, megyünk mindjárt. 3 perc, pontosan 7 óra. Ha valamit láttok az úton, akkor dobjátok át nekünk. Jó, hogy megnézhessük, hogy mi a helyzet. Mi pedig itt vagyunk mindjárt. Szünet.
7: Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
8: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
7: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A Kecskeméti Trendoptika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
12: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
13: 35 év, 35%. A Kefok ZRT Juniperus Parkerdészet jubileumi akcióval ünnepel. Szeptember 26-án 8 órától 14 óráig minél többet vásárol, annál nagyobb a kedvezmény, akár 35%. 35 éve a természet bizalmát őrizzük, ünnepeljünk együtt. Juniperus Parkerdészet, Kecskemét, Mártírok útja 88. A kedvezmények a kiskereskedelmi árból kerülnek lebonásra, más kedvezménnyel nem összevonhatók.
14: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
15: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
16: Volkswagen.
17: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szőrből készül a leggyümölcsösebb limonád.

0: cserél.
1: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
2: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
3: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
4: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
5: Az oktatás jövőjére is készül a Bányai Júlia Gimnázium új igazgatója. 12 útszakasz újul meg Bács-Kiskunban. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kis Róbert vette át a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium vezetését, miután Lukács Lajos 33 év után nyugdíjba vonult. Az új igazgató szerint az első hetek legfontosabb feladata a tanév sikeres elindítása volt, most pedig szakmai programokon és az iskola további fejlesztésén dolgoznak. Kis Róbert a Rádió 1-nek elmondta, hogy kiemelt terület számára a robotika, amelynek oktatási meghonosításában korábban országos szinten is részt vett, és amelyet továbbra is szeretne szakköri formában tanítani. Állásbőrzét szervez szeptember 25-én délelőtt Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. A foglalkoztatási osztályon 22 kiállító várja az érdeklődőket állás- és felnőtt képzési ajánlatokkal. Többek között a fémipar, az autóipar, az elektronikai ipar, a szállítmányozás, valamint az élelmiszer és italgyártás területéről kínálnak munkalehetőségeket, de a honvédség is jelen lesz, írja a BAON. Az érdeklődők a képzésekhez kapcsolódó támogatásokról is tájékozódhatnak, a munkáltatók pedig a bérjellegű támogatásokról kaphatnak információkat. 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén, 210 helyszínen zajlanak a fejlesztések, csaknem 149 milliárd forintból, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Bács-Kiskunban 12 projekt szerepel az idei programban. A tárcavezető azt is közölte, hogy a legtöbb helyen nem csak aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, így a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
6: Az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne hagyjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
5: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet a térségben napközben 18 és 22 fok között alakul. Holnap változóan többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében észak felől elszórtan lehetnek majd záporok, zivatarok. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
8: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hegyalján felfelé lerobbant jármű bénítja a forgalmat. Köszönjük szépen, gyerekek, itt vagyunk. Ha van friss, 0623 111 111 az SMS.

0: A számunk ide kell dobálni nekünk közlekedési híreket.
1: Ha reméljük, hogy nem a reggel is emberünk robbant le.
2: Nagyon várjuk a reggelinket.
0: Igen. Olyanok vagyunk, mint a kis kutyák, akik így nézik az ajtót, hogy jön, pont ezt mondom az Eszternek, hogy hogy rá tud állni az ember erre, hogy most már itt reggeli van, nem? És úgy bazva, hogy ECS vagy.
1: Nézed
0: az órát, hogy mi van?
2: Mi történik?
0: Hol a reggeli, de kiskutyák, így nézzük az
2: hol
0: ajtót.
2: Hol a csiamagod?
0: Jön a gazda. Igen, hol a csiamag, meg mindenféle más, amit küldenek.
1: Meg a babok, amit egy hét múlva meg fogsz unni.
0: De addig viszont.
1: Addig.
2: Kitartás.
0: Addig. A növény fehérjére állunk át, úgyhogy.
2: Én nem értem azt a babot, mert amúgy ilyen andantére főzik, hogy áldante? Áldante.
0: Áldante
2: az az Ákos.
0: Igen,
2: az
0: az
1: Ákosra főzik.
0: Zenei énekel a bab közben. Ákosra
2: Ákosra főzik. Egyél meg Balázs. Húzd meg a határt.
1: Nagyon szépen ledobtad az andantét, értem
2: igen,
1: én.
2: Igen, áldante, és hogy az, hogy miért csinálják úgy, hogy csak félig főzik meg a babot.
0: Hát ez egy jó kemény.
1: Miatt, hogy ne menjenek szét neki a
0: rostok. Én szeretem, aki roppan a bab, nem ezért nagyon szétfőtt.
2: De ezért fajasztat, nagyon bántja.
0: Nem igazából. Nem, nekem jó a bélflórám, a növényi dolgokhoz hozzá vagyok szokva. Akkor visel meg nagyon, és eregesz nagyon sokat, ha rossz a bélbaktériumod. De mivel hozzá vagy szokva a növényi rostokhoz, így már nem kavarja föl. Én nagyon sokat ilyet eszem, úgyhogy...
2: De szenzorosan nem zavar, hogy rágni kell a babot, hanem nem csak úgy kicsúszik a héjából?
0: Nem, az nincsen. De sok minden zavar szenzorosan, de ez igazából nem, én nagyon szeretem.
1: Valami van úgy az életedben, hogy nem maximálisan emeled be?
0: Nincs.
1: Azon kezdtem gondolkodni, mert tehát, hogy ez is most kitaláltad a babot meg a csiát, és akkor minden nap bab meg csia, de persze. Az egyértelmű.
2: Hétvégén biztos nem csinálja. Ezt most mondom neked, ez csak hétköznapban.
0: Vörös bab konzerven van otthon.
1: Te mondom.
0: Csak mondom.
2: De ugyanaz a vörös bab konzerv 5 éve.
0: Vörös bab konzerv, nagyon finom. Ezek rárájt.
1: De hogy úgy beleállni ebbe, hogy mondjuk 3 naponta enni babot, és akkor nem unod meg?
0: Nincs ilyen.
1: Nincs. Tehát csináljuk.
0: Szerintem a szervezeted így tudja, hogy mit kívánsz, és akkor arra úgy figyelnék, és amit nagyon, akkor addig megyek, amíg meg nem töltődik.
2: Ha én a szervezetemre hallgatnék, hogy mit kíván. Már villás targoncával emeltek volna be ebbe az épületbe.
0: Igen, most nem arra gondolok, igen, hogy...
2: Ez fals.
0: Nem, mit tudom, kívánod a halat, vagy kívánod a makrélát, vagy kívánod a lazacot, abban van valami, vagy kívánod a babot, akkor valószínűleg növényi rostokra, vagy valamilyen vitaminozó. Vagy kívánsz egy kaját, aminek magas a cink, vagy a B-vitamin tartalma. Tehát most nem a Dunkinra gondolok, a Hagen Dázsra és a...
1: De értem csak, hogy a
2: ami rengeteg vitamin tartalmaz.
0: Nagyon sok a mangos, csak a cheesecake-es, de Hagen Dázs nagyon sok vitamin tartalmaz.
1: Tehát a magas rost tartalmú zöldségekből, meg hüvelyesekből még van egy pár.
0: Hát van. Nem, van. Csicseri borsó is van, vörös lencse is van, tehát most ezeket itt ologatom.
2: És a mazsolagét megoldódott ezáltal?
0: A mazsolagét. Büszkék lennétek rám, csak nem vagytok elég kemények.
2: Most már pomelókat készít.
0: Igen. Csak a puffilekvár írja valaki, csak a puffilekvár. Jaja, na jó van, gyerekek, oké. Aztán nézem, hogy van-e még valami, de nincsen, úgyhogy beleválthatunk.
2: Azt mondják, hogy karácsonykor adventre főzik a tésztát.
0: De most erre ráfűzünk, akkor ez...
2: Szerintem ezt engedjük el. Vagy elengedjük el. Vagy?
1: Szerettél.
0: Igen. Jó. Na gyerekek, olvassátok, mi történt a Wizzair Billboard járatában. Egy kicsit nosztalgiázzunk, és nézzük meg azt, hogy benne voltatok-e diákcsínyekbe, gyerekcsínyekbe, illetve ki mit csinált a szomszéddal, a szomszéd állatával, a szomszéd öregnénivel. Mert itt azért van egy kis srác, és én azért bírom ezt a gyereket, 16 óra 30-os járatról mindenkit leszállítottak a futópályán, biztonsági okok miatt. Kitolták a gépet az állóhelyéről, és hát már várakoztatták, engedték volna felszállni. És aztán kiderült, hogy hát igazából nem fog felszállni. És mindezek ellenére azért nem, mert hogy egy telefonbetyár gyerek volt a másik oldalon, aki betelefonált és visszafordította az utasokkal együtt a Bilbói járatot, a Wizzairnek a gépét. És hát egy biztonsági figyelmeztetés jött, a Budapest Airport megerősítette, hogy valószínűleg gyermekes, betelefonáló gyerekes diákcsínyről van szó. És...
2: Ilyet lehet csinálni.
0: Hát?
1: Főháborít.
2: De ilyet lehet.
1: Hát, látod.
2: De hát ezt tudom...
0: Oké, de mit mond a gyerek? Hova telefonál? Most tényleg, te akarsz csinálni egy diákcsint? Ugye régen mi olyanokat csináltunk, hogy csináltunk bombarédőt az iskolába, vagy mit tudom én. Ők már egy kicsit haladóbbak, a Wizzair járatát visszafordítottak. Kit kell fölhívnod, hogy a Wizzair járata visszaforduljon?
1: Liszt Ferenc repülőteret.
0: De ez a Bilbón van a reptér, várjál. Tehát ez nem itthon volt. azt hiszem.
1: Ja, akkor a Zsákos
0: Bilbaújé. Zsákos Bilbaújé. Azt mondják, hogy nem osztottak meg semmit az utasokkal, a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés alapján azonban megszakították a gurulást a futópálya felé, és lehet, hogy Bilbóba ment volna, és itt volt. Aha, Budapest, a Bilbó, akkor ez itt volt.
1: Na.
0: És akkor viszont felhívott Ferihegyet. De mit mondasz? Tudod, hogy éppen akkor száll föl a Budapest Bilbó?
3: Vagy bombát azt... helyeztem el a vizerjáraton.
0: Ezt van, aki elhiszi ebben a formában?
1: Muszáj elhinni, ez a baj. Ez a baj, hogy ha ez a baj vele, hogy ha üvölt róla, hogy gyerekcsíny, nekik akkor is ezt ki kell vizsgálni.
0: Egy hallhatóan gyerek van a másik oldalon. Ez a kifutóra már gurul. Igen. Ugye? Ennek sok-sok 10 000 euró a visszafordítása, meg a járathalasztás. Gyerek van a másik oldalon, és a Liszt Ferenc azt mondja a reptér, hogy már pedig ez biztonsági okokból be kell szüntetni, jöjjön vissza a gép, és ugyan tudjuk, hogy gyerek követte el a csínyt, de ez a járat akkor nem száll föl. És majdnem bezárták a repteret.
2: Úristen, ilyenkor amúgy a kártérítés az osztálypénzből megy?
0: Ez egy jó kérdés egyébként, azért nem lennék ott SMK-s szülő, aki beírja a közösbe, hogy hát kedves szülők, a kis ödönke egy kicsit elragadtatta magát. Igen, egy repülőt visszafordított a felszáll. Nem lehet, hogy utazott rajta valaki, nem lehet, hogy nem kapott meg valami ajándékot, nem lehet, hogy dühös volt a szüleire, akik ott hagyták.
2: És a Mikulás éppen... most Bilbaóba tart, és azt mondta, hogy nem kap semmit idén.
0: Igen. Keresik a gyereket, nincs meg. A széles körű adatgyűjtés van. Fia, hogy foshat most ő? Milyen ügy lehet most belőle? A gyermekkorút betelefonálót keresik, közveszéllyel fenyegetés miatt rendeltek egy nyomozást, büntető eljárásban vizsgálják. Azért az...
1: Az kemény.
0: Ilyenkor visszafejtik, hogy honnan jött a hívás?
1: Hát valószínűleg, már pedig tudják, ugye cella információ.
2: Egy okos gyerek volt.
0: Ez egy okos gyerek volt.
2: Egy okos gyerek volt, akinek volt egy nagy ötlete. Ezt meg kéne jutalmazni, nem?
1: De az iskolai robbantással fenyegetőzést, azt megérted, mert azt azért csináltuk, ugye?
0: Igen.
2: Szerintem ne kell menni tesi órára.
1: Hogy ne legyen tesi óra, ne legyen matek doga. Na de itt mi lehetett az indok, hogy pont a Bilbaói járat?
0: Maga a csíny, nem? A csínyek lényege nem is volt mindig indoka, nem maga a csíny.
2: Kiülhetett rajta? Kiülhetett rajta, mert ez egy elég specifikus járat. Igen. Egyrészt, másrészt pedig az van, hogy nem lehet az, hogy otthon már valami nagyobb csínyel vált az illetőt, aki ült azon a repülőn, úgyhogy el kell téríteni.
0: Ez is lehet. Mi például csináltuk a tesómmal azt, hogy ugye vonalas telefon volt még.
1: Nehogy azt mondta, hogy a kislakás.
0: Nem, kislakás cserél nagyobbra. Nem, az béna, ilyeneket nem csináltunk. Nem, fölhívtunk taxiszolgálatokat, és ugye nem tudták, hogy honnan jött a hívás, és bemondtuk az utcánkat. És kihívtunk 3-4 taxit, akik folyamatosan bolyongtak előttünk a lakótelepen az utcánkba, és azt néztük, hogy egymás után vonatoznak a taxik, és várták a címet, ugye? De nem a saját címünket mondtuk be, hanem a kettővel arrébb lévő házszámot. És telefon alapján nem kötötték még össze a házszámot, és bekértünk 3 taxit ugyanarra a házszámra, vagy kettővel arrébb. És azt láttuk, kinéztünk, nekünk körforgalom volt így a lakótelepen az ablakunk előtt, hogy köröznek a taxik. És elbújva az erkélyen azt néztük, hogy 3-4 taxi jön ki címre, és várja az utas, csak hogy az egyik taxi ledudálta a másikat. És akkor mennie kellett, tett egy kört. Jött a másik taxi, azt is tett egy kört. És ezek vonatoztak 3-4-en, és várták ugyanaz a címet. Mi meg bujkáltunk az erkélyen, és vártuk, hogy akkor most mi lesz ebből.
1: Látod, micsoda szép gyerekkor.
0: És szeretősen be voltál szarra, és azok ott kiszálltak, veszekedtek, kiderült, hogy ugyanarra a számra, akkor visszahívták a telefon számot, de persze azt nem vettük föl, nem tudták, hogy egy vonalas szám az hova tartozik, mert ugye a taxidispécser ezt nem tudja megnézni, és azt hiszem a rekordunk 6 taxi volt. 6 taxi körözött előttünk.
2: Az komoly.
0: De hát ez erről szól. Hát ezek a telefonos diákcsínyek, piros telefon, tárcsázós telefon.
2: Most idejönne egy taxis, megnyikolna.
1: Figyelj, Sebesti, én voltam
0: ott. Én voltam ott, aki ezt elmondom neked, az idő az 1991, 92. Tehát nagyjából ezt írjuk. Tessék?
1: Még taxis.
0: Még simán benne lehet.
2: 4 éves voltam.
0: Soha nem csináltatok semmit? Nem
1: de
0: telefonálgattatok?
1: Nem. De volt, nem
0: követtetek el valamit, hogy lakásokat hívogattak? Most nem a kis lakás cseréje nagyobbra. Utcai fülkéből vagy otthonról csináltatok?
1: Utcaiból.
0: Utcaiból?
1: Persze.
2: Úgy emlékszem, hogy amikor otthonról akartad azt, hogy ne írja ki a számod, akkor valamit elő kellett pötyögni. Tehát volt egy ilyen, hogy...
1: Írni a számod?
2: Igen, úgy volt. Mert ugye hát én ugye nem olyan öreg vagyok, mint itt, ja, tehát nem az volt, betárcsázós volt, hanem az volt, hogyha megnyomtad a kettős keresztet, és még valamit, és utána beírtad a telefonszámot hívtál, akkor nem írta ki a számodat.
0: De kijelzett a másik oldalon. Hát ott is vonalas volt, amit fölvettek.
1: Hát de már akkor voltak
0: már kijelzők. Jaj, oda nézzél. Hát
2: nem az volt
0: ilyen.
2: A baj, hogy kiírta a számodat, hanem az, hogy akkor, hogyha hívtak, hogy te meg tudtál nyomni egy gombot, akkor visszahívja azt a számot, amit hívott. Hiába nem látod a számot. Tehát volt olyan gomb a telefonon, érted, hogy látod, hogy valaki hívott, felveszed, és csak tudod, visszahív, és akkor rögtön visszahívta.
1: És okay, visszacsörögtek?
0: Mi volt a csík? Kit hívtatok föl, vagy mit csináltatok?
2: Mostan mindenkit.
0: Mindenkit, mi? Mindenkit. De az a jeges borzongás, amit akkor a gyomrod érzed, az nincs többet. Tehát az a legkirályabb érzet, hogy élsz életérzés, amikor tudod, hogy éppen elkövetsz valamit, és van egy ilyen jeges, hidegráz, csikiz a hasad, bujkálsz, és tudod, hogy becsöngettél valahol, és az ki fog nézni, kb. Ilyen dolgokról van szó. De a vizergépet visszafordítani haladó.
1: Az kemény.
0: Az haladó.
1: Lehet, hogy egyébként a rendőrségre telefonált be, hívta a 112-t.
0: Hogy fölhívod a 112-t.
1: Igen, igen. Tehát nem is kell a repülőteret hívni, mert nekik ott hivatalból azt tovább kell körgetni. Aha, ugye akkor... valószínűleg ők szóltak a reptérnek, reptér mondta a gépnek, hogy nem megyünk sehova.
0: Akkor a kis csávó valószínűleg fölment a Budra, ott megnézte a felszálló járatot, mert ugye be kell mondanod konkrétan, mert ő nem azt mondta, hogy Ferihegyen van bomba, hanem ezen a járaton. Aha. Tehát, hogy a Budapest-Bilbo járaton van a bomba.
1: Tehát ő készült rá.
0: Ő erre rákészült, igen. Erre rákészült.
2: Megírták Csillag 31-2-es kereszt. Ez a számtiltás a mai napig.
0: Tehát a vonalasról telefonálsz, és Csillag 31-2-es kereszt,
2: igen.
0: Akkor letiltja a számot, és akkor így tudtatok gengszerkedni?
2: Igen, de ezt most is érek, mert rengetegen írek, ez még mindig van. Hát ez csodálatos.
0: Csillag 31-2-es kereszt, de kár, hogy ezt nem tudtuk.
1: Ki, Zsül, a telefonunk kijelzi a számot? Próbáljuk már ki.
2: Na, csörgess meg.
0: Igen, az is, hogy a busz megálló melletti telefonfülkét hívogatni nekem, az is tetszik.
2: Jaj, de szerettem.
0: Az a legvoltak azok, hogy tudtad, hogy van egy busz, és hívogattad, és felvették.
1: Hát és hogyha panelban laktál, és ott volt előtted a busz megálló, úgy hívogattad, mert akkor láttad is, ugye elkezd csörögni a telefon, az emberek először megdöbbenek, hogy mi van, ki megy oda?
0: Igen,
1: ki megy oda fölvenni? Mit mondasz?
0: Igen. Aztán ugye írják sokan...
1: volt a becsöngetés is,
0: a becsöngetés ugyanez. Becsöngetsz erről.
1: Rohantál.
0: Ugye aztán elindultak ezek a kajarendelések, ezt írják nagyon sokan, hogy akkor megindult a Szomszédba rendeljünk 8-10 pizzát című történet. Úgyhogy nem fizetett ki. Ezt is nagyon sokan írják, hogy ugye amikor elindultak ezek a vonalas, telefonos, kajarendelős történetek, akkor ugye még nem kellett megadni telefonszámot, Siemens C55-ről, akkor még nem kellett megadni telefonszámot, 10 pizzát rendeltünk a Szomszédba. Haj, de szeretted ezeket. Amikor az általános iskolások voltunk, az egyik osztálytársam édesanyja telefonált be a suliba, hogy bombariadót csináljon egy történelem dolgozat elnapolása érdekében. A dologban plusz szépség, hogy a telefonálom után is a suliban tanított. Azért ez... Azért, amikor szólsz anyádnak, hogy telefonáljon be.
2: De jó fejanya.
0: Ez jó fejség.
2: Ez jó fejanya, bárcsak. Ez
0: jó fejség.
2: Ezt a fajta lojalitást várjuk el. Most azt írják a többiek, hogy nem Csillag, hanem 2-es kereszt, 31-2-es kereszt.
1: Aha, igen, a Csillag igen. Föloldja.
0: A Csillag az föloldja, igen. Mi falun pénztárcáztunk, Damirra tettünk, elbújtunk a bokorba, és amikor fel akarták venni a tárcát, elhúztuk.
1: Nekünk képzeld el, az volt,
0: én ezt most is tudnám csinálni, én ezzel nagyon örülnék.
1: Nálunk az volt, hogy volt egy sarki telek, az volt a grundunk, és az újkígyósi búcsúban lehetett kapni ilyen hangos beszélőt, amit a rendőrség használ,
0: igen,
1: de
0: igen,
1: csak
0: ez a megafon kicsiben.
1: Ez kicsiben lehetett kapni, és elbújtunk ott, és jöttek a bringások, és azon keresztül szó, hogy azonnal álljon meg rendőrségi ellenőrzést, úgyhogy nem volt ott a kocsi.
0: De ezek jók, én ezeket szeretem, szóval, hogy ez tökre nincs baj, ez olyan, mint most, hogy a mobiltelefonok világában a gyerekek mint a magánszámról hívogatnak valakit, nem? És akkor felhívnak, vagy ezek a joke fonzok, ugye, hogy ez is jó, én szerintem ezek tök jók. Valaki azt írja, felhívtam a tűzoltóságot, hogy tűz van. Hát mondjuk azért ez meleg. Mi hatósággal soha nem szórakoztunk, de mi hatóságot nem hívtunk. Tűzoltót, mentőt, rendőrt nem nagyon, vagy legalábbis nem emlékszem.
2: Azok nagyon erősek voltak.
0: Az nagyon haladó volt, igen. Igen.
1: Hát meg ez is tudod, itt egyrészt 200 embernek, hogy is mondjam, hát teszed tönkre a napját, aki a repülőn ül, mert nem biztos, hogy később föl tud szállni, húzódik. Irgalmatlan pénzügyi kalamajkát okozol a Wizzairnek, vagy a légitársaságnak, meg a reptérnek. Szóval ez már
0: ez
1: túl...
0: 200 utas is a szopóágra teszel ezzel
1: azért. Ez mutat azon, hogy gyerek csíny.
0: Igen. És valószínűleg egyébként nem tudom elképzelni, hogy megtalálják. Tehát, hogy egyébként ő simán egy magánszámról felhívta a Liszt-Ferenc repülőteret, én nem is gondolnám, hogy őt meg tudják találni. Tehát nem is vagyok biztos, hogy megtalálják.
2: Szerintem amúgy van olyan helyzet, ahol feloldják ezt, és meg tudják nézni központilag, hogy ki volt.
0: Jó, hogy akkora a kár, vagy olyat csinál. Ha? Tudakozott, kihívogatott hülye kérdésekkel, emlékeztek? Volt ilyen tudakozó?
2: Az a heroinom volt. A heroinom.
0: Tudakozónak a feltenni tudakozó plusz, és akkor átirányítottak. Volt ilyen tudakozó, hát egy van egy generáció.
2: Hány hónapig bemesette, hogy ez volt a reklám?
0: Igen. Be tudsz telefonálni, és a tudakozóban neked megválaszolták. Milyen analóg dolgok voltak ezek ma már azért így a...
1: Mi a szösz?
2: A 197 volt a sima tudok, hogy 198 a tudakozó plusz.
0: Igen, és ha az volt egy, hogy tudsz olyat kérdezni, hogy ő átkapcsol a tudakozó pluszra, és szétzsibasztottuk őket, és ő nem borulhatott ki. Ezek matáv tudakozók voltak.
2: Imádtam, de nagyon szerettem
0: én is. Igen. Jó volt. Igen. Naphegy utcai telefonfülkéből hívtunk be egyszer a tűzoltóságot, hogy ég a vonal. Egyszer-kettőször megtettük, a harmadiknál közölte a diszpécser, hogy ne szórakozzunk a Naphegy utcából, mert mindjárt küldi a rendőrt. Lecsaptuk a kagylót és futás. Az kemény, nem? Mi valami hatóságot nem mertünk. Vasútállomáson a feljebb sétáltunk, ott volt egy gomb az oszlopon, amit megnyomva bekapcsolt a hangos bemondó. Telefonon lejátszottuk a MÁV zenét, majd bemondtuk, hogy felső vezeték szakadás miatt nem jár a járat, és törölték. Megértésüket köszönjük, mindenki elindult haza a váróból. Jó, de nagyon aljas. Két héten keresztül majdnem minden nap beszéltünk egy nénivel, mert azt hitt, hogy az unokája vagyunk. Egészen addig ment, amíg egyszer az unokája vette fel, és mondta, hogy még egyszer hívjuk, akkor feljelent bennünket. Rendőröztünk lámpával és fényvisszaverős mellénnyel, állítottunk ki autókat, aztán egyszer rendőrautó jött, 8 fiatal, 3 rendőrautó elől menekült egy fél éjszakán át. Az volt az igazi adrenalin bomba. Fényképezőgéppel éjszakai trafipax? Mennyire haladó. Júj, de jó. Azt a mindenségét neki. Az ez a pénztárca Damillal, ezt sokan csinálták.
1: Nagyon, hát ez figyelj, ez nagyon aljas,
0: ez nagyon nagy klasszikus, de nagyon
2: nem
0: aljas.
2: Nem pénztárca, hanem az volt, hogy kinyomtattak egy 20 000-est, négybe hajtották, hogy igazinak tűnjön, mint egy kiesett valakinek a fal zsebéből, és azt tették le a Tesco-ba, és azt húzogatták Damillon.
1: Az is jó. De jó a leragasztós is. Azt ott 100
0: amikor leragod
1: forintos,
0: a 100 nézet, hogy kiveszi föl.
1: Igen, és akkor leragasztod valahol, jön is megpróbálja fölvenni. Nagyon jó, szórakoztató.
0: Igen. Aztán vannak azért haladóbbak, mi beletojtunk egy újságba, meggyújtottuk, leraktuk a szomszéd lábtörlőjére, és becsengettünk. Szomszéd kijött, és elkezdte széttaposni a tüzet. De azért egészen haladók is vannak.
2: Amerikai stíló.
0: Ez már egy kicsit erős, nem? Hogy még összetaposod a tüzet, de még egyébként igen. Igen. Mondjátok meg, ki volt, én vittem a 10 pizzát. Igen. A feljelentés történik, a szolgáltató kiadja a telefonszámot.
1: Ma.
0: Aha. Tehát ha van rendőrségi feljelentés, tehát akkor itt ezt a bombariadós, vizeres kis srácot, ezt megtalálják?
2: Azt írják, hogy letöltendő, mert terrorcselek mindnek számít.
1: Ez az, hogy azt mondod, hogy bomba van a gépen?
0: Hát már... egyébként meleg. Van ebben valami? Ez nagyon meleg. Ez nagyon meleg. Hogy, mert hogy te bombát azért robbant az...
2: Ha, nyilván meg fogod úszni. Jó, tehát most ne az legyen, hogy ráhozzuk a frásztat, hogy majd jó, bocsánatot kérsz, az túl leszel rajta.
0: Igen.
2: De hogy ilyet ne csinálj többet, senki ne csináljon ilyet többet, de azért nyilván ne fogják őt lecsukni azért. Hát ez nagyon
0: jó, de azért tegyük őt próbára, nem mered kiüríteni a hegyalja 7-13-at. Jó, csak
2: vicceltünk. Ha nem ürítik ki, akkor te fogod a babbal.
0: Igen. Jó, csak vicceltünk, meg mered csinálni, ne ürítsd ki.
1: És hogy változik a világ a Damillon elhúzott pénztárcák óta? Most az utcán lévő lime rollereket szoktam az irodából csörgetni appon keresztül, miközben sétál mellette valami szerencsétlen, és röhögünk a főnökömmel, mint két idióta, imádom.
0: Meg tud csörgetni a lime-ot?
1: Hát valószínűleg rá tudsz keresni,
0: aha,
1: ugye? És akkor ami pont ott van az irodád előtt, arra rányomsz, aha, akkor...
0: Az érdekes. Azt tudtam, hogy le lehet foglalni őket, tehát hogy foglalhatsz magadnak előre. De a csöngés, azt nem ismertem, hogy ennek mi az oka, hogy miért csöngetsz. Igen. Nyíregyen nyitott ablakon dobáltunk be hógolyókat télen. Nálunk leragasztott 200 forintos volt, a mai napig is fel akarják venni. Egyébként lehajolsz érte. Tehát ez teljesen egyértelmű. Felhívtam éttermeket, hogy egy pár zsíros kenyeret randira foglaljak. Micsoda? Foglaljak asztalt. Volt, aki vicces volt, aki vette lapot. 12 éves volt a Mire Gabán. Úgy látszik, hogy ezen a telefonbetyárkodáson, hogy mindenki átesik egy kicsit. Nem? Elsősorban inkább kis srácok, de hogy azért csajok is csinálják. Tehát, hogy azért ebben van vitamin, hogy ti is csináltátok akkor. De akkor ti a tudakozót bombáztátok.
2: Én a tudakozót bombáztam, és végtelenül elkötelezett voltam. Volt a tévében egy olyan betelefonálós műsor, ahol a helyi Sebestyén Balázs, ugye a Balogh Béla volt, akit lehetett hívogatni, és akkor meg lehetett mondani neki a megoldást. Azt ugye ezt végtelenül sokat csináltam mindenkit, hogy adásba adnak, és akkor...
0: Igen, és akkor nagyon berakod.
2: Igen. Meg volt egy csomó ilyen rádiós műsor, és oda telefonálgattunk be. Volt a Békítő Hétfő. Erre emlékeztek?
0: Nem.
2: Valamelyik rádióban ment a Békítő Hétfő, és oda kellett betelefonálni, eltözött hangon, hogy jó
3: haragszik rám az uram Jóska.
0: És akkor kibékítettek az uram, volt és ilyen.
2: A tanácsokat adott valaki, de azt hiszem, hogy ezt a vágópiros csinálta talán.
0: Vagy atya Isten. Ja, hogy várj, hogy ez rádió műsor volt. Ott álltom képzelni, igen.
2: Igen, és este 10-től ment, és akkor ültünk a kocsiban, és hívogattunk, és ilyen kamu, ilyen drámákat adtunk elő, meg közben röhögtünk rettenetesen, és ő meg próbált nagyon komolyan megválaszolni őket.
0: Kemény. Ja, kíváncsiak ezzel, mi lesz ezzel az ügyel egyébként. Nagyjából azt mondják, hogy ez egy olyan 200 000 eurós mulatság. Azért azt, mire anyád letörleszti, ha esetleg megveszel, ez egy 200 000 eurós. Visszagurul a gép, kiürítik a gépet, átvizsgálják, csúszik a járat, esetleg másik gépet kell betenni helyette. Nem repül el bombakereső kutyák, tehát ez nagyjából egy 200 000 eurós mulatság. Amit nyilván ilyenkor benyer a vizer. Azért a sárga csekkek formájában 5000 forintossával...
1: Az hosszú lesz, anyuka.
0: Azért az hosszú ideig törleszted majd a 16. munkahelyeden is. Na jó van, jövünk mindjárt 7:30 pontosan. Azt nézem, hogy van itt valami, ami viszont komoly. Hegyalján felfelé lerobbant jármű bénítja a forgalmat, és a soroksári haraszti felé egy fossát. Ezt kaptuk. Ha ma látunk konkrétat, akkor mondjuk. Jó, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
7: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
8: Háj!
7: Jó, most már jöhet a nap.
5: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
9: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
10: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
11: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
16: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
15: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is!
16: De jó neked! Mi a titkod?
15: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
16: Sedacor Forte.
15: És a koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesztnapok Kecskeméten a Formont automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676 501 200-as telefonszámon. Formont automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemet.hu.
18: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja. Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz. Akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét Nagykörösi utca 2.
19: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt. Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet. www.kvgbolt.hu.
20: Felejtsd el a szürke hétköznapokat! Ugorj fejest a színek világába, az UVR élmény arénában. UV minigolf és virtuális szabadulószoba. Cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten. Foglalj időpontot most! www.uvrélményaréna.hu.
21: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
22: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
23: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
24: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
23: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
24: Részletek
23: plazmacenter.hu.
25: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
26: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
27: Reklámot hallottak.
28: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Kecskeméten is magasba emelik a gyerekeket, lakbérmentes lakhatással segítik a fiatalokat Solton. Tart a szavazás az év kilátója címért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskemét idén is csatlakozik a Gyereket a magasba, karjainkban a jövő elnevezésű országos programhoz. Szeptember 26-án írja a megyei lap. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány kezdeményezésének részeként országszerte ugyanabban az időpontban emelik majd magasba a gyerekeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a családi élet örömeire, a gyermekek értékére és a jövőbe vetett reményre. Kecskeméten a Városháza előtti térre várják a szülőket és a nagyszülőket gyermekeikkel, a gyülekező pedig a Kecskemét táncegyüttes flashmobjával kezdődik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A részletek a város honlapján érhetők el. 2 évig lakbérmentes otthont biztosít fiataloknak Solt önkormányzata egy helyben maradást és letelepedés segítő program keretében, írja a megyei lap. A pályázat nyertesei teljesen felszerelt önkormányzati lakásokba költözhetnek, és csak a rezsi költségeket kell fizetniük. A támogatás célja, hogy a fiatalok a 2 év alatt félre tudjanak tenni, és később akár saját ingatlant vagy építési telket vásárolhassanak. A jelentkezéshez egyebek mellett munkaviszony szükséges, a beköltözőknek pedig közösségi munkát is vállalniuk kell Solton. A jelenlegi pályázatra október 16-án délig jelentkezhetnek azok, akik betöltötték a 18. életévüket, de még nem múltak el 34 évesek. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják, a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
30: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig találunk döntősöket. Az év kilátója többről szól, annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igény.
29: Nagy részt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel inkább keleten, északkeleten alakulhat ki zápor eső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet majd kisebb eső. A szél élénk marad, a hőmérséklet hajnalban 5 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázzsal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Ugye-ugye milyen rövid így a reggeli szünet?
2: Nem.
1: Ugye-ugye? Nincs itt idő, gyerekek.
2: Mi nem is reggeliztünk.
1: Nem, itt aztán nincsen idő semmire. Egy muzsga nélkül azért lerövidültek ezek a történetek. 3-4-8 múlt pontosan 4 perccel. Nem, lesz 6 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Három fiatal sétál az akár most is olyan jó. Három fiatal sétál az M30 a Szikszói pihenő után, szép napot mindenkinek. Gergő küldte nekünk, ők ott sétálgatnak az M30-osok.
2: Osztályi kirendulásnak lemaradtak, de mindjárt utolérjük.
1: Mennek a többiek után. Igen. Nyeljétek le a falatot nyugodtan.
3: Nincsen falat, mert próbáltam ugyanúgy, mint egy pelikám.
1: Betárasztál mindent?
3: Nem csak egy...
1: Csak szólok, hogy most cseppent le az utolsó izzadság 40 fokban rólunk, és 13 hét múlva karácsony. Kaptuk ezt SMS-ben?
2: Ne, hoppá. Elég ebből. Ne, legalább ne mondjátok, ne figyelmeztessetek, hogy elrohan az élet.
1: Hogy megint mindjárt az lesz, hogy akkor mindjárt. Most akkor hogy vágjuk a disznót, hánykor vágjuk a disznót, és megint ott vagyunk, hogy disznót vágunk.
2: Mm-hmm. Azt meg kéne mondanod, hogy mit akarsz, pénteken vagy utolsó adásnapom?
1: Gyerekek, amit szeretnétek.
2: Melyik a jobb? Péntek, és akkor mondjuk...
1: Én muzulmán vagyok, úgyhogy nekem
2: ja,
1: teljesen
2: nem is eszel belőle,
1: nem,
2: tudom.
1: Abszolút, nem eszem semmilyet, úgyhogy...
2: Vagy az legyen a kicsekkoló napunk.
1: Kicsekkoló nap? Nem, disznóvágás után nincs munka.
2: Eddig minden évben volt.
3: Igen,
2: pénteken disznót vágtunk, azt bejöttünk még hétfőn
3: meg kedden. Ti bejöttetek.
1: Jellelkesen, igen, fogalmazunk, hogy mi bejöttünk.
2: Ja, mondjuk tényleg.
1: Jellelkesek voltunk.
2: Igen.
1: Na jó, de ez az ára annak, hogy januárban egy kicsit később kezdünk.
2: Így van, januárban kicsit később kezdünk, februárban.
1: Igen. Az az ára, hogy március 13-án indul majd az adás, egy gyönyörű hétfői napon,
3: tavaszi napon. Amit idén karácsonyra terveztek, amúgy van valamilyen nagy terv? Vagy semmi?
2: Hát én szoktam libamájat csinálni, szerintem abban meg neki megyek, azt nagyon szeretem.
3: Ők az nem egy nagy vállalás.
2: Vagy nem erre gondoltál?
3: De.
1: Vagyok én... hajlandó még karácsonyra tervezni.
3: Én a karácsonyi kenyérpudingot most azt érzem, meg tudnám csinálni.
2: Azt az áztatósat.
3: Aha. Nem?
2: Az hosszú idő, tudod.
3: Tudom, de most el kell próbálni. És
2: rettetes mélységű alkoholban ázik.
3: Ez a beszéd. És azt hiszem, hogy így röcögjön, ilyen kocsonyás adott.
1: Én még nem vagyok hajlandó, hogy ezt az ünnepkört így felvenni valahogy. Tehát ez még gyerekek, még jó idő van, még süt a nap, még szeptember van, még akár a Balatonba is lehetne fürdeni. Tehát ez még ez a karácsony, azért ez még egy kicsit arrébb van. Hamar itt lesz, de hogy azért még messze van. Toljuk el ezt még egy kicsit, nem?
3: Amilyen most az időjárás, simán lehet, hogy karácsonykor is lehet majd fürödni Balatonban.
1: Jelen pillanatban. Hát már lesz benne víz.
2: Igen.
1: A déli parton lassan nem csak
2: az az akadálya.
3: 21-én havazik, 25-én strand.
1: De hová tűnt az a rengeteg hó, ami tavaly is leesett? Azért itt januárban nagy havak voltak.
3: Beforgatták.
2: Elmondták a szakik, hogy ez csak neked tűnt nagynak. Az a egyébként vízügyi szempontból, az pont egy lópikula volt. Tehát a nagy derékig érő hó, ami végre lesz.
1: Azért ez egy 3 hét masszív nem havazás ér, volt. Semmit nem ért.
2: Semmi.
1: Ezeknek a földeknek semmi nem jó.
2: És ráadásul nem jól olvad, ugye a hó, mert nagyon gyorsan olvadt el, és hogyha azért szerencsés, hogyha lassan olvad, mert akkor be tud szivárogni. Ha gyorsan elolvad, akkor ugye el tud párologni, és jön a szél, kis napsütés, már nincs is ott. Tehát, hogy még ez is kéne hozzá, hogy nem elég, hogy sok hó van, hanem lassan olvadó hó legyen.
1: Jó, tehát akkor ilyet rendelünk idére.
2: Plusz az, hogy ne betonozzatok le mindent, az még segítene ezen.
1: Ugye látunk valami pacákot, nem is tudom hol, aki lapátolta be a havat a kertjébe. És azt mondta, hogy ő annyira örül annak, hogy hó van, hogy minél többet belapátolt. Mert akkor ugye a föld az...
3: Ő már le van csukta azóta. Igen, ellopta a közös havat.
1: Ellopta a közös havat, igen.
3: Az nagyon tetszik nekem ez a trend, hogy és elkezdték a nagyvárosokban, a beton helyett van ez a fajta, tehát többfajta ilyen padló van, ami átengedi a vizet magán. Tehát nem az, hogy megáll betonon a víz, hanem akkor beszivárog a talajba. És most több ismerősöm is jelezte, hogy Németország is felverik a betont, és helyette ilyet tesznek le.
2: Padlóznak.
3: Nem, hát olyasmi az anyaga.
2: Tehát ugye, ez fából van, vagy?
3: Lehet fából is, amúgy nagyon sok fajta van. Tehát nagyon sok fajta van. Az a lényeg, hogy átereszti, mint a térkő például, a térkő is ilyen, hogy ott a köztelévő résekből ugye lefolyik a víz.
2: Aha.
3: És ebből van ilyen apró lukú, szélsebb lyukú, van műanyag, van fa, van beton, gondolom, ami előre van öntve. Tehát ez sok fajta van.
1: Igen.
3: És ez lesz a trend amúgy, hogy így fognak megküzdeni a dolgokkal.
2: Hát valahol máshogy biztos ez lesz a trend. Nálunk a betonban hiszünk.
3: Higgyünk abban, hogy ezért hozzánk is el fog jutni, ez szerintem.
1: Valószínűleg a horror lóvé. Na és mi van itt? Kérdezi valaki, hogy mi van az Adventi Buddy-val? Kinek a szája hagyja ezt először, hogy akkor forduljunk rá az Adventi Buddy-ra?
2: Nem,
1: itt minden évben van valami...
2: Ájjájájájáj, hogy meg lettünk szólítva.
1: Hát csak kérdezem,
2: tavaly hogy... Tavaly ráfordultunk, az azóta is tart, haver.
1: Mi van tényleg az Adventi Buddy-val? Na, nem lett lezárása. Újra nyitjuk, nem nyitjuk? Nem megyünk neki ennek a szép Adventnek?
3: Nem maradt abba, csak nem látványos a hegyzes.
2: Igen, apró lépésekkel haladunk, érted, a céljaink felé.
1: Tűzzük ki valamit Adventre, hát valami legyen.
3: Nincs olyan ismerősöm, aki annyit edz, mint én. Úgyhogy azt szeretném, hogy idén az Adventi Buddy helyett legyen egy adventi verekedés. Tehát legyen az, hogy ezüst vasárnap, akkor összegyűlünk, és egymásra feszülünk.
1: De tehát akkor ez nincs tervem. Nincs tervem.
2: Hogy mondom, hogy folyamatosan benne vagyunk.
1: Folyamatosan készül.
2: Vagyunk. Haver.
1: Csak 2030-ra készül el az Adventi Buddy.
2: Nem sietünk
3: jó Adventhez
2: sehova.
3: Idő kell.
1: Jó, oké, csak mondom, hogy akkor...
2: Hát az november vége felé jön el az Advent, az még egy két hónap, körülbelül igen? Két hónap, mire elérkezik az adventi időszak, hogy arra szeretnél hirdetni egy nagy összecsapást?
1: Ja nem, köszöntek semmiképpen. Hála nem, csak Istennek. Hogy van-e terv esetleg, hogy valamit kitűztetek, letűztetek egy zászlót, Adventi Buddy van, annyiszor hallottam.
2: Hát a gyengéknek kell ez, hogy tervet kitűzünk.
3: Köszönöm, Feri.
1: Az erősek flóban
2: vagyunk. Flóban vagyunk évek óta ráadásul, tehát mi tavaly beszálltunk az Adventi Buddy-be, az azóta is tart.
1: Jó, akkor idén akkor ezt elengedhetjük.
2: Nekem dupla edzésem volt tegnap. Eszterke minden nap jár edzeni.
3: Heti
2: mit akarsz még
3: heti
2: tőlünk?
3: Heti négyet teremben edzek.
1: Fie, brutál erősek lesztek.
3: Négyet teremben edzek, és még otthon edzek minden nap. Még gyalogolok felfele a helyzet. Tehát, hogy ha más nem, akkor a combizomból.
2: Látom a kérdést az arcodon, ki nem mond.
1: Nem volt kérdés. Milyen kérdésre gondoltál? Nem jött semmi.
2: Igen, látszik rajtatok?
1: Érdekes, heti négy edzés. Nem akarok beletek most ezzel bulingolni. Egy proteinség, egy dobostorta és kettő Rákóczi túrós, ez mindig nagyon jól lehet.
3: És egy cigaretta természetesen.
1: Igen. Ja, nem, csak úgy gondoltam, hát azért itt, hát ha kitűztök magatoknak valamit, vagy hát ha elindul itt valami
3: ez
1: kis
3: az utolsó
1: változás itt az adventtel kapcsolatban, de akkor ez akkor nem indul el. Nem bulingolás, hát azért meg lehet ezt kérdezni.
3: Ja, nem. Egyszerűen csak annyira nincs rajta most így a gondolati síkon sem, mert most magammal kapcsolatban is ilyen nagy kérdőjelek vannak számomra. Most próbálom kiismerni az új monoháztartásomat. Igen, az egészet, szóval, hogy most nincs bennem ez a fajta ilyen felelőtlen vállalás. De ki tudja, lehet pont ez a siker kulcsa?
1: De amikor edzel valamit, vizualizálnod kell, valamilyen cél kell, hogy lebegjen a szemed előtt. Akarok látni, de hogy valami, hogy mit akarsz, hogy nagyobb izmokat fogyni akarsz, tehát hogy milyen céllal mentek le az edzőterembe, mi lebeg előttetek?
3: Én csak meg akarom csinálni, amit mondanak.
1: Ennyi? Kicsit,
3: tehát
1: nincs egy hosszabb távú.
3: Elmondom, tudod mi van? Én mindfulness-be tolom az edzést, én végig arra szoktam gondolni, hogy mennyire jó, hogy nincs bennem gyomorideg, hogy jönnöm kell edzeni, mert emlékszem rá, hogy az összes tesi úr előtt mindig ideges voltam, hogy úristen, most megaláznak, nem aláznak, fogom tudni csinálni, nem fogom tudni csinálni.
1: Lesz zsámolyugrás, nem lesz zsámolyugrás.
3: Fogok hányni, nem fogok hányni. És most meg az
1: mondjuk, ezek hányatott sorsú testnevelés órák voltak azért.
3: Nagyon kemény arcok voltak a testtanáraim, tehát tisztelt a kivétel, de tényleg durva volt, és utána 10 évig blokkoltam a testmozgást, mert úgy voltam vele, hogy nekem erre nincs szükségem az életemben.
1: Hogy ne bántsanak, igen.
3: Igen. És aztán pedig utána rájöttem, hogy felnőttként már ugye magadnak határozod meg a közegedet, ahol lehetsz, és rájöttem, hogy már egy csomó olyan ember, aki testedzésre foglalkozik, és normális, kedves izé. És akkor ugye összetudtam így gabajodni ezekkel az emberekkel, és most rájöttem, hogy soha nem a testedzéssel volt a baj, hanem a közeggel volt a baj, ami engem ott ellehetetlenített ebben a helyzetben, és imádok testedzeni. Tehát nagyon szeretem csinálni, és most ha jó magas, nagy súlyokkal szoktam edzeni, meg ilyenek, és élvezem, és maga az érzés, hogy eljössz onnan, és tudod, így boldog vagy, meg tényleg azt érzed, hogy az egész teste energetikailag így átváltozik, ezért csinálom. És nem érdekel, hogy most akkor...
2: Mi már nem mérlegelünk, érted? Az a gyengéké.
3: Figyelj, gyerekem van, férjem van, mi kell még nekem különben?
1: Szaktanári!
3: Fürdőruhám van! Szaktanári!
1: Oké, nem csak azt hittem, hogy van valamilyen tervetek ezzel, vagy van egy koncepciótok.
3: Az életben maradás.
2: Az, hogy túléljük ezeket.
1: Van valamilyen hosszú távú víziótok ezzel az edzéssel kapcsolatban.
2: Van, hogy hosszú távon fogjuk csinálni. Lesz, ami lesz.
1: Ma,
3: igen, meg az, hogy amúgy sokkal jobb a testérzetem. Sokkal jobban alszom, kedvesebb lettem.
2: Nem,
1: ez erősen cáfolandó. Ez visszajelzés, vagy szubjektív?
2: Leírjál oda. Jó, légy szíves. Megkaptam
1: visszajelzésbe, vagy szubjektíven te állítod.
3: Tehát mondom.
1: Kérdezz utána egy kicsit.
3: Kedvesebb lettem.
1: Sokkal kedvesebb vagyok, vedd le rólam a kezed.
3: És a többi. Igen. Tehát, hogy jobb emberé válsz. És amúgy tényleg, de az igazság, hogy nagyon sokat segít szerintem az ilyen depresszív tünetekben is, nagyon, tehát minden ilyen lelki dolgokban. Én alapból ugye hajlamos vagyok magam alá zuhanni, úgyhogy nekem ez nagyon jót tesz. Ez jó.
2: Én mérőszámokat cseréltem, én rájöttem, hogy nálam az a megoldás.
1: Mit cseréltem?
2: Mert mérőszámokat, azt, mert hogy eddig mindig az volt, tudod, hogy a mérleggel küzdöttél, hogy lejön-e a, mit tudom én, 120-ról 110-re.
1: Ja, értem, tehát hogy te a súllyal voltál egy csatában. Igen,
2: és most már azt mondod, hogy kell ilyen testtömeg összevetés, és akkor azt időről időre megcsinálod, és ott látod, hogy a 120 az egy grammot nem tűnt el. Tehát, hogy ugyanaz a izé, ugyanaz a súly, de változik benne
3: de
2: az izomarány.
3: De már 3 kiló izom van.
1: Ja,
2: de, igen, a nullás képest mennyi, az
3: de mennyi, mennyi izmodtál 10%-ban, nagyobb a tudod, hogy mennyit izmosodtál?
2: Igen, én egy hónapot tudok meg, nem, két hónapot tudok megmondani neked, méghozzá azt mondja, augusztus 8 volt a második mérés, ahhoz képest június 8, tehát 2 hónap alatt eltűnt 2 kiló zsír, és jött a helyére 1,4 izom.
1: Hoppá. Azt a mindenit.
3: Ezt is meg fogom méretni. Ki tudja? Lehet, színizom vagyok?
2: Lehet, hogy már csak izmod van.
3: Tényleg, igen. Viszont lehet például a mellizmom, ami eddig el volt, nem tudom, csökött volt.
2: Nem,
3: és
2: pihen,
3: például az életet teszem, akkor tudom mozgatni. De most nem kérem, hogy fogod a mellemet. De...
2: Wayne Johnson, tudod.
1: Na olyan cukik vagytok ezt így kívülről nézni, tök kedves.
2: Nekünk ezek a jó.
3: Ez nem kedves. Na, félelmetes a szóval
2: ezért nem jártam, ezért nem jártam évekig edzőterembe. A milyen? Ilyenek miatt, mint te milyen?
1: Az ilyen buligolok miatt, igen, mint én. Csak igen. Kérdezel.
2: Hogy ez olyan kedves.
1: Egy pejoratív kijelentésem nem volt. Én csak biztatlak benneteket. Jó látni kívülről ezt a fajta, hát bármit is csináltok.
2: Nevelődést.
1: Nem. Mert azt látom, ez most már azért hosszú távú mindenkinél. Tehát, hogy itt most már ezen így nincs megállás.
2: Komoly
1: idők vannak, igen. Tehát akkor nincs súlycsökkenés, nincs legelbírkozás, hanem van
2: az
1: izomépítés, és tehát ez zsír százalék átalakítás van.
2: Igen, aha. Igen. Azért van az is, tehát mentek le így kilók is, de hogy ez egy sokkal szimpatikusabb mérőszám.
3: Viszont akkor most gyorsan számoljunk le az ostobákkal is, mert írja az egyik hallgató, hogy de Eszter, mi nekem el súlyokat, nem csak a kardió kellene? Aha. Hát, ez nagyon nagy butaság, barátom, mert hogy ugye úgy van...
1: Most sokkal kedvesebb lettél, mondd meg neki!
3: Zső, hozd ide a pajzsomat!
1: Nézzük meg a kedvesebb arcodat, mutasd meg neki!
3: Szóval ez a régi módi, amikor azt gondoltátok, hogy csak ez kell, ez egy hülyeség, mert az van, minden több izmod van, annál magasabb a metabolikus anyagcseréd, tehát annál több kalóriát égetsz puszta létezéseddel. Plusz a hormonjaidnak is szükség van az izomra, plusz a csontjaidnak is szükség van az izomra. Például nekem ugye elég nagy porckopásom van, és viszont ezt csak is kizárólag a térd körüli izmoknak az erősítésével lehet korrigálni. Ezen kívül az van, hogy nem vékony akarok lenni, hanem jó erőben szeretnék lenni, és ez egy nagyon fontos része annak, hogy jó legyen a testérzeted. És amúgy meg azért is kell, hogy izmos legyek, hogy nyakon verjelek.
1: Újat rád verünk, kapsz egy olyan csicskalágos, hogy megmondod.
3: Van-e még kérdés? Következő.
1: Jó, ki mit szokott beverni, ki mivel kedveskedik edzés után magának, kinek mi a rituáléja, ki hogy adja vissza a szenvedést a szervezetének. Várjál,
2: reggel kezd el.
1: Igen?
2: Reggel kezd el. Omega 3.
1: Jó, most már mondd végig, hogy még
3: én ezeket nem szedem.
2: C-vitamin, D-vitamin, omega 3, cink, nagyon fontos, cink, ezeket lenyomod. Edzés előtt.
1: Igen.
2: Kreatin.
3: Marlboro.
1: Nagyon jó.
2: EAA.
1: Két cigi.
2: Majd a két cigi.
1: Két cigi még az öltözőben.
3: Marlboro.
2: Hát gyerekek, jó, hát ott egy órát másfelet nem tudsz rágyújtani, hát azért ezt meg kell tetni a szervezetet.
1: Őszintén volt már, hogy kimentél edzésre cigizni? Nem volt?
2: Nem gondolsz.
1: Imádtam volna. Na, álljál meg, picit fekvegyom, értem, emelkedj, szívok egy cigit győrni. Óriási lett volna.
3: Apám heti 5-öt gyúrt, és ahogy jött kezdődött, már szája volt a cigit. Ez az a legjobb tudat,
1: hogy... Hát ezt a szerve a Feri is rágyújt, tehát te is rágyújt az edzés után.
2: Utána azonnal sajnos.
1: Tehát akkor nem proteinség, nem valami kedveskedés, hanem egy cigit.
2: Várjál, hát előtte ugye, ahogy mondtam, a keratin, ahogy szokták.
1: Keratin, nagyon nagy, óriási.
2: Igen. Megiszom, utána közvetlenül fehérje és rost.
1: A mindenit, hát komplexbe vagy, haver. Komplexbe vagy.
3: Ezek a napi programom.
1: Igen, ez egy kis vízhajtó magnézőkáció.
3: Jó, elmondom hát, én is a sajátomat, jó?
2: Jó.
3: Eljövök reggel. Reggel beveszem a letroxot, amit szedek a pajzsmirigyemre.
1: Nem mondjátok még.
3: Szenzó dűnével fogadnosok.
1: Leveszem a kompressziós
3: harisnyát. Szenzó dűne.
1: Utána. Beveszem a vízhajtómat. Igen, a sallekötőmet. Jézus, atya úristen. Jó, most a gyógyszereket nem mond végig, maradjunk csak
3: a... Lenyújtok.
1: A szívgyógyszeremet reggeli után szoktam bevenni, meg kicsit mellé üt már a kecsere.
3: Aztán pánikszerűen távozok otthonra, mert bekerülnem a rádióba. Előtte már felveszem az edzésre bekészített, most is láthatok, látom, ma is edzeni, melyek leggingzemet és edzős pólómat, mert én, amikor megérkezek az edzésre, már csak annyi időm van, hogy zoknit húzzak, és felvegyem a cipőt. Zsim, ennyi. És utána edzés után pedig, ha jól viselkedtem, kapok egy proteinséket az edzőtől. Ha nem, akkor nem.
1: Ő a jutalmazó. Igen, tehát ő mondja meg, hogy most megérdemled, vagy nem érdemled meg.
2: Kókuszos csokis próbált ki. Isteni, meg a ízi,
1: két
2: meg a kecses.
1: Két gombot fagyival.
3: Egy kis teljesen. Nagyon jó. Tehát és kész. Én azt szoktam mindig azt, amit Denis iszik, azt szoktam inni. És akkor azt megiszom, vagy nem iszom meg, és aztán hazamegyek, lezuhanyozok, és török közöbben sajnálom magam. Egy fél órát, és utána elindul a nap. Így indul minden nap, kb.
1: Kihagytatok egy nagyon fontos dolgot, az edzés utáni közvetlenül tükör előtt való fényképezkedés. Egyikötök sem?
2: Nem.
1: Nem edzettetek velem. Nem edzettetek
3: előtt
1: velem
3: vagy
1: akkor.
3: Után?
1: Után, edzés után, tükör előtt.
3: Oké. Okay.
1: Nem edzettetek még velem.
2: De mi, te minden edzés után lefotózod magad?
1: Ne, hát egymást.
2: Mesztelenül?
1: Az intim szaunában. Nekünk van egy rituálék az intim szaunában.
3: Ez a legdurább, legpervezebb élmény, hogy valahogy történt velem, hogy egyszer együtt bulisztunk a Balázs egyik edzős haverjával, és mutatott a képet Balázsról, hogy feszít, mint egy ilyen idegenek szorulásával, és mondta, hogy ezt azonnal küld át, mert ez szükségem lesz a jövőben. És elkezdtem begépelni a telefonszámot, hogy átküldje, és már megvolt neki.
1: Ő beteg.
3: Tehát tudta a számomat, tehát gyakorlatilag, tehát ő már mindent tud, hogy van olyan képen, meg is keresem.
1: Van, hogy összemérjük, hogy ki hogy fejlődik. Megeszed a cigit, Feri, vagy milyen rossz?
2: Meg és ugye többen írták, hogy a sok ízé mellé még a men formulát azt ugye szedjük, én szedem Marlboro men.
1: Marlboro men, vagy igen.
3: Azt írják, hogy csomóan, amúgy, hogy nem is tudják, hogy hogy kell a súlyzós edzés a nőknek, úgyhogy be fogunk ide hívni egy nőt, aki el fogja mondani, hogy miért fontos a hormonjainak, meg mindennek a súlyzós edzés.
1: Ez a mai napig nem ment át, hogy mennyire kellene a nőnek a súlyzós edzés.
2: Meg a férfiaknak is egyébként.
1: Csontállomány, csontsűrűség nagyon durva.
2: Hát
1: nagyon
2: meg az
1: durva,
2: izom, mert ugye a combnyöktörés ez nem csak attól van, hogy a csontállományod ugye megváltozik, hanem hogy az izom nem tartja meg a terhelést körülötte. Az
1: igen.
2: Kész a baj.
1: Azt igen, és utána viszont olyan spirálba kerülsz, amiből nem biztos, hogy kijössz és fölállsz. Tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos.
3: Ja, nekem sokat kattogott a térdem, pont amiatt a porckopás miatt, és most már olyan gyakorlatilag a csinálok, hogy nagyon körbeizmosodott tulajdonképpen, és hát semmilyen térdem.
1: Most már nem hallod a kattogást.
3: Nem hallom, azért, mert sztrókot kaptam a súlytól.
1: Igen, mert felfanyomással kaptál sztrókot, azóta nem hallom, hogy kattog a térdem.
3: És mi lehet ez?
1: Igen. És halljátok ezt a kattogó hangot, az a lényeg, hogy ő nem baj.
3: És képzeld el, hogy azóta például a szauna sem teljesen félelmetes számomra. Tehát, hogy már így alakul benne ez a dolog.
1: Hogy még elmész előtte, de még nem mész be, csak úgy nézegeted kívülről?
3: Nem, már most már voltam háromszor szaunázni, és nem döglöttem meg, szóval ez egy pozitív fejlődés. Egy fejlődés.
1: Igen, nagyon jó.
3: Ilyesmi.
1: Azt mondja, hogy igen, volt egy csapattársam, MB2-ben kézilabdáztam, a fél időben sunyiban elszívott egy cigit, egyébként évekig a csoport gól királya volt. Úgyhogy Feri,
2: na,
1: semmi baj egy cigivel
2: edzés közben. Említeném, hogy a nagy szériás vízilabdásaink a három olimpiai bajnoksággal egymás után, a csapatból négy olyan volt, aki minden negyed után kiment spanglizni.
1: Full lánc dohányba nyomták. De kemény. De kemény. Gyerekek, gyorsan, ezt le kell adnunk egy támogatást, jó, hogy örüljön.
4: A jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
1: Sok időjárás nem volt ebben a megszólásban, de szép és jó. Tehát ennyit kell tudni erről. Na, jövő mindjárt. 4 perc, pontosan 8 óra, egy pici hírek, aztán folytatjuk már is.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándék tetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6 millió 699 ezer forinttól. MG. Find your more.
9: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
10: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
11: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
12: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A Kecskeméti Trendoptika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
14: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8 millió 390 ezer forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
15: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
16: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül.

0: Csoport a világ élvonalában.
1: Csempe és járólap diszkont konszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
2: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
3: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
4: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemétvel városában. Új otthonra találtunk a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
5: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autouvegkft.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Készül a kutatók éjszakájára a Kecskeméti Egyetem. Arany oklevelet kapott Sárdi Tibor nyugállományú rendőr. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Előadásokkal, bemutatókkal, kísérletekkel és játékokkal várja az érdeklődőket pénteken a Neumann János Egyetem a kutatók éjszakáján. A programokat a GANF műszaki és informatikai kar, valamint a kertészeti és vidékfejlesztési kar telephelyén rendezik meg. Az intézmény tájékoztatása szerint a látogatók bepillanthatnak a robotok világába, láthatnak lebegő kisvasút modellt és megismerkedhetnek a biodesign módszerével is. Emellett megnyílik a járműfényező labor, lesz szabaduló szoba, és a 3D-s nyomtatás világába is betekintést nyerhetnek az érteklődők. A részletes program a Neumann János Egyetem és a Kutatók Éjszakája honlapján érhető el. 50 évvel tiszti oklevelének megszerzése után arany oklevelet vehetett át Sárdi Tibor nyugállományú rendőr a lezredes. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jubileumi ünnepségén írja a Félegyházi közlöny. Pályafutását határőrként kezdte a déli határszakaszon, később pedig a rendőrségnél folytatta szolgálatát, amelynek jelentős részét Kiskunfélegyházán töltötte. Munkája során elsősorban személyzeti területen dolgozott, vezetőként pedig fontosnak tartotta az állomány támogatását és a megfelelő munkakörülmények biztosítását. Közbiztonságért végzett tevékenységét Kiskunfélegyháza több alkalommal is elismerte, háromszor kapta meg a város közbiztonságáért járó kitüntetést. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondja Nagyváradi László csillagász.
9: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
8: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk, erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet a térségben napközben 18 és 22 fok között alakul. Holnap változóan, többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében észak felől elszórtan lehetnek majd záporok, zivatarok. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
11: Hölgyeim és és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!

0: Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Ezt így. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB. Balázs!
1: Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel itt vagyunk. Muzsika nélkül, gyerekek, és már is folytatjuk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Drága hallgatóink, hello. Itt vagyunk, és látjuk a közlekedési híreket.
3: Mindent látunk.
2: Mindent látunk, mindent hallunk. Miért áll az M1-es Budapest felé a külső sávban, 20 km-re Török Bálint előtt? Itt állok, szerencsétlen a kamionok között, a belső sáv meghalad. Petra, kitartás neked, kösz, hogy elküldted. Nem látunk okot, mondanám, ha látnék valamit, de nem látom, úgyhogy így előre tartsák ki. 4 év is átadják, reméljük addig nem állsz ott. De hát... Kemény, nem ma volt ma a növény Norbi meccse, de Norbi győzött éjszaka, de egyelőre nem kapott szerződést, de vannak friss hírek, úgyhogy ezt is megosztjuk veletek majd 8:30 után, sőt, próbáljuk elkapni az apukáját, hát ő is tud valamit mondani, az ifjabb növényi valószínűleg még alszik, pihen, az időeltolódás miatt sem ébrezgetjük most, de beszélünk majd vele, de egyelőre szerződést nem kapott.
4: Dana jelezte Norbinak, hogy kaphat még lehetőséget.
2: Így van. Dana mondta, hogy most nem volt meggyőző, de hogy még nem zárja el a UFC-t előle, de most nem tett elé szerződést. Nem tett elé szerződést, ez Dana Black, ahogy most Eszter fogalmazott. Dana White az Dana Blackre ébredt, úgyhogy nem szép dolog ez tőle, nem szép dolog ez.
3: És a Dana White-nak amúgy szokták megfenyegetni a családját ilyenkor?
2: Hát Dana White azért egy ilyen mindenható UFC úr, tehát ő azt szerződtet úgy, és abban a formában is annyiért, amennyiért szeretné.
3: Neki van podcastja amúgy, nem?
2: Szerintem a Joe Rogan-nel kevered.
3: Nagyon hasonlítanak egymásra.
2: Igen, a Joe Rogan-nel kevered.
4: Igen, két lába van, mindkettőnek két füle.
2: Az egyiket ugye egy Joe Rogan, a másik Dana White.
3: De ezek a kupasz, széles nyakú emberek, ezek összezavarnak engem.
2: Tök sokszor én is összekevertem őket, onnan tudom, hogy kivel kevered, mert én is kevertem őket. Mind a kettő kopasz, és olyanok, mint a tesók lennének. Tehát a Dana White és a Joe Rogan az viszonylag hasonlít egymáshoz, és a Joe Rogannek van köze egyébként a bunyóhoz, meg a UFC-hez. De ne bonyolítsuk tovább, ennyit sem tovább.
3: Hát a Joe Rogan ad neki szerződést.
2: Az egyébként nem lenne. Az a Joe Rogan podcastjébe elmenni azért az elég menő. Na, viszont mi szeretnénk itt valaminek utána járni, mert hogy ugye, hát most nagy port kavart, nem nálunk, Amerikában. Ugye Sidney Crawford fiáról van szó, Presley Gerberről, vasárnap 27 évesen, gyerekek, 27 évesen.
3: Hát híres mondják, 27-es.
2: Így van, híres 27-es, nincsen ilyen szörnyű, mint amikor egy szülőnek kell ugye a beteg gyerekét ápolni, majd ugye megtörténik a legrosszabb, hogy eltemetni. Los Angeles megyei halott ki, ugye azt mondta, hogy egyelőre a haláloka ismeretlen, gyógyszerfüggő volt, depressziós volt, borzasztó, nehéz élete volt. Amint az ember nem ért, nyilván nem látunk bele, nem akarunk általánosítani, sem ítélkezni, nem tudjuk, hogy milyen gyerekkor, milyen volt Cindy mellett felnőni, milyen anyával és apával rendelkezett ő. Viszont 27 évesen egy cancuni wellness klinikáról jelentkezett be még a halála előtt, ahol...
4: Nem wellness, rehabilitációs.
2: Wellness klinika, rehabilitációs klinika, igen, többféleképpen fordítják. Igen, itt ebben a cikkben pont wellness klinikát írnak, de ez egy ilyen elvonulásos központ, ami nem feltétlen csak rehabilitáció, hanem ide el tudsz menni pihenni, kezelnek különböző pszichoaktív szerekkel, ibogainnal, de közben, ha te csak pihensz és jogázol, az is benne van. Tehát ez egy ilyen viszonylag nagy cancuni klinika, és hát ott őt ibogainnal kezelték, és nem tudják, hogy miért, de hogy nem sikerült.
3: Ez a cucc, ez abban segít, hogy az új idegpályákat kialakítsa, és ezért könnyebb talán a függőséggel leszámolni. Ezt tudja ez az ibogain.
4: Az is érdekes a hírben, hogy most az új hírek szerint ő ugye túladagolásban halt meg. Tehát bent vagy egy rehabilitációs, vagy akkor egy ilyen relaxációs klinikán elméletileg felügyelettel,
2: És közben neked valamit túladagolnak.
4: És ott túladagolnak.
2: Nem látunk rá az ügyre, hogy gyógyszerfüggő volt, depressziós volt, próbálják, ugye az ibogain.
3: Egészen pontosan képzeljétek, hogy ketamin függő volt.
2: Igen.
3: És hát ugyanez volt ugye a Matthew Perrynek is a függősége.
2: Igen.
3: A ketamint azt felírják a különböző országban depresszióra. És az van, hogy erről tudunk lehetett, hogy van Svájcban már ketaminos orspré. És akkor ennek az orvosi dózisa segít a depresszióban, viszont egy idő után már ugye nem írják fel, hogy ne legyenek függők. Vannak, hogy elmennek a fekete piacra, és azt mondják, hogy jó, de hát a ketamin megveszem máshonnan, és akkor elkezdik keményebb, ugye kevésbé ellenőrzött adagokban fogyasztani.
2: Igen, valószínűleg nem gyógyszertári minőségben így van.
3: Igen.
2: És hát azt most nem lehet tudni, hogy mit adagoltak neki, vagy hogy adagolta túl, ezt nem tudjuk pontosan, de azért ez olyan kemény, nem, hogy valaki, aki ilyen, hát hogy is mondjam, csak orvosi tímmel van körbevéve, és a világ összes ajtaja kinyílik előtted, nem tud kigyógyulni egy gyógyszerfüggőségből és depresszióból, és oda vezet, hogy meghal. Tehát ezt nem is érted igazából. Nem?
4: Igen, hogy valószínűleg azért, ha valakinek rendelkezésére áll minden a leszokásban.
2: Igen.
4: Tehát gondolom én, hogy a anya és apa, ugye, hát pénzügyileg egy rendben lévő család, bármit megmozgatnak azért, hogy a gyerek kilábaljon ebből a szörnyűségből, és lám, mégis, még ez is kevés volt hozzá. Nagyon kevés.
2: Azt, hogy az ibogaint adagolták túl, tehát ugye az is okoz esetleg szívmegállás. Ez nagyon aktív, pszichoaktív szer egyébként, nagyon, nagyon erős. Ez egy fának a gyökeréből nyeri ki. Álomszerű állapot, durvább, mint az LSD. Tehát ez egy nagyon kemény cucc egyébként. Viszont a sóvárgást az ópiátok után csökkenti. Tehát arra használják egy ilyen kezelésként, hogy te ne kezdjél el újra ópiátokat szedni. És akkor csökkenti a szorongást. Lehet, hogy azt adagolták túl, nyilván erre kisebb az esély, de nem tudják még pontosan.
3: Érdekel, hogy a függőség tekintetében egy másik gyógyszernek is van olyan mellékhatása, ami nagyon durva hát eredményeket érte. Ez pedig ez a fogyasztószer, a mundzsáru, amin szintén rögtünk már, hogy a mundzsárunak van egy olyan tulajdonsága, hogy ugye magát a sóvárgást csökkenti, tehát hogy ugye nem kíván meg az ételeket, és ezáltal, aki használja a mundzsárut, az gyakran leszoknak a cigiről, mint mellékhatás, figyelj,
4: hogy
3: a piázásról. Bizony, a piázásról, a cigiről, mert hogy nincs szüksége erre a fajta stimulációra az agyadnak, mert ezt megkapja magát a mundzsárútól, és azt mondják, hogy valószínűleg a drogokra is hasonló hatással van.
2: Ennek a nevét nagyon szeretem, hogy Mundzsáró. Tehát ez továbbra is úgy tűnik,
4: én
2: mint a blahúzat.
4: Én kihívnám ezt a Mundzsáró gyereket egy ilyen cigi leszoktatós bulira.
3: Hát de most miért nem kezded el?
2: Olyan Mundzsárót kapnál, Feri, hogy még a Mundzsáróra se jár rá utána. Minden, teljes libido megvonás.
4: Akkor nem kérem.
2: Cigaretta megvonás, minden lenne, igen. Na, mindjárt megkérdezzük Zaher Gábort erről, magáról, az ibogairól egyáltalán. Mit tudunk erről a pszichoaktív szerről, meg hogy kezelik ezeket az embereket ilyenkor? Mi az adagolás, mi történik, és hogy itt mi történhetett. Nyilván nehezen tudunk, csak általánosságban beszélni az ügyről, mert nyilván nagyon nem látunk rá. Se arra az útra, ami ideig vezetett, se arra 10-15 évre, hogy itt milyen szerek voltak, milyen gyógyszerek voltak használva, milyen mennyiségben, csak általánosságban lehet erről beszélni. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, szervusz. Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Ez egy cancuni klinikán történt, ahol azt mondják, hogy egy ibogainnal végzett kezelésen vett részt. De most azt olvasuk, ezért ez egy baromi erős pszichoaktív szer. Ez már bevett dolog, hogy ilyen erősebb pszichoaktív szerekkel próbálják az ópiátok iránti sóvárgást csökkenteni, akár kezelések által?
5: Alapvetően voltak ezzel kapcsolatban kísérletek, de hát ez még nincsen kvázi befogadva gyógyszerként, de azt pontosan tudjuk, hogy azért Mexikóban azért nagyon-nagyon, hogy is mondjam, csak lazán kezelik ezeket a történeteket, és nem kell feltétlenül ott csak olyan szereket alkalmazni, amit akár mondjuk az FDI, ugye az amerikai gyógyszerügyi hatóság, vagy akár más egyéb hatóságok is engedélyeztek ott ennél. Sokkal-sokkal lazábban kezelik, és hát bizony-bizony ezeknek megvan időnként a hátulütőjük. Abban, hogyha belegondolunk, azért egy csomó olyan vizsgálat zajlik, ahol különböző általunk pszichoaktív szernek minősített szernek a terápiás hatását nézik. Például ilyen mondjuk a poszttraumás stresszbetegségben használnak például MDMA-t, ugye a ketaminnak is ugye a szubdózisa, az alacsonyabb dózisa, mint a terápiás adag, ugye mint antidepresszánsként jön szóba, és még számtalan egyéb példát lehetne felsorolni, vagy itt van például egy-két olyan evidencia, ami viszont amiből már gyógyszer lett, például a marihuana orvos felhasználásából, amivel itt ugye hát Magyarországon az égi adta világon semmi valójában nem történt, pedig számtalan olyan gyógyszer van már bejegyezve, amelyik akár szintetikus, akár természetes THC-t és a növény egyéb hatóanyagét is tartalmazza, amelyeknek van pozitív medicinális hatásuk, de hát annó ezt ugye egy előző miniszter azt mondta, hogy a marihuana az kábítószer, és amíg ő ott van, addig ebből nem lesz gyógyszer. Hát egyelőre itt tartunk ezekkel, mármint itt Magyarországon. Szóval lenne még azért hova előre lépnünk.
2: Ez az iboga gyökér, erről tudunk valamit, ugye azt mondják, hogy elképesztően erős, de hogy érzelmeket, akár gyerekkori élményeket, vagy traumákat is újraélhet az ember az intenzív álomszerű látomások során. Tehát ez kicsit olyan lehet, mint egy LSD trip, vagy még annál is sokkal durvább?
5: Hát az egy kicsit más lehet, ez talán azért az enyhébb lehet, mint ugye az LSD, de összességében, ugye hát a természeti népek, ugye, és azt azért tudni kell, hogy legalább 300 olyan növény és gombafajunk van, amelyik itt él körülöttünk, amelyik tartalmaz ugye különböző pszichoaktív vegyületeket. és ezeket ugye a természeti népek már nagyon-nagyon régóta, több ezer év óta, sőt, mondhatnám azt, hogy a kábítószerek, tudatmódosítószerek megjelenése, az ugye az emberrel egyidős, hiszen 9000 évvel ezelőtti barlangrajz nyomaink vannak, amelyeken már látjuk azt, hogy például egy gombaféléket használtak arra, hogy ugye részben kapcsolatot teremtsenek az ősökkel, az istenekkel, és azt gondolom, hogy ezek az élmények, amikkel ilyenkor valaki esetleg átesik, ezért sokban segíthet magának, a traumának esetenként a feldolgozásában is, de összességében ugye itt még, ahogy itt a bevezetőben is mondtam, itt még nincsenek fix kidolgozott terápiák, szóval nem tudjuk azt megmondani, hogy akkor ebből ennyi milligram, abból annyi milligram, egy-két olyan szer van, ahol ez már kicsit pontosabb, a többinél még azt gondolom, hogy egy csomó-csomó vizsgálat előttünk áll, amik ezek a klasszikus medicinába gyógyszerként is le tudnának majd vonulni, de nem szabad tőlük elzárkózni.
2: Arról van valamilyen számunk, hogy Magyarországon nagyjából hány ember küzdhet valamilyen gyógyszerfüggőséggel? Körülbelül, itt olvasok adatokat, itt azt mondom, hogy akár 150-200 ezer ember, ez valid lehet ez a szám?
5: Azt gondolom, hogy ennél többen küzdenek. Hát amit itt tudunk, körülbelüli adatokat, de mondom, itt exakt számokat nem lehet mondani. Itt van például, hogy az orrcseppfüggőség, ami nem egy klasszikus kémiai függőség, ez ma Magyarországon olyan 30 ezer embert érint. Aztán itt van az altató nyugtatószerfüggőség, az körülbelül olyan 250-300 ezer embert érint, és itt van a hashajtó függőség, amelyik még többet, körülbelül olyan 350 ezer embert érinthet ma Magyarországon.
2: Hashajtó függőség?
5: Aha, igen.
3: De ezzel fogyást akarnak vele generálni, vagy miért csinálják?
5: Nem, alapvetően, hát akkor itt egy kicsit messzebbről kell ebbe a történetbe elindulni, hiszen ugye ez egy olyan életműködésünkben, idézelbe segít, amelyik azért így a napi kommunikációnak abszolút nem a része. Szóval nem gondolom, hogy itt mit tudom, reggel bementek a rádióba, és akkor megkérdezitek egymástól, te miért szartál ma reggel?
4: Hát mi egy szóval kicsit igen, sajnos.
3: Meg se kell kérdezni, magukkal nem mondják a fiókkal, gyere, értem, légy szíves.
2: Nekem itt indul az igazi párbeszéd. Tehát, hogy én innen érzem azt, hogy valójában nem emelünk falakat egymás előtt.
3: Hogy én bármit megtennék, hogy visszaemeljük a falakat.
5: Na, hát örülök, hogy ott akkor 3-6-6-ig mondjuk ilyen kommunikáció zajlik valójában ott nálatok. De most gondoljatok bele, hogy azért egyre többen dolgoznak ugye mondjuk akár egy irodában, akár cégnél, ahol mondjuk, hát mondjuk valaki bemegy a mellékhelyiségbe, és akkor ottan elvégzi a dolgát, hát ugye szang- és hagingerekkel jár, együtt majd jön kifelé, két másik kollégája éppen akkor megy be, és akkor beérnek a mellékhelyiségbe, és valami olyan rendszer, hogy szarszak fogadja őket, hogy az be se mennek. És akkor
3: örülök, hogy javasol a levelemet, amit írtam, mert be akartam avatkozni ebben a munkai problémában elő.
5: Szóval és akkor rögtön vissza mennek, érted a helyükre, és elkezdik kérni, hogy gyereket, ez a lányát, ez olyan, mint egy biológiai fegyver, ez olyat szarik, hogy a csempel leesik a falról, és így tovább, és így tovább, és egy pillanatok alatt szétmegy az egész cégben. Hát mikor fog ez az illető legközelebb ott elmenni WC-re? Hát semmikor. Hát inkább nem eszik, nem iszik, beindul egy patológiás vízvisszaszívódás, székletbe sűrűsödés, és majd péntek délután 3-kor, amikor majd kilép az irodából, akkor átmegy a patikába, és megveszi az ilyet, olyat, amolyat, és szombatra megvan az eredmény.
2: És ettől függővé válunk. És ebből sok százezer ember szenved. Jó Isten!
5: Abszolút fölborul az emésztése. Hát mi például ott a sürgősségi osztályon gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy legalább mondjuk egy-két, esetleg három olyan beteg is ne jelenje meg, aki mondjuk ilyen jellegű panaszokkal érkezik. És ezt mondom, ez egy abszolút rejtett dolog, hiszen ugye ezek nem receptkötelesek, hogy ezek a szerek ellentétben mondjuk egy altató nyugtatószerrel, ahol ugye most nagyon megszigorították, ugye már most már csak elektronikus receptre lehet, papír alapú receptre nem lehet ezeket fölírni, de ha mondjuk például bepötyögnéd azt, hogy mondjuk alprazolámot, vagy klonazepámot, és direkt nem gyógyszernevet mondok, de hogy itt kelljen a rádiónak büntetést fizetnie, vennék, akkor gyakorlatilag az első 50 szájt arról szólna, hogy itt a nagy áruháznak a parkolójában már délután át tudod venni, és persze nem 100%-os áron, hanem mondjuk 200-400%-os áron, de ha belegondolsz, hogy például mondjuk a klonazepám hatóanyagú gyógyszernek a napi terápiás maximum 3x2 mg, és vannak olyan betegeim, akik napi 3x10-12 mg-ot szednek belőle.
2: Hiszen
5: ezeknél a gyógyszereknél van egy tolerancia, egy hozzászokás. És mondhatnám ezt akár egyes fájdalomcsillapítóknál is például. Hát gondolj bele, hát annó mondjuk Szerencsére most már Magyarországon ilyen heroin alig van. De például annak idején egy heroinista olyan adagot nyomott be magának, hogyha ti azt ott egy testvériesen szétosztanátok egymás között ott a stúdióba, jó esélye az 50%-otok belehalna, hiszen neki olyan magas már a gyógyszertoleranciája, hogy olyan adagokat elbír, ami a terápiásnak akár mondjuk akár 6-8-10-szerese is, és ott van az a 3x10 mg-ot szedő klonazepámos gyógyszerfüggő, aki itt jön-megy közöttünk, jó, hát kicsit ilyen robotzsarus lesz a mozgása, de úgy igazából nem fogsz rajta észrevenni semmit, ha pedig te bevennél 3x10 vagy egyszer, akár 10 mg klonazepámot, jó esélye, mondjuk két napig eszméletlen lennél.
2: Figyelj, még egy rövid időnk van, csak hogy a gyerekek mennyire érintettek? Tehát még ez a 15-18 éves korosztály, ott nyugtató, altató...
5: Előjött. Sajnos előjött. A harmadik, negyedik legnépszerűbb az idézőjelbetett kábítószer listán, ugye az, hogy alkohol gyógyszer, vagy csak gyógyszer önmagába véve, ami nem az ő gyógyszerük, hanem valószínűleg anyatáskájából ez a jaj, de ideges vagyok, gyorsan beveszek két tabletta, és akkor ahhoz az m-höz a gyerek is úgy óvatos anyatáskából hozzá tud jutni. És persze ez már egy régi dolog, hát amikor még én voltam kölök, már pedig ez nem tegnap volt, akkor is volt, hogy ugye hát ahhoz, hogy az ember jó high-endet érjen el, mondjuk meg kellett inni mondjuk egy 15-16 évesnek mondjuk egy fél liter bort, meg egy kis kevertet, de ezt el lehetett érni egy deci borral is, meg egy tabletta, ilyen-olyan hatóanyagtartalmú altató nyugtatóval, és nagyjából ugyanabba a kategóriába került már, mint pszichésen. Szóval ez egy velünk élő probléma, és alapvetően ezzel nem nagyon
2: rendben. Ezért ez egészen megdöbbentő, 15-17 évesek is
4: érintettek. Nekem van olyan szülőismerős, aki adja a gyereknek, érted? Olyan hát ideges
5: annak volt. Azért levágnám a kezét. Pont,
4: na, én ugyan ezt mondtam neki.
2: Hogy ad valamilyen én,
4: igen,
2: nyugtató,
4: azt mondta,
2: vagy
4: hogy olyan ideges volt a Katika, most mondtam egy nevet, hogy adtam neki. Igen. Mondom, te hülye vagy 16 évesnek?
5: Hát és akkor még milyen finoman fogalmaztál felé ezzel, a te hülye vagy, én lehet, hogy csúnyában mondtam volna, de azt nem bírja el a mikrofon.
4: Én
2: és egy 05-ös szalagsz Pistiket old be, ezt a folyót fogsz
4: aludni. Jó lesz, hogy megnyugszóval meglátod, könnyebben megy az iskola. Hát
3: fogom, nem lenne sétálni vele egyet amúgy.
5: Meg hát azért arról sem szabad, bocsánat, hogy közben szólok elfeledkezni, hogy azért itt egy nagyon-nagyon szorongó társadalomról van szó. Ahol például visszaemlékszem még a Covid idejében, például ezek az altató nyugtatószereknek a forgalma egy év alatt 500 000 dobozzal emelkedett meg. Hiszen ezeknek van valós szorongásoldó hatásuk, de rájuk lehet kattanni, és nem véletlen, hogy ott van még a laikusnak szóló gyógyszerleíratban is, hogy a lehető legrövidebb ideig kell szedni ezeket. És akkor még nem beszéltünk például az egyik legnépszerűbb magyar fájdalomcsillapítóról, amit szintén receptköteles, amelyik hatóanyagot mondok direkt a tramadolt, ahol gyakorlatilag szintén ugye itt a hosszú várólisták miatt elég jelen, már ilyen protézis várólisták miatt elég jelentős hozzászokás alakult ki.
2: Azért ezek egészen kétségbejtő statisztikák. Hát pont ezért akartunk erről mi is beszélni, ezek nagyon durva statisztikák. Igen, igen. Fél Magyarország be van állva, írja valaki kis túlzással, valójában ez van. Illetve megértették néhányan az autópálya melletti WC-k fejlődés történetét akkor a hasajtóknak köszönhetően, hogy akkor már értjük, hogy miért így néznek ki a Budi.
3: Igen, az időseknél ez még egy tapasztalatú tünet, igaz, hogy ez az elmagányosodás, meg a másfajta stressz, ami éri őket, hogy azt tartod, hogy ott is gyakori ez a széklet visszatartás, ami
5: hát
3: után...
5: Meg alapvetően gondolj, mert az idős ember azért nem iszik elég folyadékot, mert akkor menni kell pisilni. Inkább nem iszik, beindul egyfajta vízvisszaszívódás, aminek meg lesz az ilyen jellegű következő. Én nem csak az, hogy kiszárad, hanem az, hogy tele lesz ilyen, mi úgy hívjuk, ez kibaláktól, ilyen kibányázhatatlan székletrögökkel. Szóval nekem nem telik el úgy szolgálatom a sürgősség osztályon, hogy legalább 2-3 kiló székletet ne próbálnánk valakiből akár szó szerint kibányászni, hogy aztán működjön valahogy valójában az életet.
4: Azért öröm a te munkád. Na, csupa vidám.
2: Neked se egyszerű, Gábor. Azt gondoljuk, neked se könnyű. Minden szakmának megvan azért a hátoldala. Köszi, Gábor, hogy beszéltünk, hívunk még. Köszönjük szépen.
5: Köszönöm.
2: Érdekes volt. Köszönjük. Sziasztok. Köszönjük.
4: Hello.
2: Erre már nem volt idő, de az orrcsepp függőség az, hogy fújod, eldugul, és idő után már maga az orrcsepp okozza a dugulást, és azt hiszed, hogy pszichésen kidugul, de nem dugul ki.
3: A nyálkahártyát hozzászokik az orrspréhez, mert ugye ez másfajta nedvességet biztosít neki, másfajta érzet, és utána pedig folyamatosan azt érzed, amikor nem ez van, tehát nem ez a kitágult orr járat, hogy bajban vagy. És akkor elkezdett használni, hogy ez meg egy ilyen rituálévá is válik, és nagyon nehéz lejönni róla, hogy az első pár nap az ilyen folytogató érzés.
2: Már amikor igen, lejössz, akkor ugye igen, pedig igen, az lenne a természetes, hogy visszatagad a nyálkártya, majd szépen meggyógyul igen, magától, igen. Kemény melója van azért neki is, nem? Tehát azért láthat dolgokat. 8:09 van, jövünk mindjárt, itt vagyunk rögtön a hírek után.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
12: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
13: Önnek a Protexin kell.
14: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
16: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
18: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Reklámot hallottak.
19: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
20: Látogasson el a Gold Club órai ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten az Osan üzlet során.
21: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
22: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
23: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
24: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
25: Építőanyagait bízd csak ránk.
26: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
25: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
26: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
0: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
1: Volkswagen.
2: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak! Gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
4: Keresse a Carglass Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
27: Reklámot hallottak.
28: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
29: Az oktatás jövőjére is készül a Bányai Júlia Gimnázium új igazgatója. 12 útszakasz újul meg Bács-Kiskunban. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kis Róbert vette át a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium vezetését, miután Lukács Lajos 33 év után nyugdíjba vonult. Az új igazgató szerint az első hetek legfontosabb feladata a tanév sikeres elindítása volt, most pedig szakmai programokon és az iskola további fejlesztésén dolgoznak. Kis Róbert a Rádió 1-nek elmondta, hogy kiemelt terület számára a robotika, amelynek oktatási meghonosításában korábban országos szinten is részt vett, és amelyet továbbra is szeretne szakköri formában tanítani. Állásbőrzét szervez szeptember 25-én délelőtt Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. A foglalkoztatási osztályon 22 kiállító várja az érdeklődőket állás- és felnőtt képzési ajánlatokkal. Többek között a fémipar, az autóipar, az elektronikai ipar, a szállítmányozás, valamint az élelmiszer és italgyártás területéről kínálnak munkalehetőségeket, de a honvédség is jelen lesz, írja a BAON. Az érdeklődők a képzésekhez kapcsolódó támogatásokról is tájékozódhatnak, a munkáltatók pedig a bérjellegű támogatásokról kaphatnak információkat. 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén, 210 helyszínen zajlanak a fejlesztések, csaknem 149 milliárd forintból, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Bács-Kiskunban 12 projekt szerepel az idei programban. A tárcavezető azt is közölte, hogy a legtöbb helyen nem csak aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, így a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
30: Az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne hagyjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
29: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet a térségben napközben 18 és 22 fok között alakul. Holnap változóan, többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében észak felől elszórtan lehetnek majd záporok, zivatarok. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
31: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Jön a napsütés, és kiránduló idő hétvégén, egyre melegebb, és a kulcsos játékra lehet bennünket bombázni, gyerekek. Jó, aki érzi magában lendületet, most gyorsan kezdjen el telefonálni. A tizediket már is felkapjuk. Annál adásba teszi, mond nekünk egy szlogent, és jöhet kulcsozni. Nem mához két hétre, de nagyjából durván két hét múlva nyitjuk a konténert. Kérdez, hogy 3 hét, valahogy így vagyunk most.
2: Beszélhetnénk a utána kicsit arról, hogy kinek milyen függőségei vannak, mert nagyon izgalmasak jöttek ám.
1: Hogy kinek mi a...
2: Aha, hogy milyen speci.
1: De ilyen legális speci függőség, akár az orcsepp függőség.
2: Az orcsepp függőség. Na, jó. Vagy írta még az Anna is, hogy van ilyen, hogy valaki vízhajtó függő.
1: Atya úristen, gyerekek. De akkor csak gyógyszert várunk? Gyógyszer és orcsepp, vagy minden?
2: A turuldi függőség is jöhet felőlem.
1: Jó, tehát nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőség. De akkor őszintén.
2: Őszintén.
3: Én most kezdhettem. Én ázsiai tészta.
1: Ázsiai tészta.
3: Leves függő. Voltam, lejöttem az anyagról. Évekig.
4: A beáztatós gyorsan kész van, és hát ugye...
3: Évekig.
4: Ott
3: évekig.
4: De olyan szinten...
1: Ezek a 200 fontos ilyen smack levesek?
3: Nem a smack, tehát nem. Én azt az eredeti, a origi ázsiai tésztát, ami brutál. Én azokat toltam. Igen, 3 kis zacskó hozzá.
2: De abban tudod, mi van az a...
1: Nem, kínai sok.
2: Igen, igen, ez a kínai sok.
3: Rosszul is voltam, tehát volt, hogy kettős látás volt, de toltam.
2: Kettős látás volt.
3: Volt, hogy leestem az asztal alá, tehát olyan szinten.
2: Ezt nem mondod komolyan. De úgy, olyan, mint a macskák, akik kapják ezt a macskamentát, ezt nem bírom.
3: Nem. És kézzel, de hogy megérted, csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vicc.
1: Annyira ráfügtél.
3: Nagyon durván. És ő be volt tárazva, és mit tegyünk, mit tegyünk? Tehát egy ázsiai levest.
1: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlen gyógyszer van róla, hogy valami kajára úgy ráfűsz, hogy egyszer nem tudsz lejönni róla. Ráadásul itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát, ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
3: Hát ez több mint 2 évig voltam.
1: Több mint két évig voltam.
3: Szatyorszámra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla.
1: Megteltél.
3: De nem tudtam. Tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök. Annyira szerettem.
2: Nekem emlékszem, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét a parizerrel és mustárra.
4: És mustár.
2: És ugye én nem...
4: Ugyanaz, ott is olyan az íz, hogy valami, megőrűzte.
2: Volt benne valami.
1: Semmi, csak parizer, mustár,
2: és vizes zsemle.
1: Becsukni és kész, tényleg?
2: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így belik önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
3: De hogy rossz, fél, van a TikTokon egy srác, ő nem tudom a nevét, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
1: beszélek. Vagy a zsömle párizsival,
3: legnagyobb.
1: Na itt van Zoli, mindjárt meghallgatjuk tőle a szlogen gyorsan. Szia Zoli, jó reggel, csáó!
5: Sziasztok, jó reggel, kívánok!
1: Te lettél közben a
5: Rádió 1.
1: Igen?
5: Örülök, köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
1: Ennyi. Jó, hát ettől el is tekintetünk, de jó, oké, rendben van, így van. Akkor van egy kulcsod, és azt hiszük, hogy 2 hét vagy 3 hét múlva, de valamikor pénteken megyünk konténert nyitni, és ott leszel te is. Jó, pici szerencse. Gurulni kell, így van, gurulni kell. És
5: nagyon-nagyon örülök, nagyon.
1: Örülsz? Mire ácsingozol inkább? Szerszámok,
5: Az autóra. Igen.
1: Tegnap volt egy ilyen bekért PR beszélgetésünk, így a márka...
5: Hallgattam.
1: Jónak tűnik az autó, nem?
5: Igen. Meg nálunk az a gond, hogy a gyerekeket hordjuk egyfolytában a városon belül dízelautóval, az iskolába, meg edzésen, stb. És az autót úgy sajnálom, hogy tönkre megy ebbe a dízel, és tényleg nagyon jó lenne egy ilyen.
1: Le tudnak tenni végre, igen. A G63 Brabus végre nem kéne használni, de vigyük a gyerekeket. Jól van, Zoli?
5: Nem az van, de igen.
1: Jól van, meglátjuk, hogy megnyered, gyere, akkor mondunk minden részletet, keresni
5: fogunk. Mindenképpen ott leszünk. Köszi. Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao. Időjárásunkat szerintem elmondtuk, az időjárásunkat be is támogatjuk.
6: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Na, ha már függőségek, tehát az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéjra például? Tehát, hogy fahéj függő leszel. Tehát valamiért, itt írják többen,
4: hát
1: nagyon sok, hogy a fahéj.
4: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
1: Hogy kész. Valami van benne, tehát, valami anyag, amire a te tested jobban reagál. Mert, hogy
4: igen, mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom, még egyszer azt akarom, hogy Anna akarja a nátriumglutamátot a izében.
1: Te a fahaiban találsz meg valamit.
4: Igen.
1: Kóla függőség, fültisztító? Tényleg ez egy függőség, akkor azt adom.
2: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már, tehát már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
1: Én vissza volt nyomva, torkodik.
2: Igen,
1: de ez egyébként milyen jó, gyerekek. Az jó.
2: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
4: Új, te is úgy csinálod.
1: Hát annak van egy rituáléja. Aki rendesen csipiciál,
4: megsodrod. Megsodrod és úgy.
2: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy nyikorogjon a vatta a fületbe.
4: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
2: Csak a nyál tudja azt, amit. Hát ez egyikből a másikba.
1: Kóla függőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla. Ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog, tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kóla függőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
4: 6 zacskó naponta.
1: Az milyen. Mexikon kukoricafüggő voltam,
2: igen. De ez olyan is, hogy ilyen kicsit olajos, meg kicsit ilyen
1: ízes. Minden rajta lehet.
2: Az a minden rajta.
1: Minden vegyszer rajta
2: és
1: van.
2: És ő, aki évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs, naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
1: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőle.
2: Ázsia calling.
4: Hát szerintem valamit még ott agyba összekötsz.
1: Valamit még összekötsz, valószínűleg valamilyen vegyület elszabadul.
4: Igen, tehát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
1: Igen. Földi
2: magyaró függőség a férjemnek van.
1: Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
2: szerintem
1: a só?
2: Szerintem vagy a magnézium, hogy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyel oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyaró.
1: Tökre adom, sós magyaró, és a, melyik a másik?
4: Kesudió. Kesudió, az sós is jó, de a pisztácia is ugyanez.
1: Úristen!
4: Pisztácia. Annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy így van. Ezért ússza csak dobozos. Meg a pisztácia.
2: Konzerves
1: hogy, hogy egy idő után elfáradsz benne?
4: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba abba simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
2: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod így, ami az állaga betriggerel. Ilyen például a paprika, amit mondott Anna.
1: Igen. Ja. Szójaszósz, tessék. Mind nagyon erős függőség. Mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
4: ott
1: csinálok.
4: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
1: Nagyon bele zavar a hormonháztartásba. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szójaszószal óvatosan.
2: Sokat kell enni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
1: hát az... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 naponta susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
2: a japánok, akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sokfajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni, eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durván, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
2: Húsleves függő. Ezzel tudok menni, nekem nagyon sokszor van az, hogy felkek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
1: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
4: Ne!
2: Milyen kockát?
4: Nem
2: a húsleves kockát.
4: De
2: hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
1: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat. Érted? Forró víz bedobtad, megittad, megvoltak.
4: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára.
1: Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Kaptam 4 kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
3: A legjobb, a újadat megnyomd a limóporná, és bele a vegetába.
1: De szerettem a vegetát. Itt van egy kocka, leves kocka.
2: Én nem vegetát.
1: Leves kocka?
2: Leves kockát szerettem.
1: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
2: Úgy nézett, mint a párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon összezavart, ha megláttad, mert ugyanabból csomagolva.
1: 6-os, 8-as dobozban volt, kis piros tasabban, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is vittem magammal.
2: Jó, figyelj, Péter, kollégium, szomorú gyerek volt.
3: Valáska, mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát.
2: Űrhajós kaja.
1: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barackrevet.
2: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon arra tett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
3: Hát édesre sósat, sósra édeset.
2: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
4: Hozzunk meg meleg szendvicsütőt.
2: Próbáljuk ki.
1: Igen. Tejporfüggést írják még nagyon sokan.
3: Nagyon jó,
1: pilóta keksfüggést, nagyon adom. Nagyon értem, hát
3: időben a pilótakekszét.
1: Nagyon, figyelj, úgy jó. Voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekerni, hogy voltam halva a pilótakekszét. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
2: Magyarós emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt.
4: És utána pedig,
2: utána pedig a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis olyan naturális, csak magyarú íze.
1: Bűnös élvezetek ezek, bűnös élvezetek. Mondjuk a tejpor függőség azért az kemény. Pesto és bazsalikon függés.
4: Az tök jó.
1: Szendvicsbe is. Vagy letépem is elrákcsálom.
2: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy így csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát tudom, rakott karfiolra, meg minden
1: izére. Mágirakása.
2: Mágirakás, igen. Kakaós palacsinta.
7: Pisztáciakrém.
1: Pisztáciakrém? Az nekem nem volt soha. Jó, a flancolós, persze.
4: Hol láttál
2: a budai villájába.
4: Rémet régen.
1: Ropi függés.
4: Sülített tejfüggő, az is jó.
1: Szerintem a hiánygazdaság. Az hiánygazdaság volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt.
4: Nem volt benne semmi. Be a szádba, és
1: belenyomtad anyát. Van
3: eskám ebédei, megint van egy kis leveskocka.
1: Megettem a leveskockát.
4: Hosszágyomtok egy sűrített tejet.
1: Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
2: Én a leveskockán, ezt arra szoktam azt mondani, hogy ebben főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
1: Mi levest tettünk ezt belőle?
2: Na igen, és ugye annak
1: az a... tésztát könnyű főzni.
2: Igen, az, annak az ez a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a húst levest nélkül, csak azt.
1: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valamiért nagyon
2: úristen
1: rajta voltam.
2: Hát, melyikőtök nyalogatta a pezsgőtablettát?
1: Pezsgőtabletta nyalogatás?
4: Nem
1: éltem soha,
2: nekem
1: pedig volt. Nekem
2: volt. Szenvedélyem
1: plusz
2: volt. Hát, darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor szétpezsgett a szádban. Arra itt a vizet, aztán megint jött a következő.
4: Nekünk a limópor volt, ez nektek limópor ugyanaz volt.
2: A limópor nekünk is volt, szerettem a limóport, az jó volt.
3: A limópor nagyon jó volt.
4: Nekünk még nem volt pezsgőtabletta.
1: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgőtablettát, ez milyen kemény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Azért az milyen kemény függőségek vannak.
2: Legjobb barátnőm ecet függő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-osat szokta enni, mert az még oké.
3: Igen.
2: És egyszer nem vett észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája. Csak elkárt,
1: vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, vannak borzasztó szaríza volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura íz volt, és édes volt.
4: Próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, hogy rágógumi ízű volt.
1: Rágógumi ízű volt, igen.
2: Én is zabáltam, azt nagyon szerettem. És a Bolero italpor, emlékeztek?
1: Na, azt nem ittam soha. Az akkora trágya volt, hogy azt nem ittam nagyon.
2: Tesok kellett egy másfél literes ásványvízbe.
1: Nem úgy értem, hanem, hogy
4: természetesen.
2: Kedves új szponzorunk Bolero, köszönjük, hogy itt vagy nekünk.
1: Nem tudom, hogy szponzorál-e, de mostanában nagyon kívánom a Bolerót. Szerintem ez egy nagyon finom
2: vitamin.
1: Minden nap azt adom a gyerekeknek liter szárra. Vigyák, az csak is Bolero. Siva vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok mást inni, csak és kizárólag vizet. Ez is egy milyen érdekes. Jól. A férjem fogsejem függő, egész nap lók ki a szájából. Azért jó kattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit mindig letépkedtem. Tehát amikor a gyúrtésztából lettem meg.
3: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
4: Elcsemegézik.
1: Igen. Az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leves kocka nálam is ment more. 28 vagyok, ez nem generációs.
2: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
1: Hogyne.
2: És ugye ott az van, hogy az illesztésekre jó rámenni, mert van a hátulja, tudod, ami egyenes, meg van a domborzati. Igen. És hogyha pont úgy kapod el a fogaddal, hogy kettőt tudod roppantani az illesztésnél, nem, akkor az... belelátod, tudod, a belét, ami az ugye a krém.
3: Olyan durván igen finom. Én melódia függő vagyok, tehát melódia, tehát a Kinder Bueno az ugye egy kicsit hát újabb dolog.
2: Igen,
3: mi generációnknak ugye
2: a melódia. De itt csak is, vagy te csak is?
3: Én csak is melódia. És az van, hogy elcsábulok.
2: Az a piros arany, nem?
3: Az arany. Aranyzöld, piros. A piros az tejcsokis, talán azt hiszem, a zöld a...
4: Elég profi vagy benne.
2: És a Kinder Pingi? Az megvan?
1: Tudom melyik, de az arra nem fügtem rá. Szerettem, de nem ettem.
2: Nem el a hűtőerőt se, tehát nem más senget. Én csak emlékszem rá régen, hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor a magyarós ilyen vékony csoki réteg.
1: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verzió, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
3: Vitakolán megvan.
1: Ettetek Vitakolán? Nem. Kanálba beletöltött, ez narancs ízű, és egy ilyen vitamin készítmény volt, Vitakolán, nyilván full romhalmaz az egész.
3: Étvágygerjesztő.
1: Étvágygerjesztő, vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
2: És a jegeste a italpor, ami úgy nézett, a nyúltáp, arra emlékeztek?
4: Ó, ilyen kis granulátumokat kellett föloldani.
2: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a teteje, és akkor tényleg, mint a nyúltáp, így össze voltak így nyomva.
3: Van egy
2: ilyen fura illata.
1: Fú. Mindenki rács, gyerekek. Szóval az van, hogy itt azt hittük, hogy csak kóla meg energiaital függőség jön, de hogy nem, mert hogy a kockacukor kávéba mártvától kezdve a bármilyen sűrítmény, ami mixerről lenyelni, a nyeles tésztát, vagy leveles tésztát.
2: Mi az a nyeles tésztát?
1: Nem tudom, ezt írta. Súlyos jobb kézfüggőség, jó, hát ezt sokan írják nekünk, ezt nem is akartuk be.
2: Az egészséges, azt nyugodtan lehet csinálni.
1: Hát egyébként ezzel nincs be, igen.
4: Van, aki nyers húst eszi.
1: És van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magad, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
2: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. Rágófüggőség, tudod, amikor, és nekem volt a tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsán, itt rágózott.
1: De mit tudom, hogy rágófüggő, rágózol? Tehát az függő?
4: Hát az függő, hogy egész állandóan nap megy.
2: Nem, szóval ez egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod, kb., hogy így szükséged van arra,
1: hogy ringasd
2: magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok, és így
1: meg kell rágni mindent.
2: Igen.
1: Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben, egyértelműen vége van, és van, aki a lándzsás úti főszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza.
3: Azért, hát van alkoholtartalma, tehát
1: azért, ahogy
3: azért van egy 20% körben annak is van, mint a sütőrumról ugye beszéltetek, annak is van 20%-os szerintem.
1: Gyerekek, mindenki hülye.
4: Mindenki.
1: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő vagy pornofüggő, hagyja, mert sehol nem vagy, érted? Hát van, aki isz a lándzsás úti fűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy egy...
3: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak de tényleg ez nem vicc, ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki micsoda bácsi, hiába mi mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem nagyon van szereti.
1: Ezt egyébként sok hallottam, szóval ezt mesélted egyszer, azon sírtam.
3: Vajas kenyér.
2: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el.
1: Várjál,
2: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
1: Fúj, de undorítod. Fúj, de undorítod.
2: Imádom. Azt is, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
3: Durva.
1: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
3: Melyik tosakot nyissuk? A bárány, vagy a varrahúsos?
1: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak,
3: hiába
1: nem?
3: Hiába mondtad, de papa, hát látni, de nem érdekel.
1: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban...
4: Na jó, de hát a papa biztos prémiumot vett.
3: Alutasakos, ez az acskós. Az a tudsz, a kocsonyás. Azt rátesz, és kenőmája. Nekem is az, hogy olyan azért, finom.
1: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliát.
4: Hát és ez büdös, gyerekek. Hogy... A kutya és a macskakaja is büdös. Hát most azt képzeld el.
1: Legyen már kutyakaja.
3: Az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
1: Undorító. Hát akkor nézzél, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
3: Az, persze.
1: Vagy régen kutyánk volt neki is kirakott, hát undorító. Jó, papa pirítossal földobta.
2: De mindig nagyon-nagyon sokan írnak, az ott, ugye hát a tubusra sűrített tej.
1: Igen, az, arra is ráfüggtünk, igen.
2: Betekelsz egyet, figyelj meg, vagy egy hétre.
1: Az biztos, az van. Még az kapható, az még létezik.
2: Ezt a Szlovákiából, hogy lenne.
1: Atyaig.
3: Van, szard el a paszta, mondja Zsül.
1: Jaj, de szerettem azt is. Na jövő mindjárt, gyerekek, ilyes lettem. 2 perc, pontosan, hozzá egy kutyakaját. 2 perc, pontosan, 9 óra, van friss közlekedés, küldjétek, itt vagyunk a hírek után.
8: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer!
0: Egy konténer tele ajándékokkal,
8: tele nyereményekkel,
0: tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
11: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
12: Volkswagen.
13: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt nap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
14: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
15: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
16: Tegyen próbára minket.
15: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
17: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi

0: krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte? Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió egy gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Sztoriban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Kecskeméten is magasba emelik a gyerekeket, lakbérmentes lakhatással segítik a fiatalokat Solton. Tart a szavazás az év kilátója címért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskemét idén is csatlakozik a Gyereket a magasba, karjainkban a jövő elnevezésű országos programhoz. Szeptember 26-án írja a megyei lap. A Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kezdeményezésének részeként országszerte ugyanabban az időpontban emelik majd magasba a gyerekeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a családi élet örömeire, a gyermekek értékére és a jövőbe vetett reményre. Kecskeméten a Városháza előtti térre várják a szülőket és a nagyszülőket gyermekeikkel, a gyülekező pedig a Kecskemét táncegyüttes flashmobjával kezdődik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A részletek a város honlapján érhetők el. 2 évig lakbérmentes otthont biztosít fiataloknak Solt önkormányzata, egy helyben maradást és letelepedés segítő program keretében, írja a megyei lap. A pályázat nyertesei teljesen felszerelt önkormányzati lakásokba költözhetnek, és csak a rezsi költségeket kell fizetniük. A támogatás célja, hogy a fiatalok a 2 év alatt félre tudjanak tenni, és később akár saját ingatlant vagy építési telket vásárolhassanak. A jelentkezéshez egyebek mellett munkaviszony szükséges, a beköltözőknek pedig közösségi munkát is vállalniuk kell Solton. A jelenlegi pályázatra október 16-án délig jelentkezhetnek azok, akik betöltötték a 18. életévüket, de még nem múltak el 34 évesek. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják, a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
4: Sopronról, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig találunk döntősöket. Az év kilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igényel.
3: Nagy részt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel inkább keleten, északkeleten alakulhat ki záporeső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet majd kisebb eső. A szél élénk marad, a hőmérséklet hajnalban 5 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben, a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
6: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
7: Mit teszel?
6: Kérlek szépen...
7: Amit találtam.
6: Amit találtam, de leginkább csicseri borsót.
7: De finom.
6: Továbbra is vonulunk, ülünk a növényi fehérje vonalon most egy kicsit.
8: Nagyon durákat ettünk ma, csicseri borsót, ettünk csiamagot, meg mi volt még rántott?
6: Nagyon egészségesben vagyunk.
8: Nagyon egészséges.
6: Igen.
8: És a Szilárd pedig megkínált minket a saját kombucsájával, amit soha többé nem fogadunk el.
7: Igen, ha gyilkolni akarsz, akkor kérd meg Szilárdot.
8: Csináljon neked kombucsát. Az is ecet ízű.
6: Igen.
7: Már alig várom, hogyha megyünk motoros túrázni, ugye mindig ő, aki reggelente ki.

0: osztja a kis, nem tudom, mit szokott, magnéziumot, káciumot, valamit, igen, ilyen kis zacskós cuccot ad mindenkinek, hogy azt nyerve
1: ez kell. Ja,
0: ez lesz a következő. Egy deci kombucsa, vagy mi ez?
1: Igen. Ez a végső kétségbeesés, hogy életben maradjunk 40 éven túl, és ez nagyon meghatároz a hétköznapok.
2: 6 évesen 4 másodperc alatt raktak ki a Rubik kockát egy kínai kislány. Ez megvan?
0: Nem lehet. Ezt én olvastam ezt a hírt.
2: Figyelj. Komolyan mondom, miért nem hagyják ezeket a gyerekeket élni és gyereknek lenni? Miért kell 6 évesen? 6 évesen szerintem, nem tudom, mit csináltam 6 évesen. Nem vagy, hogy Rubik kockát nem raktam. Én is tudom, mit csináltam.
1: Ájúta netted a fikádat egy tévékészülék előtt.
0: Azt meg most is, de...
2: Ilyen kis gyurmákat gyúrtam belőle, érted, és azok hozzávágtam a tévéhez, vagy nem tudom. Ez a kislány, ez kirakja a Rubik kockát. Keres már állítsz, hogy rakja ki a Rubik kockát. Eleve nem értem azt, aki ki tudja rakni a Rubik kockát. Tehát nekem az, hogy másik univerzumban valaki kirakja a Rubik kockát. De az, hogy 6 évesen 4 másodperc, mit veletetik ezeket a kínaiakat? Mennyi Rubik kocka kirakás az?
0: Meg hát, mikor kezdte
2: újszülött korában?
0: El, hogy ott ül a szülő, és már pedig Chen-Li hülyén
2: a kis Li. Ő lesz az új világbajnok 6 évesen.
0: Te itt ebbe világbajnok leszel.
2: Most ide hoznának egy összekevert Rubik kockát. És aztán, hogy addig nem megyünk ki a stúdióba, amíg ki nem rakjuk, szerintetek.
1: Kidobj az ablakon.
0: De se, fogadjuk, hogy Zsül ki tudja rakni.
1: Zsül biztos, aki...
0: De se.
2: A világ 1%-a tudja csak egyébként.
1: Engem nagyon felbosszant az egész Rubik kocka koncepció.
2: Az egész úgy, hogy van Rubik úr, nagyon bosszantó egy teremtés.
1: Ernő! Szeretném beszélni erről.
2: Ez egész kockás dolog, ez nem, de tényleg, komolyan mondom. 4 másodperc alatt, figyelj, én 3 percig keresem a sluszkulcsomat, érted? 4 másodperc alatt fogom föl, hogy milyen tér van körülöttem, hol vagyok. Ő kirakja a kockát, érted? No. 6 évesen.
1: 4 másodperc, az még önvédelemre se elég.
2: Semmi, a kezemet nem emelem meg.
0: És már
2: alatt.
0: Most gyakorol a lábbal kirakásra.
2: Igen, tudod, csukott szemmel. Felfogadatlan. De tényleg felfogadatlan. Annyira ügyesek, de hogy egyébként tényleg látni kéne, hogy azért ebbe ott áll két kínai szülő nagyon szigorúan mögötte egy zárt szobába, ahol a kislány nem jöhet ki, amíg ki nem rakja. Tehát ebben azért egy-két átsírt óra benne van valószínűleg. De mindenképpen tehetséges.
1: Hát a gyereketeket miben lehetne így egy ilyen Guinness rekordokra benevezni?
2: Nekem a Benni ki tudja rakni. Nagyjából 20 másodperc.
1: De figyelj, ha a családban egy ember ki tudja rakni, akkor megvagytok.
2: Tehát... Figyelj, ő megtanulta. Ugye a suliba is nagy divat volt, volt egy idő, mikor mindenki Rubik kockázott, és ilyen 20-25 másodpercet bármilyen szintű Rubik kockát bárhonnan kirak. De hogy így nem hiszed el. Megpróbáltam mindig elmagyarázni, másfél perc után azt mondom, hogy na jó, hagyjuk. Na jó, engedem.
1: Nem tudom ki az apád.
2: De nem hiszem, hogy nem értem. Nagyon érdekes, nem értem. Ott a kis csaj, nézd, figyelj. Micsoda.
1: De és van az,
2: amikor... Levet nem tudtam leírni.
1: De vettetek bennek azt a fajta Rubik kockát, ami már nem is kocka, igen, hanem tudod, ilyen üvegből kirakja van, tükörből is van, és ilyen csúcsok vannak rajta.
2: Tükör, és mindenféle alakokat tudsz belőle kirakni, azt is kirakja.
1: Ezt az eget.
2: Mindent kirak.
1: Hát figyelj, akkor alapból szerintem, neked nem is kell dolgoznod.
2: Semmi.
1: Majd ő megoldja.
2: Na ott a kislány, tessék, nézd meg! Hát látod, jó, hogy szomorú.
1: Látom,
2: hát látod, hogy ez egy boldogtalan gyerekkor, hogy 6 évesen kirakja a Rubik kockát 4 másodperc alatt.
0: Hogy forgatja, nem hiszem el.
1: Csecsemőkorában annyit sendelgett az anyám a bimbóját, hogy vettek neki inkább egy Rubik kockát.
2: Figyelj, a kis csaj nagyon durva.
1: Ugye, hogy jár az ujja?
2: Nagyon durva. Mondom, én ezt többször megpróbáltam megérteni, meg így valahogy összetenni, hogy ennek van egy mozdulatsora, hogy végignézed a keverést, és akkor utána tulajdonképpen egy szisztéma alapján te végighaladsz, tehát nem random keverik ők ki, hanem van egy mozdulatsor, amit neked folyamatosan csinálnod kell, nem tudtam megérteni.
0: Hát,
2: nem tudtam megérteni.
0: És utána megeszi a gőzgombot.
2: És utána leül a kis csiány, és eszik egy gőzgombot.
1: Hát, amit nem eszik, az a tubusos sültette. Ez biztos, de
0: azért ilyen okos.
1: Függesen, hogy jól érzi magát.
2: Igen. 5 perc, hogy a szemetet kirakja, mire valaki.
0: Na.
2: Érted? 8 percig csak nézem a szemetet, amit le kéne vinni. Neki 5 percig ne kirakja, érted? 4 másodperc, hogy lezavarok egy menetet. Hát ez hihetetlen. Csak elmondtam, hogy mit látok az egyik oldalon. Ő már kirakta. Nagyon cuki a kis csaj. Foga nincs. Nézzek, nincs elő foga.
1: Nem volt rá szükség.
0: Hát minek? Nem hát, foggal rakja ki.
1: De ilyenkor nézd, hogy most ilyenkor váltják a fogsort.
2: Hát nincs elő foga. Érted? Há?
1: Okay.
2: Tudnak ezek a kínaiak valami, gyerekek. Milyen tudnak ezek már a kínaiak valami. Na jól van, adunk még egy kulcsot.
1: Amúgy az irámon, bocsánat, hogy belepofázok.
2: Na, mi az álmod?
1: Az az álmom, hogy a lányomat meg akarom tanítani nagyon jól dárcozni, tudod? Mint ezek az ilyen nagyon flagva, ilyen nagyon
0: üzé. 10 évesen menő csajként.
1: És 8 évesen magára hagyjuk. Kész, mehetsz. Már mindent megadtunk neked, ami kell ahhoz, hogy gazdag legyél. De nem? Az annyira durva, hogy nagyon flagmán dobálja többet a dárcot.
2: És nagyon jól néz ki. És nagyon kevés csaj van. Tehát, hogy azért az... Igen, igen.
1: Erre kell rámenni.
2: Igen. Balázs, a kislány nem szomorú, alapból ilyen a szeme. Tényleg? Ja? Kínai. De hülyék vagytok. Na, egy utolsó történet még így az óra végén, gyerekek, belefér ez ilyen napvégi lezárásak, csak hogy ha ezt elolvasod, akkor azt gondolod, hogy ez Magyarországon történt, de hogy külföldön is tudnak olyat csinálni, amiről azt gondolt, hogy Isten hozott Magyarországon. Mi történt? Ugye van egy villanyautó, egy elektromos autó, ami beállt egy alagútba, és ott viszont rájött a tulaj, hogy dugó van. Dugó van.
0: Jó.
2: Amit sem lesz, egy
0: vársz.
2: Vársz egy kicsit, igen. Norvég TV2-nek számoltak be az esetről, ugyanis a forgalmi dugóban állt egy elektromos autó, a mögötte lévő elektromos autó sofőrje pedig odament hozzá, hogy van-e nála létra. És azért, ha nincsen létra, addig ment a csávó, amíg nem talált egy létrát, amit felállt, felállított az alagútba, és most figyelj, most iratról, felmászott az alagút mennyezetéhez, és mit csinált, szerintetek?
0: A mennyezeten?
2: Mit csinált a mennyezeten a csávó Norvégiában, amíg állt a dugóba az elektromos autóba?
0: Ott van vészkiárat, ki akart más.
2: Tehát ki akart mászni az alagútból, nem rossz. Mit csinált?
1: Megpróbálta ellopni az áramot.
2: Jó nyomon vagy. Megpróbálta megblankolni a vezetéket, amit kihúzott az alagútnak a tetejéből, és megpróbálta föltölteni az autóját vele.
0: De... És úgy, hogy a közvált az egész...
2: szerelő volt a csávó, szerzett egy létrát, felmászott, és kézzel lehúzott egy elektromos vezetéket, hogy feltöltse a villanyautót.
1: Nem mondta,
2: hogy
1: hiba?
2: Nem kis zseni. Nem mond, hogy nem Magyarország.
0: Zseni.
2: Hát nem mond, hogy nem.
1: De ez legális, nem?
2: Teljesen, persze. És állt a dugóba, és azt látták az emberek, hogy a csávó kivezett a falból egy vezetéket, és ráapplikálja az elektromos autójára, lopott árammal akarta föltölteni az elektromos autót.
1: De miért kell amúgy bevamzerolni egy ilyet?
2: Egyébként tényleg miért bántasz egy
0: most
2: ilyet?
0: Most ott áll egy 3-4 órát, ugye, amíg
1: hát nem,
0: és
1: a 10 perc még ki tudsz jönni az alagútból, hogy ne blokkod le a teljes forgalmat. Igen. Ez egy rendes dolog volt tőle.
2: Ő abban bízott, hogy ugye lemerült az autója, és ő abban bízott, hogy a mennyezet világításból ő föl tudja tölteni annyira, amíg el nem jut a következő töltőállomásig. Ezért szétszette a mennyezetet, és levezetett egy kábelt. Hát, mennyire magyar? Mennyire megnyugtató, hogy azért ez máshol itt zajlik?
0: De hát ott le kell szedned a töltőkábeled másik végéről a csatlakozót. Mert ami van a kocsihoz, az bedugod a kocsiba, a másik oldalt pedig csatlakoztatod a töltőhöz.
2: Itt mit akart mire vezetni? Hát kiveszi a lámpából az áramot?
0: Akkor van egy csupasz vezeték, illetve két csupasz vezeték.
2: Abba van áram.
0: Abba van áram, de neked le kell szedned a kocsid töltőkábeléről is a másik oldali csatlakozót, mert azt vagy odaérintette.
2: Na ez a kérdés, hogy hogy applikálta össze, ott megforrasztotta a helyszínen, és csinálta
0: egy áramot. Igen, vagy volt nála, nem tudom, kombinált fogó, meg egy szigetelő szalag. Vagy
2: szeretem, hogy máshol is vannak ilyen rock'n'roll arcok. Komolyan. Tehát, hogy azért
0: jó a csávó.
2: Mert ezt Magyarországon olvasod, azt mondja, simán benne van, nem? Hogy így lopunk áramot. Hát nem tudom, mennyit jártok a belvárosba, de régen azért az divat volt, hogy kábeleken kellett átlépned, mert az emeletről vezették le az autókat töltéshez. Tehát ő ipari, vagy rendes lakás árammal töltötte a kocsát, és levezette az áramvezetéket. Kőbányán, Kispesten, egy csomó szó volt ilyen fotó.
1: Mit csináltál te arra felé?
2: Megnéztem, hogy éltek.
0: Tanul.
2: A fantomot kerestem. Kőbányán, kerestem a fantomot.
1: Érezgetted ezeket a csőiket odakint? Igen. Már ma a fantom, nem? Akkor ide fekszek majd, akkor mikor körül szokott jönni?
2: Lehet így áramot nyerni, gyerekek? Zsűl, te értesz ez valamennyire. Ki tudsz így nyerni áramot?
0: Hát a kábelen jön az áram. Hát hiszen világított ugye, tehát az alagútban mindig van világítás.
1: Az alagút végén mindig van fény.
0: És fény is van az alagút végén, tehát ha azt a kábelt letéped, abban van áram. De azt, hogy azt hogy buherálod össze izével, és mennyi ideig állt, vagy sikerült?
2: Nem szól a cikk, mert hogy közben feljelentették, és hát szóltak neki, ezt ne csinálja, ne lopjon áramot. Tehát a közösség az önmagában megszabályozta, vagy rendszabályozta a csávót, hogy ne csinálja. És hát először ugye nem tudtak neki létrát adni, de és akkor utána vagy szerzett létrát, vagy felmászott az autója tetejére, és onnan próbálta meg lehozni az áramot. Hát figyelj.
0: Na, és egy csávó norvég volt, most olvasom.
2: Igen, Norvégiában törvény.
0: Norvég ember.
2: Ahol azt gondolt, hogy azért ennek az egésznek úgy egy kicsit úgy van kultúrája. Nem? Vagy azt mondja, oké, lemerült az autóm, akkor hívok egy trélert, elvitetem, de nem ezt az alagútba kiváljom a lámpát, és elkezdek autót tölteni. Igen.
1: Aztán, hogy... közös az áram, nem? Tehát azt a közösből fizetik.
2: Igen. Az új gépkocsik száma 98%-ban már elektromos autó Norvégiában.
0: Oh.
2: Azt a mindenit neki. Az milyen?
0: Hát ugye ott azért az áram, tehát természeti energiából tudod olcsón elő.
2: Tehát, hogy ezt jól kapják az áramot?
0: Aha. Persze.
2: Azért ez is egy nagy zsákutca lesz, előbb-utóbb úgy is ki fog derülni. Az egész villanyautózás szerintem. Ez egy óriási, óriási zsákutca. A norvégoknak nincs semmi humorérzéke. Norvég volt, norvég magyar. Azt írják, hogy norvég magyar, igen. Na jó, a gyerekek. Hát csak gondoltam, egy ilyet nem, még feldoblak benneteket.
1: Lehet, hogy ennyire könnyebb volt, amikor így mentek ezek a lovaskocsis témák, mert akkor csak félreállt, tehát lelegeltétek, amit le kellett, ezt mentél tovább.
2: Nem kellett. Is voltál, igen. Igen.
0: Most itt írja a hír, hogy nagyon sok a lemerült villanyautó egyébként Norvégiában, mert az előíráshoz képest, ugye a gyártó megad egy tóliget, hogy meddig tudsz vele menni, igen, nem, de a hideg az aksit, az lebudítja, tehát hogy állnak gyakorlatban a norvég utak mentén a lemerült villanyautók, és nyilatkozott egy ilyen autómentős csávó, hogy a melóinak közel a 80%-át teszi ki a lemerült villanyautóknak a hazavívése, vagy a legközelebbi töltőpontig.
2: Hát azért ott látod, hogy mennyi van benne. Én mondjuk nem vagyok nagy elektromos autó, de azért ez kiírja, hogy 50 km, 100 km jelzi, hogy a hidegbe lehet, hogy visszaesik az aksiknak a teljesítménye.
1: De olyan nincs, hogy mint amikor egy marmonkanna, nem tudom, ezért hiszel magadra, hogy akkor egy hátul egy kis aksit beraksz magadnak, amire csak annyira feltöltöd, hogy kigyere valahonnan legyen.
2: Egy ilyen, mint a babettánál, így átrakod a benzincsapot, hogy még legyen plusz 10% áramod, amit valamire le tudsz szedni. Igen. Azt jelenti, hogy az egyik autóról tudta volna tölteni a másikat, az egy jobb ötlet lett volna. Aha. Hogy az előtte álló, a dugóval előtte állóból kér valamit. Azt nem tudom, hogy ott a kábelezés hogy van, vagy saját autóval, másik autóban, hogy tudsz áramot nyerni, azt nem tudom.
1: Kicsit olyan lesz, mint az élet, mint az ötödik elembe volt. Hogy majd így, tudod, így lesznek már repülőautók, elektromos repülőautók, meg ilyenek, és akkor a végén az lesz, hogy az éli túl, aki le tudja csápolni, rá tud sápolni az előttén levőnek az akkumulátorára, leszívja, az ott hagyja, meg tovább, Mad Max is.
2: Igen. Norbi volt, az nem norvégi. Kamionok is, a buszok is árammal mennek ott már mindenhol. Ez mennyire előre járnak, azért ez milyen szép egyébként, igen. Igen. Szintén villanyszerelőként elektromos autóval járunk, mindig van pár méter kábel, ilyen esetre is gyors töltő. Van egy gyors töltő. Na jó van. Anna, dobjál még be nekünk valakit így a végére, jó?
1: Egy kulcsos?
2: Adjál egy ilyen kis kulcsos nekünk, nézzük meg, hogy... Hogy mit mond? Sosem vagyunk egy 250-en körülbelül, vagy 200-an. Sokkal leszünk, gyerekek. Sokkal leszünk. Rohamosabban csökken a hidegben a töltés. Aha.
0: Na látod.
2: Mondom, az van, amit te mondasz,
0: hideg,
2: igen.
0: Hideg elszívja az energiát.
2: Na, haló. Jó reggelt, szia! Andi, hello Andi, mi újság?
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Andi!
1: Jó reggelt, Andi! Hívtalak titeket.
2: Honnan, Andi? Nem értettük.
3: Kecskemétről vagyok, ja, Kecskemétről. És három készülékről hívtalak titeket egyfolytában.
2: Három készülékkel keresztül próbálták kulcsot szerezni.
3: Igen.
1: És melyik lett a befutó? Melyik a szerencsés készülék?
3: A kisfiamnak a tablete.
2: A kisfia tabletéről is hívtál minket, tényleg?
3: Igen, itthon van, mert még beteg, úgyhogy ő nyomta meg a szerencsés hívást.
2: De durva, nagyon jó. Jól van. Oké, figyelj ide, Andi, mivel foglalkozol, mit csinálsz?
3: Lépcsőházakat takarítok.
2: Takarítasz, jól van, Andi. Mondj egy szlogen nekünk akkor.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon szép.
2: Nagyon ügyi vagy. Jól van. Mennyire vagy szerencsés típus? Hogy érzed? Meg tudod nyerni majd a konténert?
3: Hát nagyon bízom benne, mert őrjönkbe fogok gurulni, ha igen.
2: De jó. Én szerintem lesznek nagy gurulásaim, gyerekek. Itt gurulni fogunk, lesznek nagy gurulások.
0: Az ajándékok közül melyikre vágysz a legjobban?
3: Hát igazából a nyaralásra.
2: Na.
3: Meg akkor nyára, mert páromnak a házát felújítjuk, és jó fog jönni.
2: Nem voltatok nagyon mostanában nyaralni?
3: Hát nem jutottunk el.
2: Nem jutottatok el.
0: Hát házfelújítás elviszi a pénzt.
2: Az el.
1: Ha valami, akkor az elviszi a pénzt.
2: Jól van, Andi. Oké, akkor küldjük a kulcsot, legyél ügyes, és akkor találkozunk októberben majd. Október 9 szerintem, jó?
3: Igen, megyek. Köszönöm szépen.
2: Reméljük, hogy jó idő. Ott Ali, csáó.
3: Puszi, sziasztok.
2: Hello. Atiskánál is tudtok kulcsot szerezni, ő most nincs kitelepülve szerintem.
0: Csak hétfőn van.
2: Csak hétfőn van, és még Geri. Betelepítettük ide a stúdióba, és még van Gerink is. Jó, úgyhogy egész nap tudjátok hallgatni a Rádió 1-et és próbálkozni. Solymártól Buda 8 km, másfél óra volt, gatya, nagyon durva. Mentőhelikoptert láttunk leszállóban az M1-es felett, miközben az M7-ese jöttünk Budaörs magasságában. Ezt Anna ülte nekünk. Köszönjük szépen. És Török Bálint előtt már áll az M1-es 20 km-re Budapest felé vezető külső sávban, a kamionok között áldogálnak hallgatóink.
0: Gyerekek, vége a jó világnak, vége. A járnak, amikor ugye nem kellett a gyerekeket iskolába vinni. Most már szeptembertől ez elindult, jön a dugó.
2: És belassult ez a szeptember, érzitek? Vagy nem érzitek ezt? Ugye a nyár nagyon ment, de most olyan, mintha 3 hónapja szeptember lenne. Nincs ilyen érzetetek? Hogy nekem valahogy nincs. Most egy kicsit lelassult ez a dolog? Nincs?
0: Most megint már hét közepe van, most kezdtük, most jöttünk vissza a hétvégéről.
2: Igen? Nekem ugyanúgy. Nekem megy. Valahogy a szeptember most egy kicsit ilyen nyúlossá vált. Illetve suli vagy, ugye az egész edzés, iskola, nem tudom, de hogy úgy valahogy ez a nyár nagyon rohan, de most ez a szeptember ez nekem kicsit ilyen lelassulóban van.
1: Lenni. Igen, lehet, hogy ezzel nincs olyan sok stressz, nem? És akkor egy kicsit úgy nyugodtabb.
2: Hát a nyáron nincsen sok stressz, most több stressz van. Csak kapok egy kréta neked? Üzenetet.
0: Azért csak összeugodik a gyomorod.
2: Azonnal érted. Sereskén
1: úr. Önnek ismerős az a kifejezés, hogy diszkalkulia?
2: Igen. Mi a helyzet? Üzentünk a krétára. Nem? Hát be vagytok állítva, nem vagytok beállítva?
1: Be vagyunk állítva.
2: Érted?
0: Csak nem nézzük.
1: Nálunk most az van, kaptunk üzenetet, mert az iskola részt vesz a 10 000 lépés a világért, mit tudom én, 10 000 lépés a pockokért, valamiért lépni kell 10 000-et mindenkinek minden nap, és akkor a szülőknek be kell társulni, és akkor be kell az applikációba regisztrálni, és mindenkinek egész nap talpalni kell.
2: Ja, hogy és ki mennyit tesz bele.
1: Igen, és aha. A legjobb iskola, aki a legtöbbet talpalt, az kap majd 1 000 000 forintot.
2: Azonnal írják amúgy. Hát minden kapura, azonnal
1: dörzs ki. Nem, hát kell állítani a telefonodat, hogy...
2: Ja, értem, tehát egy hivatalos szám van arról, hogy mennyit lép a suliba.
1: Nálunk már megvan beszélve, hogy 8-10-ig én sétálok, aztán átadom a szomszédnak a telefont, az meg kutyát sétáltatni 9-ig.
2: Igen, hogy tegyétek föl valami futóra az atlétikai pályán, vagy valahova.
1: Nagyon sok megoldás van, de itt hát el kell gondolkodni, hogy mi a reális szám. Tehát 75 000 lépés egy nap, az belefér, de még...
2: Kicsit fura lesz. Vagy kicsit érdekes lesz, igen.
1: Van egy ultrafutó ismerősöm, esetleg be tudnál segíteni.
2: És mit nyer a suli? Tehát, hogyha megnyeritek, akkor...
1: 1 000 000 forintot.
2: Egyem. Aha. Amit elrak, igen. Majd a Diri.
1: Azt írták, hogy sportszerekre kapják, és én ezt rosszul olvastam, és azt olvastam, hogy sportszeletre. Mondom,
0: hogy milyen jó fejek, 1 000 000 csokira.
1: Figyelj, öcsém, 1 000 000 sportszelet, hát ebbe már azért be fogok szállni én is.
2: Hát ha kell, akkor igen. De ez lett volna, hogy a végén tudod meg, legyalogolsz 4000 kilométer, és hol van a sportszelet? Nem sportszelet, sportszer.
1: Sportszerek?
2: Eszter, hát nagyon köszönjük az 1 000 000 lépést, amit beletett az iskolánkért, elhozzuk az 1 000 000-t, egy darab sportszeletet nem tudunk.
1: Pontosan anya fókoztad az 1 000 000 sportszeletet.
2: De ilyes voltál, amikor most az e-mailt, ilyes.
1: Akkor kezdett a 14 órás.
2: Az időablakot hol tartott éppen, amikor a sportszer sport?
1: Igen, akkor.
2: Már minden sportszeletnek olvasok. Most indulok gyalogolni.
1: Péter, vedd fel a cipődet, megyünk a sportszeletet.
2: Arcba szállunk az 1 000 000 sportszeletet. Figyelj, igazából az, hogy 1 000 000 forintból azért az kijön.
1: Tehát
2: azért, ha mondjuk 300 forint vagy 500 sportszeret, abból azért megvagy.
1: De hogy mit érnek a sportszerek, ha nincs mellé?
2: Sportszeret. Igen.
1: Köszönöm az együttműködés lehetőséget.
0: Jelentkezett egy ultrafutó, aki azt mondta, hogy megvesztegethető.
1: Úristen, hány sportszeretért futsz el? Egy ultrafutó, az annyira durva lenne, hogy bemegyek.
2: 300 000 forintért.
1: Szeretném külön megköszönni, Ráskó Eszternek, hogy rengeteget lépett.
0: Volt egy olyan nap, amikor 90 kilométert ment. Mi?
2: Hihetetlen. Mit meg nem
1: tesz az anyukat? Az napi ámperében léptem fel.
2: És bemész, csak föltéped az ajtót. Hol vannak a sportszeretek?
0: Megküzdöttem
2: érte. Adják ide a sportszeretet? Sportszer volt, Ráskó, sportszer volt. Ne törődjél vele. Lehet, hogy kicsit nem lehet az időablakodon állítani?
1: Bezárni?
2: Hogy nem azt mondom, hogy bezárni, de mondjuk a...
1: Zárjuk lesz az időablakodon.
2: 4 órát eszem, 20 órát éhezemből, nem akarod egy 16-8 rát
1: átállítani az időablakodon? Nekem te nem mondod meg, mit csinálja.
2: Elég a 4 óra.
0: Látod, hogy érzi. Szereti, jól érzi magát.
1: Semmi bajon nincsen.
2: Szülő e-maileket félreolvasol, érted? Sportszelet.
1: Felébresztette a gyereket. Indulunk, gyalogolni.
2: Megyünk sétálni, anyát küzd a sportszeletért.
1: Többen írják, hogy a Balatonszandon is lehetett 65 000 lépést csinálni. Hát igen, csak azt, amit te bevettél, ez azt én nem vehetem be.
2: Igen, a Balatonszandos 65 000 lépés az normál életben 5 000, jó? Tehát azért azt tegyük plusz, hozzá, tudjuk, miről
1: plusz,
2: szól.
1: Plusz az helybenjárás volt, nem tudod? Ez a...
2: Tudjuk, hogy ez miről szól azért. Na jövünk mindjárt 9:50 pontosan, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
4: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
10: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre! Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
13: Premier Outlet Budapest.
14: Világmárkák, világra szóló áron.
15: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
16: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
19: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover, akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 50 www.nissankecskemét.hu.
20: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
21: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
23: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlat kérés www.tamastanya.hu.
24: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
25: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
26: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, powder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj, egy utazás! Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten, a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
27: Carglass javít, Carglass cserél.
28: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
29: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pakk!
0: gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
1: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
27: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki autóbontó.
16: Reklámot hallottak.
17: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Készül a kutatók éjszakájára a Kecskeméti Egyetem. Arany oklevelet kapott Sárdi Tibor nyugállományú rendőr. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Előadásokkal, bemutatókkal, kísérletekkel és játékokkal várja az érdeklődőket pénteken a Neumann János Egyetem a kutatók éjszakáján. A programokat a GANF műszaki és informatikai kar, valamint a kertészeti és vidékfejlesztési kar telephelyén rendezik meg. Az intézmény tájékoztatása szerint a látogatók bepillanthatnak a robotok világába, láthatnak lebegő kisvasút modellt és megismerkedhetnek a biodesign módszerével is. Emellett megnyílik a járműfényező labor, lesz szabaduló szoba, és a 3D-s nyomtatás világába is betekintést nyerhetnek az érteklődők. A részletes program a Neumann János Egyetem és a Kutatók Éjszakája honlapján érhető el. 50 évvel tiszti oklevelének megszerzése után arany oklevelet vehetett át Sárdi Tibor nyugállományú rendőr a lezredes. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jubileumi ünnepségén írja a Félegyházi közlöny. Pályafutását határőrként kezdte a déli határszakaszon, később pedig a rendőrségnél folytatta szolgálatát, amelynek jelentős részét Kiskunfélegyházán töltötte. Munkája során elsősorban személyzeti területen dolgozott, vezetőként pedig fontosnak tartotta az állomány támogatását és a megfelelő munkakörülmények biztosítását. Közbiztonságért végzett tevékenységét Kiskunfélegyháza több alkalommal is elismerte, háromszor kapta meg a város közbiztonságáért járó kitüntetést. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondja Nagyváradi László csillagász.
4: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
3: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet a térségben napközben 18 és 22 fok között alakul. Holnap változóan többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében észak felől elszórtan lehetnek majd záporok, zivatarok. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, 9:30 volt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a nap legjobb pillanatai jönnek. Jó sok minden témánk volt, ugye egyrészt megbeszéltük a diákcsínyeket, hogy mit csináltunk gyerekkorban, mert hogy egészen odáig mennek most már a gyerek diákcsínyek, hogy valaki visszafordított egy vizerjáratot gyerekek, és majdnem kiürítették Ferihegyet. A Budapest Bilbo járatot kellett visszafordítani, mert egy fiatal gyerekhangú srác betelefonált Ferihegyre, hogy a bomba van a fedélzeten.
2: Gép visszafordult.
1: 10-12 éves forma lehetett. Gép visszafordult, ehhez képest megbeszéltük, hogy mi mit csináltunk, hát sehol nem vagyunk. Az volt, hogy sehol nem vagyunk.
2: Ártatlan apró gyerekkori próbálkozások voltak mindösszesen.
1: Igen, nem voltunk. Ehhez képest nem voltunk túl erősek. És beszélgettünk még a mindennapi függőségeinkről. Ugye az Aher interjú kapcsán voltak szomorú adatok az ország gyógyszerfüggésével kapcsolatban, és aztán kicsit vidámabb témára tereltük, és arról kezdtünk beszélni, hogy oké, mi az, amit megengedünk magunknak, függők vagyunk, és egy picit nézzünk rá, hát egészen megdöbbentő függőségek érkeztek.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Mit mond a gyerek? Hova telefonál? Most tessék, te akarsz csinálni egy diákcsint. Ugye régen mi olyanokat csináltunk, hogy csináltunk bombarédót az iskolába, vagy mit tudom én. Ők már kicsit haladóbbak, a vizerjáratát visszafordítottak. Kit kell fölhívnod, hogy a vizerjárata visszaforduljon?
2: Liszt Ferenc repülőteret.
1: De mit mondasz? Tudod, hogy éppen akkor száll föl a Budapest Bilbo?
3: Vagy bombát azt helyeztem el a vizerjáraton.
1: Ezt van, aki elhiszi ebben a formában?
2: Muszáj elhinni, ez a baj. Ez a baj, hogy ha
1: ez üvölt, a igen,
2: ez a baj vele, hogy ha üvölt róla, hogy gyerekcsíny, igen, nekik akkor is ezt ki kell vizsgálni.
1: Egy hallhatóan gyerek van a másik oldalon. Ez a kifutóra már gurul.
2: Igen. Ugye?
1: Ennek sok-sok 10.000 euró a visszafordítása, meg a járathalasztás. Gyerek van a másik oldalon, és a Liszt Ferenc azt mondja a reptér, hogy már pedig ez biztonsági okokból be kell szüntetni, jöjjön vissza a gép, és ugyan tudjuk, hogy gyerek követte el a csínyt, de ez a járat akkor nem száll föl. És majdnem bezárták a repteret.
4: Úristen, ilyenkor amúgy a kártérítés az osztálypénzből megy?
1: Ez egy jó kérdés egyébként, azért nem lennék ott SMK-s szülő, aki beírja a közösbe, hogy hát kedves szülők, a kis ödönke egy kicsit elragadtatta magát. Igen, egy repülőt visszafordítatott a felszín. Nem lehet, hogy utazott rajta valaki, nem lehet, hogy nem kapott meg valami ajándékot, nem lehet, hogy dühös volt a szüleire, akik ott hagyták.
4: És a éppen Mikulás most Bilbaóba tart, és azt mondta, hogy nem kap semmit idén.
1: Igen. Keresik a gyereket, nincs meg. A széles körű adatgyűjtés van. Fia, hogy foshat most ő? Milyen ügy lehet most belőle? A gyermekkorút betelefonálót keresik, közveszéllyel fenyegetés miatt rendeltek egy nyomozást, büntető eljárásban vizsgálják. Azért az...
2: Az kemény.
1: Ilyenkor visszafejtik, hogy honnan jött a hívás?
2: Hát valószínűleg, már pedig tudják, ugye cella információ.
4: Ez egy okos gyerek volt.
1: Ez egy okos gyerek volt.
4: Egy okos gyerek volt, akinek volt egy nagy ötlete. Ezt meg kéne jutalmazni, nem?
2: De az iskolai robbantással fenyegetőzést, azt megérted, mert azt azért csináltuk, ugye?
1: Igen.
4: Szerintem mindenki,
2: hogy ne legyen tesi óra, ne legyen matek doga. Na de itt mi lehetett az indok, hogy pont a Bilbaói járat?
1: Maga a csíny, nem? A csínyek lényege nem is volt mindig indoka,
4: ki
1: nem maga a csíny.
4: Rajta? Ki ülhetett rajta, mert ez egy elég specifikus járat.
1: Igen.
4: Egyrészt, másrészt pedig az van, hogy nem lehet az, hogy otthon már valami nagyobb csínye vált az illetőt, aki ült azon a repülőn, úgyhogy el kell téríteni.
1: Ez is lehet. Mi például csináltuk a tesómmal azt, hogy ugye vonalas telefon volt még.
2: Nehogy azt mondta, hogy a kislakás.
1: Nem, kislakás cserélt nagyobbra. Nem, az béna, ilyeneket nem csináltunk. Nem, fölhívtunk taxiszolgálatokat, és ugye nem tudták, hogy honnan jött a hívás, és bemondtuk az utcánkat. És kihívtunk 3-4 taxit, akik folyamatosan bolyongtak előttünk a lakótelepen az utcánkba, és azt néztük, hogy egymás után vonatoznak a taxik, és várták a címet, ugye? De nem a saját címünket mondtuk be, hanem kettővel arrébb lévő házszámot. És telefon alapján nem kötötték még össze a házszámot, és bekértünk 3 taxit ugyanarra a házszámra, vagy kettővel arrébb. És azt láttuk, kinéztünk, nekünk körforgalom volt így a lakótelepen az ablakunk előtt, hogy köröznek a taxik. És elbújva az erkélyen azt néztük, hogy 3-4 taxi jön ki címre, és várja az utas, csak hogy az egyik taxi ledudálta a másikat. És akkor mennie kellett, tett egy kört. Jött a másik taxi, azt is tett egy kört. És ezek vonatoztak 3-4-en, és várták ugyanaz a címet. Mi meg bujkáltunk az erkélyen, és vártuk, hogy akkor most mi lesz ebből.
2: Látod, micsoda
1: szép gyerekkor. És voltál szarra, és azok ott kiszálltak, veszekedtek, kidőtt, hogy ugyanarra a számra, akkor visszahívták a telefonszámot, de persze azt nem vettük föl, nem tudták, hogy egy vonalas szám az hova tartozik, mert ugye a taxidispécser ezt nem tudja megnézni, és azt hiszem a rekordunk 6 taxi volt. 6 taxi körözött előttünk. Nem követtetek el valamit, hogy lakásokat hívogattak? Most nem a kis lakás érjen nagyobbra. Utcai fülkéből vagy otthonról csináltátok?
2: Utcaiból.
1: Persze. Nap egy utcai telefonfülkéből hívtunk, mert egyszerre tűzoltóságot, hogy ég a vonal. Egyszer-kettőször megtettük, a harmadiknál közölte a diszpécser, hogy ne szórakozzunk a Naphegy utcából, mert mindjárt küldi a rendőr. Lecsaptuk a kagylót és futás. Az kemény, nem? Mi valami hatóságot nem mertünk. Vasútállomáson a feljebb sétáltunk, ott volt egy gomb az oszlopon, amit megnyomva bekapcsolt a hangos bemondó. Telefonon lejátszottuk a MÁV zenét, majd bemondtuk, hogy felső vezeték szakadás miatt nem jár a járat, és törölték. Megértésüket köszönjük, mindenki elindult haza a váróból. Fú, de aljas! Fényképezőgéppel éjszakai trafipax? Mennyire haladó! Jó, de jó! Azt a mindenségét neki!
4: Volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét
2: parizerrel
4: és mustárral. És mustár. És felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így be kell önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
5: De hogy rossz, fél, van a TikTokon egy srác, ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
1: beszélek róla.
5: Nincs oda. Legnagyobb.
1: Kólafüggőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
2: Ne!
4: Milyen kockát? Nem
2: a húsleves kockát. Húsleves kockát.
4: De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
1: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab, ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat, érted? Forró víz bedobtad, megitted,
2: megvoltak. Voltak, nem volt. Répára, hagymára,
1: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy jöttem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Nagyon szerettem.
5: A legjobb újadat megnyomd a limópornál, és bele a vegetába.
1: Oh, de szerettem a vegetát.
2: Nagyon szerettem. Generációs.
1: Itt van szóval kocka, leves kocka.
4: Én nem tudom a vegetát.
1: Leves kocka?
4: Leves kockát se ettem.
1: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
4: De párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szozavart, ha megláttad, mert ugyanabban volt csomagolva.
1: 6-8-as dobozban volt, kis piros tasabban, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is vittem magammal.
4: Jó, figyelj, Péter, kollégium,
1: szomorú gyerekkor.
5: Valáska, mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát? Leves kockát? Milyen kisejnel fér?
1: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barackrevet.
4: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon arra tett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
5: Édesre sósat, sósra édeset.
4: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
2: Hozzunk be egy meleg szendvicsütőt.
4: Próbáljuk ki?
1: Igen,
5: finom.
1: Tejporfüggést írják még nagyon sokan. Pilóta kexfüggést, nagyon adom. Nagyon értem a pilóta
5: kexfüggést.
1: Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekerve, hogy mondtam, halva a pilóta kexé. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
4: Magyaros emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt,
2: és utána pedig
4: a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis, olyan naturális, csak magyarú íze.
1: Bűnös élvezetek ezek, bűnös élvezetek. Mondjuk a tejporfüggőség azért az kemény. Ropi függés.
2: Sűrített tejfüggő, az is jó.
1: Szerintem a sziánygazdaság volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt.
2: Nem volt benne semmi. Nyomta be a szádba, és
1: belenyomtad anyát.
5: Megint van egy kis leveskocka.
1: Megettem a leveskocka. Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
4: Az a leves kockán, ezt arra szoktam használni, hogy ebben főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
1: Mi levest tettünk belőle?
4: Na igen, és ugye annak az a...
1: Tésztát könnyű főzni.
4: Igen, annak az a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a hústeves nélkül, csak azt a jövőt.
1: Gyerekek, mindenki hülye.
2: Mindenki.
1: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornófüggő, hagyjad, mert sehol nem vagy, érted? Hát,
5: ismerősöm, apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki bácsi, hiába mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem nagyon van, szereti.
1: Ezt egyébként sok hallottam, hogy ezt mesélted egyszer, azon sírtam.
5: Vajas kenyő,
4: és az alutas... Dávid vitte ezt el.
1: Várjál,
4: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
1: Fúj, de undorítok. Fúj, de undorítok.
4: Imádom. Azt is, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
5: Durva.
1: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora? Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltette az alufóliát.
2: Hát és ez büdös, gyerekek, a kutya és a macskakaja is büdös. Hát most azt képzeld el.
1: Menjen már a kutyakaja.
5: Az az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
1: Undorító.
0: Balázsék a Rádió 1-en.
1: Na jó van, gyerekek. Azért vannak itt.
4: Meg volt az első csoportfoglalkozásunk.
1: Igen, fabafehéret kakár kérdezik.
2: Hát tényleg.
1: Nem tudom, hogy a beszóban benne voltam, most nem hallgattam, de ugye azért a kutyakaja függő pirítós nevű nagypapa azért szerintem nagyon erős. Nagyon erős az. Néha igen, fehéret kakil annyi, de egyébként semmi.
2: Jó van tőle.
1: De teljesen jó, ugatja a oldalt kicsit, de ő pirítósra leszi a kutyakaját.
2: Nézd, amíg csóválja a farkát, addig nincs persze, baj.
1: Persze, és azért nagyszüleinek lehetett egy-két furcsa dolga. Átértek két világháborút, egy 56-ot, hát persze, egy kicsit azért furák voltak.
4: A nagyfatalomnak egyszer adtunk ezt meglevest, és tetelelek vált, úgyhogy szerintem ez oké.
1: Óriásiak. Na jó, a gyerekek, megyünk, és hát itt nagy vonulások vannak, mert te már nem vagy, holnap Juli van, aztán majd te nem vagy, szóval aztán itt jövünk, megyünk, gyerekek.
2: Megyünk, de te itt vagy, és ez a fontos, hát, és mi nagyon büszkék vagyunk rád, mindketten Eszterrel, ahogy valahol máshol vagyunk, és jól
4: olyan érezzük. Olyan jó, akármilyen bajba kerülsz, mindig számíthatsz valakire.
1: Igen,
4: nem más, menjetek
1: nyugodtan, utazzatok, gyertek, jöjjtek, abban nem jön be,
2: tudod, hogy
1: itt vagyok.
2: Pénteken érted, fölkelni 9 körül a szálláson, ez a Balázs, de jó, hogy van.
1: Én itt ülök, te alszol, vagy Nyíregyházán csinálsz, amit te Bilbóba vagy, vagy nem
4: a gyereknek
1: tudom.
4: Be kell menni az iskolába, mert nyílt sportnap lesz, meg kell nézni, hogy hogyan fognak sportolni, és a szülők, és a szülők is részt vehetnek, tehát ez azt fog jelenteni, hogy próbálom majd elmagyarázni a lányomnak, hogy miért nem mászik anyafalat, és miért jobb ez mindenkinek.
2: Nem azért, mert nem tud.
4: Igen.
2: Nem azért, mert nem tud,
4: nem
2: nincs kedve.
4: Nem többiek rosszul érezzék magukat.
1: Nem vagy igazi, hogy legalább egy kötélmászást nem csinálsz végig a nyílt napon.
4: Videós bejelentkezéssel jövök, jó?
1: Egy nyílt bejelentkezéssel, itt ez a kötél.
4: Pénteken hívjatok fel.
1: Itt ez a kötél, most megmászom. Na jó, gyerekek, szóval holnap akkor vonulunk ide-oda, mert hát aztán jövünk, jó? 6 órakor kezdünk. Puszi mindenkinek, szép napot, sziasztok!
2: Na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Elektromos fűtőpanel?
7: Igen, nordart.hu.
6: Gyors és ingyenes kiszállítás?
7: Igen, nordart.hu.
6: 5 év csere garancia?
7: Igen, nordart.hu.
6: Norvég minőség a forgalmazótól?
7: Igen, nordart.hu.
6: Rendeljünk?
7: Igen, nordart.hu.
8: Telefon?
9: Kávé.
8: Reggeli?
9: Kávé.
8: Munka?
9: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a APK-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
13: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
14: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépától. Mire vársz, induljál? Bogépa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépa.hu.
15: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
16: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
17: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. Volkswagen.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
19: Hány óra?
20: Hajnal 2.
19: Megint nem alszol?
20: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
19: Próbáld ki te is a Sedakurt.
21: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
19: Alszol.
21: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gól.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós. 14 óráig együtt rádiózhatunk ma is, így szeptember 23-án, szerdán. 10 óra után 7 perccel járunk, és folytatódik a Merre jár az ősz nyereményjátékunk, ahol is pénteken kisorsolásra kerül a heti fődíjunk, ami nem más, mint egy utazás Szarvasra, a Liget Wellness és Konferencia Hotelbe töltetel egy család. 3 nap, 2 éjszakát, 2 felnőtt, 2 gyermek részére szól ez a szállás, és az utazást megoldjuk, ugyanis arra a hétvégére egy Hyundai személygépkocsit is kap a nyertes, sőt, teli tankkal adjuk majd az autót a INT benzinkút jóvoltából. Jelentkezni már mostantól lehet tehát a játékra, SMS Viber számunkra, hogy merre jár az ősz, illetve nyerni szeretnék üzenetet kell küldeni a 29 414 020. Néhány információból kell kitalálnatok, hogy melyik magyarországi látványosságra, kirándulóhelyre vagy éppen városra gondolunk. Ebben az órában a feladvány egy kirándulóhely lesz egészen pontosan. Mindjárt jövök további információkkal, addig lehet jelentkezni.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és a netpercek rovatunkkal folytatjuk. Érdekes téma megint, hiszen a magyar internetezés, képzétek el, hogy ma már nem külön program, hanem háttérzaj a nap nagy részében. A KSH adatai szerint 2025-ben a lakosság 95,5%-a használt már internetet valamikor, és 92,8% az előző három hónapban is online volt. Ez azt jelenti, hogy a net már nem csak fiatalos szokás vagy munkai eszköz, hanem alap infrastruktúra. Az igazán érdekes szám a gyakoriság. A 2025-ös adatok szerint az internetezők közel 85%-a naponta többször vagy folyamatosan használja a hálót, vagyis sok embernél az internet nem olyan, mint régen a televízió, amit este bekapcsoltak, hanem inkább olyan, mint az áram. Észrevétlenül ott van minden ügyintézésben, üzenetben, térképben, bankolásban. Ez kényelmes, de elgondolkodható is. Ha ennyi minden online történik, akkor a digitális hozzáférés hiánya társadalmi hátrány. Aki nem tud belépni, jelszót kezelni vagy ügyet intézni, az könnyen kimaradt szolgáltatásokból. A számok azt is mutatják, hogy a ritka internetező ma már kisebbség, ezért sok szolgáltató kevesebb türelmet hagy az offline útra. Egy elveszett jelszó vagy régi telefon így nem apró bosszúság, hanem akár ügyintézési akadály is lehet.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Merre jár az őszi játékunkban? Internet nem szükséges, mert SMS-ben is tudtok egyébként jelentkezni a játékra, nyerni szeretnék üzenettel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Folytatódik a Gyógyító Hangok koncert sorozat, amely ezúttal is különleges élménnyel várja az érdeklődőket a Kecskeméti Kórházban. Csík János, Kossuth Díjas zenész és meghívott vendégei gondoskodnak a hangulatról. Közreműködik Vadas László népzenésztanár, valamint Nagy Dénes és zenekara, Gödény Anikó, Godó László. Az esemény ma délután 14:30 lesz, és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház A épületének aulájában. A Kutatók Éjszakája országos programsorozat keretében pénteken számos előadással, bemutatóval, kísérlettel és játékkal várja látogatóit a Neumann János Egyetem, Ganfkara, valamint a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar is. A Bányai Júlia Gimnázium is csatlakozik az Európai Kutatók Éjszakája programhoz. Pénteken, ott is este 6 és 10 óra között a tudomány népszerűsítő interaktív programokkal, előadásokkal és kísérletekkel várják majd az érdeklődőket. És egy vasárnapi program, ami a Széchenyi városban lesz, egészen pontosan a Kispiacon, kakas főző versenyt rendeznek majd most vasárnap, ahol a főzés mellett egész nap színes programok várják a családokat, úgy mint ugrálóvár, mesekuckó, lovaskocsikázás és hagyományos mustkészítés. Mindez tehát a Széchenyi városban, az Aladi Vértanúk terén, a Kispiacon vasárnap. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Merre jár az ősz? Ezt kérdezem tőletek, és játszhattok velünk, sőt, nyerhetek egy utazást, adunk egy teli tankolt autót is egy hétvégére. Találjátok ki most, merre járunk, a Cserhát hegyeire láthatunk rá, és egy híres falu, van ez a kilátó. Na most lehet, sokat segítettem. Játszatok velünk, én pedig játszom Benson Boone slágerét, ez a Beautiful Things, itt a Rádió 1 gongon.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, közlekedési információk következnek az M5-ös autópályán. Figyeljetek, mert Szeged felé Kecskemét térségében a 95-ös 101-es kilométer között burkolatjeleket festenek fel, az érintett szakaszoknál csak a belső sáv járható. A főváros felé szalagkorlátot javítanak a 95-ös és 94-es, illetve a 91-es és 90-es kilométerek között, így az említett szakaszokon csak egy sáv járható, időszakosan 2-2 órás intervallumokban.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Fél 11 után 1 perccel járunk. A következő órában már előrejelzem, hogy a mesterséges intelligencia lesz a témánk, és az uniós szabályozás, ami ugye nagyon sokakat érint, hogy már meg kell jelölnünk az AI tartalmakat, úgyhogy 11 óra után majd ezzel foglalkozunk. De ebben az órában is tart a Merre jár az ősz játékunk. Lehet még jelentkezni SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra, egy nyerni szeretnék üzenettel. Zenében pedig folytatjuk majd Kamrát slágerével, ez lesz a Be Mine.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszerkötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt nap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
5: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
6: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
7: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festékbolt.
8: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
9: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
8: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most...

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Influenzával küzd, ezért kihagyta a francia labdarúgó válogatott edzését Kylian Mbappé, és kérdéses a játéka a következő meccsen. A francia csapatnak a mostani az első összetartása az új szövetségi kapitány Zinedine Zidane irányítás alatt, aki csapatkapitánynak pont Mbappét nevezte ki a keretében. A válogatott pénteken Törökország vendégeként kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők tegnap erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a 2027-es MotoGP versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP 33 év után 2025-ben tért vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is a Balaton fő kajáron versenyeztek. Biztosan érmet fog szerezni a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon Hámori Luca. A BVSC versenyzője 65 kg-ban a lett ellenfelét egyhangú pontozással legyőzve bejutott az elődöntőbe, amelyre ma délután kerül sor. Hámori Luca egy győzelemre van attól, hogy az aranyért vívjon, míg vereség esetén bronzéremmel lesz gazdagabb. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Fifth Harmony és Kid Ink, Worth It, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1.

0: egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Halló?
2: Halló, én Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gongból.
1: Igen, jó napot kívánok.
2: Üdvözlöm, hogyan szólíthatjuk, és szólíthatom?
1: Katalin.
2: Katalin, hol értük utol, hol hallgat minket egyébként?
1: Kecskeméten.
2: Kecskeméten. Merre jár az ősz? Játékunkban vesz részt. Ugye elárultam már annyit, hogy a Cserhát hegyeire láthatunk rá, és híres falu van itt, és Magyarország leghíresebb falváról beszélhetünk, ahol ez a kiránduló hely található látványosság. Mire gondol?
1: Bujákra.
2: Bujákra? Majdnem, igen. Majdnem. Bujáktól nem messze, de északabbra. Felső Tolt fele kell elindulni, pontosabban Bujáktól északra. Hollókőig nem is kell elmenni, hanem Hollókő és Felső Tolt között van egy népszerű kilátóhely. Milyen kilátó van ott Hollókőn?
1: Nem tudom, azt sajnálom, de azt nem tudom.
2: Kész kilátóra, vagy istentenyere kilátójára gondoltunk.
1: Ó, tényleg, igen,
2: ott van. És járt már ott?
1: Hát oda egy nem mentem el, de felsétáltunk a...
2: Aha, de akkor most már így beugrott. Katalin, ez most nem sikerült, de játszom velünk a héten még. Mert a következő órában is jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, és jön majd Sam Felt, Rosalyn slágere is, ez lesz a Heart Like Mine.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Három napos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj, bombajó kölcsönautó, de

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor!
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
7: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
11: Hovány csoport a világ élvonalában.
12: Akácfából mindent.
13: Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
12: Tegyen próbára minket.
13: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
11: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
14: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
15: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
16: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
17: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
18: Látogasson el a Gold Club órai ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet Kecskeméten az Osan üzlet során.
19: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Az oktatás jövőjére is készül a Bányai Júlia Gimnázium új igazgatója. 12 útszakasz újul meg Bács-Kiskunban. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kis Róbert vette át a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium vezetését, miután Lukács Lajos 33 év után nyugdíjba vonult. Az új igazgató szerint az első hetek legfontosabb feladata a tanév sikeres elindítása volt, most pedig szakmai programokon és az iskola további fejlesztésén dolgoznak. Kis Róbert a Rádió 1-nek elmondta, hogy kiemelt terület számára a robotika, amelynek oktatási meghonosításában korábban országos szinten is részt vett, és amelyet továbbra is szeretne szakköri formában tanítani. Állásbőrzét szervez szeptember 25-én délelőtt Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. A foglalkoztatási osztályon 22 kiállító várja az érdeklődőket állás és felnőtt képzési ajánlatokkal. Többek között a fémipar, az autóipar, az elektronikai ipar, a szállítmányozás, valamint az élelmiszer és italgyártás területéről kínálnak munkalehetőségeket, de a honvédség is jelen lesz, írja a BAON. Az érdeklődők a képzésekhez kapcsolódó támogatásokról is tájékozódhatnak, a munkáltatók pedig a bérjellegű támogatásokról kaphatnak információkat. 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén, 210 helyszínen zajlanak a fejlesztések, csaknem 149 milliárd forintból, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Bács-Kiskunban 12 projekt szerepel az idei programban. A tárcavezető azt is közölte, hogy a legtöbb helyen nem csak aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, így a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
21: Az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
20: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet a térségben napközben 18 és 22 fok között alakul. Holnap változóan, többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében észak felől elszórtan lehetnek majd záporok, zivatarok. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gól.

a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Faragó Miklós, és folytatjuk a Merre jár az ősz játékunkat. Ne felejtsétek el, hogy pénteken sorsoljuk majd a heti fődíjat, ami egy utazás Szarvasra, családi pihenés félpanzióval, 3 nap 2 éjszaka, 2 felnőtt 2 gyermek részére a Liget Wellness és Konferencia Hotelbe. A Hyundai Centrum Kecskemét egy Hyundai személygépkocsit ad hétvégére, teli tankolja majd a INT benzinkút, és nektek már csak élvezni kell a hétvégét és kikapcsolódni a családdal. Pénteken fődíj sorsolás, a játékra lehet jelentkezni a Nyerni szeretnék üzenettel, SMS-ben, Viberen a 2094410-ra írjatok. A feladat az, válaszoljátok meg, merre jár az ősz, ha azt mondom, hogy az ország egyik népszerű vidéki állatkertjében járunk. Az AI szabályozásról hallhattok egyébként ebben az órában, hiszen augusztustól már kötelező az AI tartalmakat megjelölni mindenhol. Mindjárt jövünk a részletekkel.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Vendégünk dr. Viharos Zsolt János, a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi kar tudományos és stratégiai dékán helyettese, valamint a Staki Intelligens Folyamatok kutatócsoport alapítója és vezetője is egyben. Köszöntöm itt a stúdióban, jó napot kívánok!
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást!
1: Az AI lesz a témánk, az uniós szabályzás, az AI Act, hiszen ugye augusztus óta már aktív ez a szabályozás, ugye a mesterséges intelligenciáról szóló rendeletről beszélgetünk, hogy milyenek a cél, meg mert is fontos szabályozni, kezdjük egy kicsit az elején, hogy miért is kell ezt már most szabályozni?
2: Igen, nagyon jó a kérdés, és nagyon aktuális. Ugye a mesterséges intelligencia az már az 1950-es évek óta létezik, és fejlődik. Ugye az elmúlt időszakban nagyon felgyorsult ennek a fejlődése. Azt lehet látni, hogy a mesterséges intelligencia az nagyon sok üzleti előnyt hoz, és napi használati előnyt hoz, de kontrollálatlanul fejlődik. Tehát jelenleg a legtöbb mesterséges intelligencia rendszernek a működése nem bizonyított, mégis működik, viszont olyan nagy a napi gazdasági és üzleti előny, hogy nem várjuk meg, mire a matematikusok bebizonyítják a tételbizonyítást, hogy ez milyen korlátozók között működik, hanem rögtön felhasználjuk, mert nagyon sokat nyerhetünk belőle, ezáltal gyakorlatilag elhagyta a fejlődés már évekkel ezelőtt a kontrollnak a lehetőségét. Azt még érdemes látni, hogy a világ különböző részei különbözőképpen állnak a helyzethez. Az Egyesült Államok például azt mondja, hogy majd az üzleti élet eldönti, hogy mennyire kell szabályozni, mennyire nem, ott nem nagyon van központi szabályzás. Az Európai Unió meg kifejezetten a szabályzás irányába megy. Egy kicsit visszagondolunk a autók megjelenésével is. Az elején nem volt KRESZ, aztán egy idő után azt láttuk, hogy szükséges. Most talán egy kicsit hasonló a helyzet. Úgyhogy az EU kifejezetten a szabályzásnak az útvonalára állt bele. Egyébként az AI-ek szabályzás már 2024 óta létezik, de most augusztus 2-án most már kötelező érvényűvé lépett. Ugye ez 88 kötelezettség a tagállamok felé, és ebből már csak 1-2 van, amit még egy kicsit később ráér implementálni. Minden más augusztus 2-án érvénybe lépett. És még egy érdekesség, aki szeretne egy kicsit a mesterséges intelligencia fogalmával részletesebben megismerkedni, mindenképpen ajánlom a Russell Norvig könyvet, Mesterséges intelligencia modern megközelítéssel címben. Ez azért elég részletesen leírja, hogy mit is értünk mesterséges intelligencián, például mi az a racionális ágens.
1: Kire terjed a szabályozás? Kinek kell ezt betartani? Mindennapi felhasználókra is vonatkoznak?
2: Igen, ez egy megint egy nagyon releváns kérdés. Tehát a szabályzás mindenhol, ahol nem magánhasználat van. De ez minden egyes használati lépésbe is igaz. Tehát igazándiból, ha két magánszemély között bármi AI-t használunk, és annak semmilyen üzleti viszonya nincs, és nem használunk olyan eszközt, ami bármilyen módon üzleti helyzetet és üzleti pozíciót is elfoglal, akkor ezt mindenféle jelölés nélkül ezt használhatjuk a mesterséges intelligenciát. Viszont minden más esetben ezt jelölni kell.

0: Séma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Továbbra is vendégünk dr. Viharos Zsolt János, a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi kar, tudományos és stratégiai dékánhelyettese, aki egyben a STAKI intelligens folyamatok kutatócsoport alapítója és vezetője, és AI témában nagyon otthon van, úgyhogy vele beszélgetünk az uniós AI szabályozásról. Van az a bizonyos, úgy nevezik, ugye ez az AI Act szabályozás. Én is olvastam bele, és 4 szabályozási területet említett ez a szabályzás. Mi ez a 4 terület?
2: Ez az a 4 terület, ahol ugye jelölni kell, hogy mesterséges intelligencia által manipulált vagy előállított tartalom van, de nézzük külön-külön a 4 területet. Egyrészt beszélni kell szolgáltatóról és felhasználóról. Ugye a szolgáltató az, aki az AI-t előállítja, forgalmazza, vagy valamilyen módon üzemelteti, a felhasználó az pedig ezt valamilyen módon felhasználja, kivéve, hogyha csak magánfelhasználás van. És akkor nézzük a területet. Az első ilyen, hogy a szolgáltatónak biztosítani kell, hogy az AI meg mesterséges intelligens rendszereket az úgy fejlesztik ki, hogy az jelölje azt, hogy bármilyen tartalom, ami ebből előáll, az mesterséges intelligenciával került előállításra. Kivéve, ha ez nyilvánvaló tény, például elmegyek egy mesterséges intelligencia kiállításra, akkor ott nem kell minden egyes sarkon jelölni, hogy ez mesterséges intelligencia, de egyébként mindenhol máshol ezt meg kell tenni. Ugye az alapelv az az, hogy semmiképpen nem szabad tartalmat, eredményt úgy feltüntetni, mintha ember állította volna elő, amit valójában a mesterséges intelligencia állított elő. A második terület, amikor és ez megint a szolgáltatókra vonatkozik, hogyha valamilyen fájt eredményt előállítottak, amit mesterséges intelligenciával kezelték, ezt jelölni kell akár egy képen, akár egy hanganyagon, hogy ez mesterséges intelligenciával lett előállítva. Itt is van egy kivétel, hogyha a mesterséges intelligencia csak kiegészítő funkcióként nem változtatja alapvetően a szemantikáját és a tartalmát, azt, amit egy ember megadott. Tehát az nem működik, hogy előállította a mesterséges intelligencia egy képet, aztán én azon valamit módosítok, és akkor nem jelölöm, mert azt az intelligencia állított elő. De ha én előállítok egy képet, és mondjuk a kontúrokat kihúzom mesterséges intelligenciára, és ez lényegesen nem változtatja a képet, nem hoz nekem se üzleti előnyt, se kommunikációs előnyt, akkor nem kell feltétlenül. Ez a második terület.
1: A harmadik
2: terület, az egy sokkal szenzitívebb terület, ez az érzelem és biometrikus azonosítás rendszere, például, hogy megyek egy reptéren, és engem ott mesterséges intelligencia azonosít útlevél, például iris szemvizsgálat alapján, ugye ez sok helyen van már, ott mindenképpen föl kell tüntetni, hogy itt mesterséges intelligenciát alkalmazunk.
1: És a negyedik?
2: Az utolsó terület, az pedig ez a deepfake, tehát amikor magunk nulláról előállítunk tartalmat, és olyan videót, ami nem létezik egyébként, vagy olyan személyek.
1: A Facebookon nagyon sokba bele lehet futni.
2: Igen, ez abszolút. Ott mindenképpen fel kell tüntetni, hogy ez mesterséges intelligenciával lett előtt állítva. És még egy kis megjegyzés, egy pici komment, hogy van egy külön szabályzás, ami az előző területektől kilóg, ez pedig a bűncselekmények feltárása, azonosítása, annak külön szabályzási része van. Ott igazándiból az az elv, hogy a bűncselekmények megelőzését, feltárását, azt a mesterséges intelligencia nagyon sokfajta képen segítheti, ott nincsenek ilyen nagyon komoly korlátok, de az egy külön jogi kérdéskör.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Augusztus 2-ától rendelet kötelezi a cégeket a mesterséges intelligencia által generált tartalom megjelölésére, címkézésére. Erről beszélgetünk dr. Jaros Zsolt Jánossal, a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi kar tudományos és stratégiai dékán helyettesével.
2: Megismertük az uniós szabályzás 4 területét. Én ezért készültem ilyen gyakorlatilag kérdésekkel.
3: Köszönöm.
2: Talán
3: szépen.
2: Egy jobban meg lehet érteni a hallgatóknak is, hogy akkor most mikor kell megjelölni a tartalmakat. Például a Facebook poszt esetén, hogy ugye a mesterséges intelligencia írja meg a posztot, ha mondjuk azt átírjuk, tehát ad egy alapot nekünk, poszt ötletnek, szövegnek, de ha beleírunk, akkor is rá kell tenni?
3: Ugye itt alkalmazók vagyunk, de itt a szolgáltatónak van kötelezettsége. Amikor az EMI állít elő egy posztot, amit mi egy kicsit hangolunk, akkor az előállított eredeti EMI posztra már a szolgáltatónak kötelezettsége van ráírni, hogy EMI által állítottuk elő, és ha mi ezt tovább editáljuk, attól még az alapposztot az EMI állította elő, tehát rá kell írni, de ez nem a mi kötelezettségünk, hanem a szolgáltatói. Például egy ChatGPT-nek kötelező feltüntetni, hogy azt a szöveget, azt a mesterséges intelligencia állította elő.
2: De mi a helyzet, hogyha mondjuk egy ilyen fotót szerkesztünk?
3: Ugye, hogyha üzleti felhasználás van, beleértve azt is, hogy ez mondjuk marketingben javítja az én vállalatom megítélését, akkor mindenképpen kelleni fog, mert az eredeti képet is ezt a mesterséges intelligencia állította elő. Tehát az átlagosan ma elérhető szoftverek esetén mindenképpen rá kell ezt írni. Például a cégemet jobb színbe tüntetem fel, népszerűbb lesz, mert Facebook posztolok, akkor már viszont mindenképpen fel kell tüntetni, mert ez nem magánhasználat.
2: Sokszor látok olyat is, hogy van egy saját szerkesztésű videó, viszont a narráció az, hát felismerhető már lassan, hogy melyik készült AI hanggal, vagy egy tipikus AI hangot be tudunk már azonosítani. Gondolom, akkor itt jelölni kell.
3: Ugyanez az algoritmus, és magát a hangot rárakó szoftver szolgáltatójának kell ezt biztosítani, mert ez egy üzleti felhasználás jó eséllyel.
2: Akkor szinte már mindent meg kell jelölnünk, lassan nincs kivétel?
3: Hát két kivétel van, tehát én előállítok egy tartalmat, és elküldöm a legjobb barátomnak, senki mást nem kerül, nincs benne üzleti, csak vicces vagyok, bármilyen érdekes dolgot előállítok, de nagyon fontos, hogy ami szoftvert használok, annak is olyannak kell lenni, aminek egyébként nincsen üzleti lába.
2: Mert azt nézzük a telefonokban, ott vannak a különböző alkalmazások, lehet, hogy nem is tudjuk, de használ.
3: Persze, a selfie kérdés, a selfie készítés az például egy ilyen, hogy...
2: Különböző filterek, ugye? Arról?
3: Igen, meg felismerik, hogy hol van az arc, az úgynevezett a MobileNet nevű mesterséges neurális háló. Szoktam mondani én is a hallgatóknak, hogy akkor csináljanak egy selfie-t, és már használják az AI-t, hogy az egyetem első hetének első óráján nálunk az AI-ja a témakör, hogy kapjanak egy ilyen érdekességet a hallgatók. Úgyhogy azért nagyon sok éve én ezt oktatom, az AI használatot, hogy ott van a mindennapjainkban. Úgyhogy már az első éves hallgatók egyébként egy csomó tudást ezügybe felszednek.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Augusztus 2-től már érvényben vannak az új uniós AI szabályok. Dr. Viaros Zsolt János, a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi kar tudományos és stratégiai dékán helyettese a vendégünk.
2: Maradék időnkben még arról beszélünk, hogy a vállalatoknak milyen kötelezettségei vannak, vagy mit kell tenniük. Beszéljünk egy picit erről mit lehet tudni.
3: Igen, ugye a vállalati élet az már teljes mértékben üzleti felhasználás, tehát ott, hogy az EMI, az nincs kibúvás az EMI alól. Néhány javaslatom van a vállalatok számára. Az egyik az, hogy elvárja a törvény, hogy a kollégáknak a vállalat mesterséges intelligencia jártasságot biztosítson. Ez már 2024 óta így van egyébként. Szerintem a legegyszerűbb az, hogy valamilyen olyan képzéseket, tanfolyamokat, önképzéseket biztosít a vállalat a dolgozóinak, ami ezt fejleszti, és ezügybe valamilyen előrelépést tesz. Ez bármikor későbbi ellenőrzésként egy nagyon jó pont a vállalat részéről. Itt megemlíteném, hogy ugye az Európai Unió hozta be ezt az AI-ek szabályzást. Vezetője vagyok egy olyan Európai Unió által támogatott projektnek, ez az AI-edich.hu, ahol mi térítésmentesen tudunk vállalatoknak segíteni ilyen AI képzésekbe, használatba, modellépítésbe, stb. Tehát azért az EU próbálja segíteni ennek a betarthatóságát is, ebben ez egy nagyon jó példa itt Magyarországon.
2: Amiről még nem beszéltünk, az az ellenőrzés, a számonkérés hogyan zajlik, hogy egyáltalán az EU hogyan figyeli, vagy erről mit lehet tudni, mesél nekünk meg.
3: Igen, az EU a tagállamai számára azt is előírta, hogy egy ellenőrzési hatóságot kell felállítani. Ugye ennek is augusztus 2-án már fel kellett állnia, ez Magyarországon is létezik. Na most a helyzet az, hogy jelenleg ellenőrből sokkal kevesebb van, mint felhasználási esetből. Tehát most még én úgy érzem, hogy Magyarországon az ellenőrzés az nagy mennyiségben nem fog tudni rövid távon elterjedni, de bármikor lehet azért ilyen ellenőrzés, tehát a hatóság az már formailag létezik, de még szerintem nagyon sok ilyen mindennapi gyakorlatba átültetési lépés van hátra.
2: Nekem csak az jutott eszembe, hogy lehet, hogy már az AI fogja ellenőrizni is ezt, nem? Vagy ez már nagyon abszurd?
3: Hát igen, de a végén a pecsét és a felelősség az biztos, hogy az ellenőrző hatóságon és az embereken lesz. Ezt még szerintem nem szabad kiengedni a kezünkből.
2: Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk és beszélgethettünk erről. Hát a napi aktualitásban mindig ott van az AI, és még szerintem még sokat tudnánk beszélni, és sokat is tudna nekünk mesélni, úgyhogy bízom benne, hogy találkozunk legközelebb is.
3: Köszönöm szépen, nagyon szívesen jövök máskor is. Köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon. Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Azta, ez mi volt?
8: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
7: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
9: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulcsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
11: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
12: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig A 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint. A Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
14: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
15: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió! Folytatódik!

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Merre jár az őszjátékunk? Folytatódik, mindjárt hívok egy hallgatót, aki megnevezheti, hogy szerintem merre jár az ősz. Ha azt mondom, hogy az ország egyik népszerű vidéki állatkertjében járunk. Ráadásul ez a Tiszántúlon található. 29-414-020 az SMS Viber számunk, lehet még jelentkezni ebben az órában is a játékra. Alex Kenji-vel folytatjuk, és ez már a Bambolé itt a Rádió egy gongon.

varázslatos családi pihenés mesés környezetben, amelyhez teli tankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.

0: Rádió egy gongot hallgatjátok. Néhány közlekedési információ a szalagkorlát mosás miatt és szemétszedés miatt Lajos Mizsétől Inácsig a 66-os és 31-es kilométerek között az M5-ös autópályán mozgó terelés mellett szakaszosan lezárják a belső sávot, úgyhogy ez okozhat torlódást. A 451-es főúton Kiskunfélegyháza közelében pedig aszfaltmarást végeznek. A 8-as és 9-es kilométerek között félpályán engedik a járműveket és jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek, ha bármi rendkívült látok, jelezzétek nekünk, akár SMS-ben, vagy hívjatok fel a 76-414-010-es telefonszámon.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Alex Ferenc énekel a következő 2,5 percben, természetesen ez a dal is a szerelemről szól. Fever Dream a címe.

0: egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Hello.
2: Rádió egy gong, Faragó Miklós vagyok. Hello.
1: Hello. Szia, Erika vagyok.
2: Hello, Erika. Meglepődtél?
1: Meg.
2: Nem számítottál, hogy már be is kerülsz adásba?
1: Nem.
2: Hát... Nem. Biztos sokan lennének, és most irigyek rád, hogy rád esett a szerencse.
1: Csillaga.
2: És hol hallgatsz minket, Erika?
1: Tatáról, Szomod.
2: Tatáról? Tényleg? De jó, online. Hogy akadtál ránk? Mesélj már.
1: Munka közben hallgatlak titeket.
2: Aha. De milyen munkát végzel egyébként?
1: Hát targoncás vagyok.
2: De régóta hallgatunk vagy egyébként?
1: Igen.
2: Azért szoktál minket. És szoktál játszani is velünk amúgy?
1: Nem, most elsőnek.
2: Hát főleg, amikor mondjuk Kecskeméti a nyeremény, és itt kell beváltani, akkor érthető, hogy akkor egy kicsit háttérbe szorulsz, de most igazából...
1: Vannak arra ismerősök.
2: Jó, hogy vannak ismerősök, nagyon jó, oké.
1: Okay. Vannak, igen.
2: Ugye merre jár az őszjátékunkat játsszuk, információkból kell kitalálni, hogy merre jár az ősz, merre járunk mi. Én annyit mondtam az óra elején, megismétlem azoknak, akik nem hallották volna, hogy most az ország egyik népszerű vidéki állatkertjében járunk. Ennyit mondtam, meg talán utána később még azt is, hogy Tiszántúl fele kell gondolkodni. Mi a tipped, vagy mire gondolsz? Tudod esetleg?
1: Nyíregyházi állatpark.
2: A Nyíregyházi állatpark. Valóban, nem is kell többet segíteni?
1: Most voltunk arra.
2: Jaj, voltatok is arra. Jól van.
1: Igen, szoktunk minden évben menni.
2: Ügyes voltál, és azért láttam, mások is már megírták. Nem gondoltam volna, hogy ennyi információból, mert azért én is rákerestem, hogy van azért jó pár állatkert itt Magyarországon, de most mi a Nyíregyházira gondoltunk. Jó, a neved a kalapba kerül, pénteken fődíj sorsolás, akkor tudod, hogy mit sorsolunk?
1: Nem.
2: Ja, hogy nem?
1: Nem.
2: Árulom neked, hogy utazást Szarvasra.
1: Ja, igen, igen, a szarvasi utazás.
2: Igen, Liget Wellness konferencia, hotelbe, családi kikapcsolódás, három nap, két éjszaka, és akkor ez még nem minden, mert a nyertes kap egy Hyundai személygépkocsit teli tankkal a hétvégére, amivel utazhatsz. Na, mit szólnál?
1: Nagyon jó, szuper. Okay. Főleg a pihenés.
2: Oké, okay, pénteken kiderül, kinyeri, úgyhogy a kalapba teszem a te nevedet is.
0: Folytatjuk az akciót, várjuk az üzeneteket. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
2: Ó, és nem kérdeztem meg, hogy Tatán van-e esetleg valami látnivaló, amire felhívattuk volna a figyelmet, hogy akár ott is járhatna az ősz, de nagyon örülök, hogy Tatán is hallgatnak minket, úgyhogy most talán a legtávolabb ez a település esik, ahonnan kaptunk nyerni szeretnék üzeneteket, és jöhet a folytatásban is, mert a játék, ahogy hallhattátok, folytatódik. És indul a Daily Mix, Shakira, Burna Boy dalával. De csak is a hírek, információk után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj, bombajó kölcsönautó, teli tankkal. Erre a csodás nyeremény esélyére számíthat, aki a műsorvezető pár szóból álló segítségéből kideríti, hogy éppen merre jár az ősz. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
4: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net per hú.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Kasszolecs 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
9: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
11: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
12: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
13: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
15: Csempe és járólap diszkont Konszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 5785.
16: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
17: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlat kérés www.tamastanya.hu.
18: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak.
19: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Kecskeméten is magasba emelik a gyerekeket, lakbérmentes lakhatással segítik a fiatalokat Solton. Tart a szavazás az év kilátója címért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskemét idén is csatlakozik a Gyereket a magasba, Karjainkban a jövő elnevezésű országos programhoz. Szeptember 26-án írja a megyei lap. A Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kezdeményezésének részeként országszerte ugyanabban az időpontban emelik majd magasba a gyerekeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a családi élet örömeire, a gyermekek értékére és a jövőbe vetett reményre. Kecskeméten a Városháza előtti térre várják a szülőket és a nagyszülőket gyermekeikkel, a gyülekező pedig a Kecskemét táncegyüttes flashmobjával kezdődik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, a részletek a város honlapján érhetők el. 2 évig lakbérmentes otthont biztosít fiataloknak Solt önkormányzata egy helyben maradást és letelepedés segítő program keretében, írja a megyei lap. A pályázat nyertesei teljesen felszerelt önkormányzati lakásokba költözhetnek, és csak a rezsi költségeket kell fizetniük. A támogatás célja, hogy a fiatalok a 2 év alatt félre tudjanak tenni, és később akár saját ingatlant vagy építési telket vásárolhassanak. A jelentkezéshez egyebek mellett munkaviszony szükséges, a beköltözőknek pedig közösségi munkát is vállalniuk kell Solton. A jelenlegi pályázatra október 16-án délig jelentkezhetnek azok, akik betöltötték a 18. életévüket, de még nem múltak el 34 évesek. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják, a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
21: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig találunk döntősöket. Az év kilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igény.
20: Nagy részt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel inkább keleten, északkeleten alakulhat ki záporeső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet majd kisebb eső. A szél élénk marad, a hőmérséklet hajnalban 5 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
22: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most!
0: Rádió
23: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
1: Rádió egy gong.
2: Folyamatosan benneteket hallgat.

itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és már a Daily Mix kezdetét is vette. Én Faragó Miklós vagyok. Folytatjuk nyereményjátékunkat is, ugyanis Merre jár az ősz játékunkban nyerhetek egy utazást Szarvasra, és adunk egy autót is hétvégi használatra, egy Hyundai személygépkocsival utazhat el a szerencsés nyertes majd a Liget Wellness és Konferencia Hotelbe családjával, mert 3 nap 2 éjszakára szól a szállás 2 felnőtt és 2 gyermek részére. A ENT benzinkút pedig telitankolja a személygépkocsit. A feladat továbbra is az, hogy először is jelentkezzetek játékunkra, hogy nyerni szeretnék, SMS Viber számunkra 2094140-ra lehet már most írni, mert nem kell figyelni semmit, csak az információkat majd, de mindig csak egy pici információt csepegtetek, ami egy kicsit közelebb visz a megfejtéshez. Egyelőre annyit árulok el, hogy az ősz ebben az órában a Dunántúlon jár és a Balaton környékén. Lady Gagával folytatjuk, itt a Rádió egy gongon, a Daily Mixben már is szól az Abracadabra.

0: Mix. Daily Mix. Minden délben a rádió egyen.
1: Csak igazi mai slágerek.
0: Mixben. Még egy ilyen esélyre számíthatsz mostanában.
1: Varázslatos családi pihenés mesés környezetben,
0: amelyhez teli tankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger, mert egy igazi őszi idő várható a következő napokban, reggelente azért már hűvös van, és 10 fok alá esett a hőmérséklet ma reggel is, holnap is 7-8 fokkal indul a nap, aztán napközben 20-21 fok lesz a csúcs, ahogyan a mai napon is napos gomoly felhős időben lesz. Részünk csapadékra nem kell számítani. Merre jár az ősz? Ez a nagy kérdés. Az előző órában hallgatónk Tatán hallgatott, és hát kiderült igen a hallgatóim számára, írt nekem István, hogy valószínűleg nem jártál még Miki Tatán, mert van látnivaló, ugyanis nagyon jó kis hely, a tatai öreg tó, csónakázós, tatai fényes tanösvény, ugyancsak egy szuper hely, illetve István ajánlotta, hogy ne hagyjuk ki a Turul madárhoz való túrát sem. Köszönjük szépen! Örülök, hogy interaktívak vagytok. Viszont, ugye, nyerni szeretnék mondatokat, lehet küldeni folyamatosan SMS Viber számunkra, és akkor visszatérve a mostani óra feladványához, majdnem kimondtam, hogy hol járunk, jaj, megijedtem. A Balaton környékén, és annyit mondok, jó, a Balaton északi részén jár az ősz. Közben elindult a következő dal, úgyhogy Lloyd David Puentes Golden Summer, hallgatjuk itt a rádió, hogy gondolom.

sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong. Szuper.

0: ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem! Az M5-ösön több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani. Szeged felé Kecskemét térségében a 95-ös 101-es kilométerek között burkolatjeleket festenek fel, és az érintett szakaszoknál csak a belső sáv járható. És burkolatfestés zajlik az M5-ös pályán, a kivezető szakaszon is, már a 14-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, és ott már torlódás alakult ki egy kilométeren, írja az Útinform. Szintén az M5-ösön szalagkorlát mosást és szemétszedést folytatnak Lajos Mizsétől Inárcsig a 66-os és 31-es kilométerek között, ahol mozgó terelés mellett szakaszosan lezárják a belső sávot. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, írjatok róla akár SMS-ben, Viberen.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Várom a közlekedési információkat, és nyerni szeretnék üzeneteket is. Egy telitankolt személygépkocsit nyerhettek egy hétvégére, amivel el lehet utazni Szarvasra. Ez a heti fődíjunk, pénteken sorsoljuk.

0: Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Tessék, van Rász Csaba.
2: Én pedig Faragó Miklós, Rádió egy gongból.
1: Szia Miklós.
2: Jelentkeztél a játékra. Itt a te pillanatod most, Csaba. Úgyhogy merre jár az ősz, ezt kell kitalálnod, és hogyha ügyes vagy, akkor a pénteki fődíjsorsáson részt veszel. No, hát ugye annyit elárultam, hogy Balaton környékén fogunk járni, meg talán azt is mondtam, hogy az északi partra.
1: Így van, északi part, Balaton.
2: Már is mondok egy olyan információt, amiből szerintem mindenki tudni fogja, így hát te is, úgyhogy ezt tartogattam a legvégére. Nagyon-nagyon régi hagyományokra visszatekintő rendezvény, történelmi hagyománya van, hogy ott bált szoktak tartani nyáron. Az ország egyik legrégebbi bája.
1: Így van.
2: Na?
1: Ez az Anna bál le.
2: Pontosan. És ez hol szokott lenni?
1: Balaton.
2: Eddig jó. Igen.
1: Füred.
2: Úgy van. Gratulálok. Sikerült.
1: Hirtelen lefagytam.
2: Lefagytál. Már akartam mondani, hogy van egy ilyen dal is egyébként, hogy ami az Anna bálról szól, de énekelni én semmiképpen nem szerettem volna, illetve hát megszületett a megfejtés. Jól van, hol hallgatsz minket egyébként?
1: Hát viszonylag messze tőletek. Sárvár, Vas megye.
2: Sárvár, Vas megye. Hát akkor online velünk vagy ezek szerint, Csaba.
1: Így van.
2: Jó,
1: így
2: van. És miért szeretsz minket hallgatni?
1: Nagyon-nagyon régóta hallgatlak benneteket. Véletlenül egyszer online keresgettem, és tök jó zene szólt nálatok. És talán azon a héten valamilyen nyereményjáték is volt, aminek én lettem a fő nyertese, és mehettem hozzátok Kecskemétre a Sheraton Hotelbe egy hétvégére. És azóta így itt ragadtam.
2: Nagyon helyes, jól tetted. Minden héten vannak szinte játékaink, ezt elmondhatjuk.
1: Igen,
2: és hát most is egy utazást lehet nyerni, mégpedig Szarvasra, ugye a Liget Wellness konferencia hotelbe. Jártatok már ott a családdal?
1: A hotelben nem, Szarvason igen, meg Gyula, meg Békés Csaba, meg ott Kecskemét, Szeged, tehát eléggé utazósak vagyunk, igen.
2: A pénteki napon lesz a fődíjsorslás, és ugye nem csak az utazás jár a nyertesnek, hanem egy hétvégi használatra egy Hyundai típusú személygépkocsi, amit teli tankkal adunk majd. Úgyhogy
1: na, kiderül ennek.
2: Jó, szurkolok neked is, kalapban a telefon.
1: Nagyon köszönöm.
2: Abigail és Accent közösével, a Sugar Daddy-vel várok vissza mindenkit. Ezzel a dallal folytatódik mindjárt a Daily Mix.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj, bombajó kölcsönautó, teli tankkal. Erre a csodás nyeremény esélyére számíthat, aki a műsorvezető pár szóból álló segítségéből kideríti, hogy éppen merre jár az ősz. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JMT Benzinkút támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedacurt.
7: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
9: Akácfából mindent.
10: Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
9: Tegyen próbára minket.
10: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
11: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
12: Szeptemberben nagyot emel a Plazma Center.
13: Ha még nem vagy plazmadó, ezt hallgasd. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd illeted első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részleteket látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
14: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
15: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 55 forint per kilogramm áron átvesszük.
17: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
18: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
19: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
20: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
21: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
22: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Készül a kutatók éjszakájára a Kecskeméti Egyetem. Arany oklevelet kapott Sárdi Tibor nyugállományú rendőr. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Előadásokkal, bemutatókkal, kísérletekkel és játékokkal várja az érdeklődőket pénteken a Neumann János Egyetem a kutatók éjszakáján. A programokat a GANF műszaki és informatikai kar, valamint a kertészeti és vidékfejlesztési kar telephelyén rendezik meg. Az intézmény tájékoztatása szerint a látogatók bepillanthatnak a robotok világába, láthatnak lebegő kisvasút modellt és megismerkedhetnek a biodesign módszerével is. Emellett megnyílik a járműfényező labor, lesz szabaduló szoba, és a 3D-s nyomtatás világába is betekintést nyerhetnek az érteklődők. A részletes program a Neumann János Egyetem és a Kutatók Éjszakája honlapján érhető el. 50 évvel tiszti oklevelének megszerzése után arany oklevelet vehetett át Sárdi Tibor nyugállományú rendőr alezredes. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jubileumi ünnepségén írja a Félegyházi közlöny. Pályafutását határőrként kezdte a déli határszakaszon, később pedig a rendőrségnél folytatta szolgálatát, amelynek jelentős részét Kiskunfélegyházán töltötte. Munkája során elsősorban személyzeti területen dolgozott, vezetőként pedig fontosnak tartotta az állomány támogatását és a megfelelő munkakörülmények biztosítását. Közbiztonságért végzett tevékenységét Kiskunfélegyháza több alkalommal is elismerte, háromszor kapta meg a város közbiztonságáért járó kitüntetést. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondja Nagyváradi László csillagász.
1: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
23: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet a térségben napközben 18 és 22 fok között alakul. Holnap változóan többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében észak felől elszórtan lehetnek majd záporok, zivatarok. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
4: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Rádió folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: break my heart. Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Daily Mix, és a Merre jár az ősz játékunk is. A mikrofonnál pedig Faragó Miklós. Heti nyereményünk van, vagyis pénteken fődíj sorsolás. Kiderül, hogy ki utazhat el családjával 3 napra, 2 éjszakát tölthet a Liget Wellness és Konferencia Hotelben Szarvason. 2 felnőtt, 2 gyermek részére szól ez a szállás. Adunk egy Hyundai személygépkocsit is, megtankolva a INT benzinkút jóvoltából. Ha nyerni szeretnék, üzenetek jöhetnek a 29 414 020-as SMS Viber számunkra. Néhány információból ki kell találnatok, hogy melyik magyarországi látványosságra, kirándulóhelyre, városra vagy éppen nevezetességre gondolunk. Egyelőre annyit mondok, hogy az ősz most a napfény Intercity egyik állomásán jár. Már is leszűkítettük a lehetőségeket és a településeket, azt gondolom. Jövök még információval, ti pedig jöttek, hogy nyerni szeretnék üzenettel. Könnyű lesz a feladvány, ígérem. Itt a Daily Mixben pedig egy újdonsággal folytatjuk.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, hogy ebben az órában merre jár az ősz, annyit már elárultam, hogy a Napfény Intercity egyik állomásán jár, és ezen a településen találkozik egyébként a Tisza és a Maros. Oké, hogy a település már megvan, viszont hogy melyik nevezetességre gondolunk, ez a fő kérdés, úgyhogy még egy információt adok majd annak a hallgatónak, aki adásba kerül hamarosan. Egyébként hétvégén pont a turisztikai világnapot ünnepeljük, vasárnap lesz a turisztikai világnap, és hogy ebből az alkalomból Kecskemét városa mivel készül, ezt is hamarosan elárulom nektek. De előtte Taylor Swift énekel!

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, 1:30 perccel, és ahogy említettem, elárulom nektek, hogy a turisztikai világnap alkalmából Kecskemét mivel készül, ugyanis most vasárnap ünnepeljük a turisztikai világnapot, és kis vonattal lehet majd körbejárni a várost, ugyanis a Kecskeméti Turinform iroda városnéző vonatozást indít a turisztikai világnap alkalmából vasárnap délután 2 órakor. És ha már vonat, akkor itt a játékban annyi segítséget adtam már az óra feladványához, hogy a Napfény Intercity egyik állomásán jár majd az ősz, de hogy milyen nevezetességre gondolunk, az hamarosan egy hallgató megfejtheti. És jön majd ez a dal is.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárló központ.
3: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
4: Szia, drágám! Na, Isten, én aludtam ma is!
3: De jó neked! Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacur Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
7: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
6: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mix

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal folytatjuk. Bács-Kiskun megyében, Fülöpszállás térségében az 52-es főúton végzett munkálatok miatt lezárták a Szabadszállásra vezető utat. Az 5-ös kilométernél a település Kisizsák felé érhető el. És akik naponta az 52-es főúton közlekednek, tapasztalhatják, hogy bizony több szakaszon is dolgoznak, úgyhogy fél pályás lezárásra, jelzőrös irányításra és bizony torlódásokra kell számítani továbbra is az 52-es főút Fülöpszállás-Solt közötti szakaszán.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Hypaton dalával folytatódik a Daily Mix, ez már az Out of My Head. SMS Viber számunk 29 414 020-as, itt tudtok a játékra jelentkezni, és a Facebookon, Instagramon, TikTokon is lehet követni, és ott is a játékról információkat gyűjteni. A hivatalos játékszabályzat pedig a rádió1gong.hu-n olvasható.

0: egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Halló!
2: Halló, itt Faragó Miklós a Rádió egy gongból.
1: Szia, Ági vagyok.
2: Ott pedig Ági. Szia, Ági! Te játszol most ebben az órában velünk, és izgulsz?
1: Igen, egy picit igen.
2: De miért? Nem egyértelműek az információk?
1: De egyértelműek.
2: Ugye mondtam, hogy napfény.
1: És nagyon sokat, igen, nagyon sokat utaztam, bocsánat, az Intercity-vel, úgyhogy képbe vagyok a városokkal, de azért mégis elég nagy a tét, úgyhogy emiatt izgulok.
2: Ha képbe vagy a városokkal, ugye akkor a napfény Intercity ugye egyik állomásán járunk, ugye ez az Intercity Budapest, és mi között közlekedik?
1: Szeged
2: között. Aztán jött a második információ, azt is elárultam, hogy ezen a településen találkozik a Tisza és a Maros. Akkor hol vagyunk? Melyik?
1: Szegeden.
2: Nagyon jó, és ugye ami fontos, hogy nem csak a városra gondoltam most, hanem egy nevezetességére, és akkor a következő információ, amiből rá lehet jönni, hogy hol is jár az ősz, merre jár az ősz, hogy az ország ötödik legmagasabb templomáról beszélhetünk, és ez ott a belvárosban található.
1: Akkor ez minden bizonnyal a Szegedi Dóm
2: hát
1: lehet.
2: Persze! Gratulálok, Ági! Megvan az esély.
1: Köszönöm!
2: A pénteki földi sorsoláson te is részt veszel. Mernéd vezetni majd azt az autót, amit adunk az utazásra?
1: Igen.
2: Egy
1: nagyon
2: Hyundai.
1: Kíváncsi lennék rá, igen.
2: Személygépkocsi, teli tankkal a INT benzinkutak köszönhetően, és akkor irány majd a családdal Szarvas.
1: Igen.
2: Ligetvárosi.
1: Jó lenne.
2: Konferencia hotel. Jártatok már Szarvason?
1: Szarvason, igen, az Arborétumban voltunk már kirándulni, de ott még nem éjszakáztunk, úgyhogy szeretnénk ezt is kipipálni a bakancslistán.
2: 3 nap, 2 éjszaka, 2 felnőtt, 2 gyermek részére szól a szállás, úgyhogy van gyerkőc?
1: Igen, 2.
2: Ja, hát
1: úgyhogy tökéletes.
2: Még tökéletes is benne vagytok. Jó, milyen idősek egyébként ők?
1: 4 és 6 évesek.
2: Na, hát akkor velük lehet kirándulni, és akkor felfedeznétek a világot, meg a Szarvas környéki helyeket. Jó, kalapba teszem a nevedet, Ági.
1: Köszönöm, várom a hívást.
2: Péntek délután 4 és 5 óra között Kormos Zsolt hívja majd a fődíjasunkat, de addig pedig folyamatosan zajlik a játék a következő órában is. Be lehet kapcsolódni és kalapba kerülni. Király Andor érkezik, 14 és 17 óra között vele tölthetitek az időt, és játszom majd nektek Taylor Swift The Fate of Ophelia című számát rögtön. Ezzel indul a következő óra. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. Köszi a figyelmet, holnap ugyanígy jövök 10 és 14 óra között, itt leszek a Rádió egy gong stúdiójában. További kellemes délutánt, jó rádiózást addig is, viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj, bombajó kölcsönautó, teli tankkal.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
6: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint szeptember 21-e és 27-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
9: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
10: Építőanyagait bízd csak ránk!
11: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
10: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
11: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
12: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
13: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költöz Okosantra Facebookon, vagy interneten. Költöz Okosan te is!
14: 35 év, 35%. A Kefog ZRT Juniperus Parkkertészet jubileumi akcióval ünnepel. Szeptember 26-án 8 órától 14 óráig minél többet vásárol, annál nagyobb a kedvezmény. Akár 35%. 35 éve a természet bizalmát őrizzük. Ünnepeljünk együtt! Juniperus Parkkertészet, Kecskemét, Mártírok útja 88. A kedvezmények a kiskereskedelmi árból kerülnek levonásra, más kedvezménnyel nem összevonhatók.
15: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
16: A kávé világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a kávé világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Az oktatás jövőjére is készül a Bányai Júlia Gimnázium új igazgatója. 12 útszakasz újul meg Bács-Kiskunban. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kis Róbert vette át a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium vezetését, miután Lukács Lajos 33 év után nyugdíjba vonult. Az új igazgató szerint az első hetek legfontosabb feladata a tanév sikeres elindítása volt, most pedig szakmai programokon és az iskola további fejlesztésén dolgoznak. Kis Róbert a Rádió 1-nek elmondta, hogy kiemelt terület számára a robotika, amelynek oktatási meghonosításában korábban országos szinten is részt vett, és amelyet továbbra is szeretne szakköri formában tanítani. Állásbőrzét szervez szeptember 25-én délelőtt Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. A foglalkoztatási osztályon 22 kiállító várja az érdeklődőket állás és felnőtt képzési ajánlatokkal. Többek között a fémipar, az autóipar, az elektronikai ipar, a szállítmányozás, valamint az élelmiszer és italgyártás területéről kínálnak munkalehetőségeket, de a honvédség is jelen lesz, írja a BAON. Az érdeklődők a képzésekhez kapcsolódó támogatásokról is tájékozódhatnak, a munkáltatók pedig a bérjellegű támogatásokról kaphatnak információkat. 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén, 210 helyszínen zajlanak a fejlesztések, csaknem 149 milliárd forintból, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Bács-Kiskunban 12 projekt szerepel az idei programban. A tárcavezető azt is közölte, hogy a legtöbb helyen nem csak aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, így a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
18: Az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
17: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet a térségben napközben 18 és 22 fok között alakul. Holnap változóan, többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében észak felől elszórtan lehetnek majd záporok, zivatarok. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
19: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi, ma is láger megy.

továbbra is a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök ismét mindenkit a mikrofonnál. Szerda lévén a következő 3 órában Király Andor. Szuper nyereményünk van ezen a héten is, 300 000 forint értékű családi őszi kikapcsolódás. Adunk hozzá egy gépkocsit, teletankolva, úgyhogy már csak azt kell megfejteni, hogy merre jár az ősz. Mondom az első információt, az Alföldön vagyunk, Budapesttől nagyjából 50 kilométerre. Itt jelölték ki Magyarország középpontját. Lesz még infom, de aki már tudja, már jelentkezhet SMS, illetve Viber számukon a 2944-0-20-on. A helyes megfejtésért jár az ajándék. A következő napokban lesz eső, felhős is lesz az égbolt, de napsütésre is számíthatunk, sőt, szeles időre is. Csak úgy kíváncsiskodom, valaki meg tudja mondani, hogy maga a szél az mitől alakul ki? Ki az, aki rávágja? Aztán még bizonyos tekintetben beszélünk Tilla Tilláról is, hogy miért, az is nem sokára kiderül. Addig viszont induljunk neki a délutánnak, mégpedig Martin Garrix nagyszerű slágerével, ez lesz a Butterflies. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes délutánt, jó rádiózást!

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Eddig igazán remek őszi időnk van, kellemes hőmérsékletekkel, úgyhogy még van lehetőség szabadtéri programokon részt venni. Például vasárnap a Széchenyi Városi Kispiacon kakasfőző versenyt rendeznek, ahol a főzés mellett egész nap színes programok várják a családokat, úgy mint ugrálóvár, mesekuckó, lovaskocsikázás és hagyományos mustkészítés. Na azért ez nem mindennapi, úgyhogy mindenki szerintem használja ki a lehetőséget, kellemes időtetés hozzá, csak úgy, mint a délután további részéhez. Aki viszont nyerni szeretne, egy 300.000 forint értékű kikapcsolódást, pihenést, teletankolt, ajándékautóval. Már hallott egy információt, természetesen szándékosan nem ismétlem el, hiszen folyamatosan figyelni érdemes és kell bennünket, de itt van egy következő információ ezzel kapcsolatban. A hely, ahol járunk, ott van egy 11 méter magas, vörös-fehér jeltorony, amit 1978-ban állítottak. Na, egy picikét segítek még jobban, a település neve B betűvel kezdődik. Hol járunk? Aki tudja, jelentkezzen SMS, illetve Viber számunkon a 2094140-20-on, hogy a délután viszont nagyon kellemesen teljen Rigard felvételével folytatjuk. Ez lesz a Ride It. Hát, ha már itt a lehetőség, lovagoljuk meg ezeket a ritmusokat itt a Rádió 1 Gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, mindjárt folytatjuk is, pontosan ezekkel a ritmusokkal, előtte viszont van egy információm az autósoknak. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es és 78-as kilométerek között. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Röszke Szeged irányába a külső és leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon egyébként használható, csomóponti zárással nem kell számolni. Ettől függetlenül kérünk szépen mindenkit, közlekedjen óvatosan, nagy figyelemmel, jó utat!
1: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
0: Mindjárt csörgetek is valakit, aki tudja, hogy hol jár az ősz, és hol járunk mi az információk alapján. Addig viszont folytatjuk Alex Warren felvételével, ez a Fever Dream. Így folytatódik a szerda délután itt a Rádió 1-en.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felnyomtok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: hétben kutatni kicsit. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Hello.
2: Hello, Király Andor, Rádió egy gong. Szia.
1: Szervusz, Robi.
2: Szia, nem zavarlak, remélem.
1: Nem zavar.
2: Főleg, ha már örömet szeretnék okozni egy jó kis pihenés által.
1: Hát úgy legyen.
2: Szeretnéd?
1: Hát, ki ne szeretne egy jót
2: kérni. Ezt a választ vártam, köszönöm szépen. Na, a kérdés ugye az volt, hallottad az információkat, hogy merre járunk, merre jár az ősz itt nálunk a Rádió egy gongon. Az információk alapján szerinted hol vagyunk?
1: Hát, szerintem az ország földrajzi közepe lehet, ezt pusztam.
2: Jártál már ott?
1: Megmondom őszintén, nem.
2: Egyébként egészen pontosan a település határában jelölték ki Magyarország földrajzi közepét, amit egy 11 méter magas vörös-fehér jeltorony jelez. Hogyha ezt a nyereményt sikerül megnyerned, megígéred, hogy útba esik?
1: Megígérem természetesen. Fotót is küldök róla.
2: Azt akartam kérni. Minek vagyok én itt? Megelőztél minden kérdésben. Pénteken sorsolunk, addig kis türelmet, és izguljunk együtt.
1: Köszi szépen.
2: Jó. Szia, szép napot.
1: Szia.
2: Ilyen egyszerűen folytatjuk a következő órában, és nem sokára mondom az újabb információkat, hogy nálunk itt a Rádió egyen merre jár az ősz. De ahhoz, hogy valaki nyerni tudjon, folyamatosan figyelni kell bennünket, hiszen nem egyszerre mondom el az összes információt, és minden egyes ilyen segítség lehet. Úgyhogy ilyen módon indulunk neki a következő órának, mégpedig az egyik legnagyobb kedvencemmel, Herceg és Purple Disco Machine slágerével, ez a Wonderful Life. Remélem, sokan így gondoljuk. Let to go. Never give up. It's such a wonderful life. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj, bombajó kölcsönautó, teli tankkal.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelorvosát.
5: Asztal, ez mi volt?
6: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
5: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
7: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
10: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
11: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
12: Építőanyagait bízd csak ránk.
13: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
12: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
13: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2.
15: Veszelsz ki autóbontó.
16: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
17: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok. Minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
18: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
15: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Kecskeméten is magasba emelik a gyerekeket, lakbérmentes lakhatással segítik a fiatalokat Solton. Tart a szavazás az év kilátója címért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskemét idén is csatlakozik a Gyereket a magasba, karjainkban a jövő elnevezésű országos programhoz. Szeptember 26-án írja a megyei lap. A Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kezdeményezésének részeként országszerte ugyanabban az időpontban emelik majd magasba a gyerekeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a családi élet örömeire, a gyermekek értékére és a jövőbe vetett reményre. Kecskeméten a Városháza előtti térre várják a szülőket és a nagyszülőket gyermekeikkel, a gyülekező pedig a Kecskemét táncegyüttes flashmobjával kezdődik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A részletek a város honlapján érhetők el. Két évig lakbérmentes otthont biztosít fiataloknak Solt önkormányzata egy helyben maradást és letelepedés segítő program keretében, írja a megyei lap. A pályázat nyertesei teljesen felszerelt önkormányzati lakásokba költözhetnek, és csak a rezsi költségeket kell fizetniük. A támogatás célja, hogy a fiatalok a két év alatt félre tudjanak tenni, és később akár saját ingatlant vagy építési telket vásárolhassanak. A jelentkezéshez egyebek mellett munkaviszony szükséges, a beköltözőknek pedig közösségi munkát is vállalniuk kell Solton. A jelenlegi pályázatra október 16-án délig jelentkezhetnek azok, akik betöltötték a 18. életévüket, de még nem múltak el 34 évesek. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják, a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
20: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig találunk döntősöket. Az év kilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igényel.
19: Nagy részt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel inkább keleten, északkeleten alakulhat ki záporeső. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet majd kisebb eső. A szél élénk marad, a hőmérséklet hajnalban 5 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Király Andorral. Csak igazi, ma is láger megy.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit ismét a mikrofonnál, ebben és még a következő órában Király Andor, amivel színesítjük a délutánt, egy lehetőség, hogy valaki gondoljon a szeretteire és el tudjanak menni, pihenni 3 napra 300 000 forint értékben egy kitűnő szállodába teletankolt autóval. Azt is adjuk. Mindössze csak egy kérdésre kell megválaszolni. Merre jár az ősz? Magyarországon járunk. Az Alföld közepén. Majdnem. És Kecskeméten. De már nem a Petőfi Sándor utcában, hanem a Szlemenics utcában. Ez az első információm. A következő nem sokára, és hogy semmiképpen ne unatkozzunk, egy picikét beszélünk Till Attiláról, Garfield magyar hangja, szenzációs szerintem, és ugyanabban az évben született, mint én, de hogy miért vesszük elő őt most, nem sokára kiderül. Addig is töltsük nagyon jó hangulatban az időt. Ehhez hozzájárul most Ed Sheeran és az Azizám. Ezzel folytatódik a szerda délután itt a Rádió egy gongon.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és hogy ne csak a zenékkel szórakoztassuk magunkat. Aki most képbe kerül, Till Attila. Eljött a szeptember, elindultak a tehetségkutató és szórakoztató műsorok, de vajon miért Till Attilát választják újra és újra műsorvezetőnek? Szerintem a legjobb exakt válasz, amit találtam, mert egy ilyen monumentális tévéműsornál nem elég szépen felkonferálni a következő produkciót, és Till mindig gyorsan reagál, jól improvizál, tud kezelni váratlan helyzeteket, és közben megmarad természetesnek. Ennek nyilván oka, hogy több mint 20 éves rutinja van, a szakma pedig többször díjazta műsorvezetőként is. Lehet szeretni, lehet nem szeretni, de a tény, hogy egy műsorban nagyon nehéz zavarba hozni. Nem könnyű feladat, szerintem egyéb esetben sem. A játék tekintetében viszont a kérdés, hogy hol járunk, hol jár az ősz, a Balaton egyik legismertebb Tanúhegyénél. A hegy lábánál terem a kék nyelű. Nem is mondok többet, csak annyi, hogy mi következik. Docsi és az An Anxiety.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ismét az autósoknak szeretnék segíteni. Az M5-ös autópályán Röszke Szeged felé, Ócsa és Újhartyán térségében műszaki átjárót takarítanak. A 34-es kilométertől a 45-ös kilométerig a belső sávot lezárták, mozgó terelés mellett, tehát ebben a szakaszban bármikor lassúbb előrejutás várható, úgyhogy mindenkinek ismételten csak sok türelmet.
1: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Amennyiben pedig várakoznunk kell, akkor jöjjön egy kis emlékezés erre az aranyat érő nyárra, bizonyos tekintetben mindössze. Loi és David Puentes következik a Golden Summer-re, leginkább azoknak, akiknek kellemes emlékei vannak.
2: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
7: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
8: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
7: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
9: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
10: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: varázslatos családi pihenés mesés környezetben, amelyhez telitankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Igen, tessék.
2: Király Andor vagyok, Rádió egy gong.
1: Szia, Andor. Trixi vagyok.
2: Szia. Örülök a mosolyodnak. A nyeremény reményében gondolom, ezért jelentkeztél.
1: Igen.
2: Uh-huh. Mikor jártatok utoljára Balatonon?
1: Hát nem mostanában.
2: Miért nem?
1: Nem tudom, most nyáron nem voltunk így arrafele.
2: Hát én a párodat elővenném, hogy ezt hogy gondolta.
1: Hát
2: na jó,
1: igen.
2: Van, csak viccelek, oké. Okay. De van lehetőség eljutni akár oda is, de Szarvasra is, hiszen van egy 300 000 forint értékű lehetőség, egy kis pihenés, megtankolt autóval. Mit szólsz ehhez?
1: Hát az nagyon jó lenne.
2: Na de hát ugye a kérdés, hogy hol járunk, hol jár az ősz, hiszen tényleg már most csillagászati szempontból, meteorológiai, mindenképpen az ősz kezdődött el. Az információk alapján szerinted hol járunk?
1: Hát így a kéknyelűből ítélve én Badacsonyt gondolnám.
2: De miért abból?
1: Hát mert ott van a szőlő, ami elég ismert.
2: Meg a tanúhegy.
1: Akár.
2: És kóstoltad már a kéknyelűt egyébként?
1: Nem vagyok.
2: Nem borozol?
1: Boros. Nem.
2: De mégiscsak erről ismerted, de miért?
1: Meg van összintén, hogy rákerestem.
2: Aha.
1: Mert
2: most kezdtem.
1: Így van, így van.
2: Megvan a lehetőség természetesen erre is. A lényeg, hogy helyes a válaszod. Tényleg Badacsonyban jártunk, úgyhogy megvan az esélyed a fődíjra, a pihenésre.
1: Nagyon jó, köszönöm.
2: Péntekig még egy picikét várni kell?
1: Tudok várni.
2: Addig is rádiózunk együtt. Szia!
1: Szia!
2: Telnek az órák, fogynak a lehetőségek, de a mai alkalommal még van egy, amit együtt töltünk is. Újabb információt fogok mondani egy talán jól ismert magyarországi helyről. A kérdés, hogy hol járunk, hol jár az ősz? Nem sokára érkezem újabb információkkal, illetve kamrát felvételével. Ez lesz a Be Mine!

0: műsorban termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. Három napos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció.

0: merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Választ Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
9: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
10: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
11: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
12: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
13: Volkswagen.
14: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket. Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
15: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
13: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676 501 200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemet.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Készül a kutatók éjszakájára a Kecskeméti Egyetem. Arany oklevelet kapott Sárdi Tibor nyugállományú rendőr. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Előadásokkal, bemutatókkal, kísérletekkel és játékokkal várja az érdeklődőket pénteken a Neumann János Egyetem a Kutatók Éjszakáján. A programokat a GANF műszaki és informatikai kar, valamint a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar telephelyén rendezik meg. Az intézmény tájékoztatása szerint a látogatók bepillanthatnak a robotok világába, láthatnak lebegő kisvasút modellt és megismerkedhetnek a biodesign módszerével is. Emellett megnyílik a járműfényező labor, lesz szabaduló szoba, és a 3D-s nyomtatás világába is betekintést nyerhetnek az érteklődők. A részletes program a Neumann János Egyetem és a Kutatók Éjszakája honlapján érhető el. 50 évvel tiszti oklevelének megszerzése után arany oklevelet vehetett át Sárdi Tibor nyugállományú rendőr a lezredes. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jubileumi ünnepségén írja a Félegyházi közlöny. Pályafutását határőrként kezdte a déli határszakaszon, később pedig a rendőrségnél folytatta szolgálatát, amelynek jelentős részét Kiskunfélegyházán töltötte. Munkája során elsősorban személyzeti területen dolgozott, vezetőként pedig fontosnak tartotta az állomány támogatását és a megfelelő munkakörülmények biztosítását. Közbiztonságért végzett tevékenységét Kiskunfélegyháza több alkalommal is elismerte, háromszor kapta meg a város közbiztonságáért járó kitüntetést. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondja Nagyváradi László csillagász.
18: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
17: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk erős lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet a térségben napközben 18 és 22 fok között alakul. Holnap változóan, többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében észak felől elszórta lehetnek majd záporok, zivatarok. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, míg napközben 18 és 24 fok között alakul.
1: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, ebben az órában még Király Andor, és úgy tűnik, hogy mindenkit jól sikerült megtévesztenem a múlt órában. Nem baj. A játéknak ez az egyik lényege is. Most viszont újfent felteszem a kérdést. Hol járunk? Már nem a Petőfi Sándor utcában Kecskeméten, hanem a Szlemenicsben. Akkor hol vagyunk? Sokkal egyszerűbb a kérdés, mint ahogyan hangzik. A lényeg az, hogy jelentkezni SMS és Viber számunkon lehet a 2094140. Nem sokára mondok még egy információt, ami közelebb visz a megoldáshoz. Fél öt után 5 perccel pedig beszélünk egy picit az időjárásról. Mi várható a hétvégén? Már csak azért is, mert szeles időnk lesz. De mitől szeles az idő? Szerintem kevesen vannak, akik rögtön rávágják. Beszélünk erről is egy picit. No meg persze zenékről, amik a legnagyobb kedvenceink. Ennek alapján érkezik már is Accent és Misha Miller közös felvétele, a Don't Leave. Ezzel kívánok további kellemes délutánt. We'll be right back.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. 7-es perccel járunk fél öt előtt, és egy picit nézzük meg pontosabban, hogy milyen időjárás is várható. Holnapra mindenképpen javaslok kiskabátot, esernyőt. Maximum 19-20 fokot mérhetünk. Egyébként péntektől majd ismét melegedik a levegő, tehát a jövő hét első felében 24-25 fokra is számíthatunk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, pontosan így folytatjuk, de fontos információ az autósoknak, ugyanis az 5-ös főúton a 87-es és 89-es kilométerek között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben, illetve az M5-ösön szalakorlát mosást végeznek, Lajos Mizsétől egészen Inárcsig. A 66-os és 31-es kilométerek között mozgóterelés mellett lehet haladni, szakaszosan lezárják a belső sávot, további türelmet mindenkitől, közölte ezt nekünk az Útinform, mindenkinek jó utat. Amivel pedig folytatjuk, mielőtt ismét hívnék valakit, Lady Gaga és Bruno Mars kitűnő felvétele következik, a Die with a Smile, úgy tűnik,

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
3: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
4: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
5: Kulcs, telefon, cipő, holap.
6: Háj!
5: Jó, most már jöhet a nap.
7: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
8: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
10: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
11: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
13: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
14: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Volkswagen.
16: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
18: Rádió X!

0: hétben kutatni kicsit. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Halló, halló.
2: Halló, én Király Andor, Rádió egy gong.
1: Szervusztok Tamás, és Csongrádról.
2: Szervusztok Tamás, Csongrádról. Na, hogyan hallgatsz bennünket élőben? Már úgy értem, hogy online?
1: Nem, telefonon keresztül most éppen.
2: Aha, hát akkor mégiscsak online valahogy.
1: Ja, igen, most nem a rádió szól, hanem így.
2: Hát ez a lényeg, hogy látod, bárhogyan is csak Magyarország közepén sugárzunk, mégiscsak a világ bármelyik részén elérhetőek vagyunk. Kérlek szépen, térjünk rá a témára. Szeretnél elmenni pihenni?
1: Hát mindenképp.
2: Családtal gondolom.
1: Persze, persze.
2: Mesélsz egy picit magatokról?
1: Most gyermek, van gyermek, gyermek van, egy fiú van, másfél éves kisunokánk van.
2: Aha, igen.
1: És hát így szolidan ennyi.
2: És mondtad nekik, hogy jelentkezel a játékra?
1: Ó, hát ezt én mindig szoktam mondani, igen, folyamatosan próbálkozom.
2: De mégiscsak meglepetés lehet.
1: Hát igen, igen, igen.
2: Na jó, ha, remélem, ha. Hogy sikerül. Aha.
1: Hát remélem.
2: És akkor mit gondolsz, sikerülhet?
1: Bocsánat, nem hallottam most semmit az információt, csak ugye jelentkeztem, most nem hallottam semmit, hogy merre keresem.
2: Ja, hogy nem is hallottál bennünket?
1: Az információt éppen nem, mert közben beszéltem a családdal, tehát most nem tudom, merre kell keresni, tehát most nem tudom.
2: Na
1: az
2: akkor
1: információt.
2: Kemény lesz, de mégiscsak egyszerű, mondom én.
1: Igen. Igen.
2: Szóval, Kecskeméten járunk. Ismered Kecskemétet?
1: Hát, hozzávetőleg, hát lehet, hogy nem. Ez most netteszed, de nem baj.
2: Nem a Petőfi Sándor utca 8. emeletén, hanem a Szlemenics utcában, a posta mellett. Mi ez a hely?
1: Hú, na ez most nehéz lesz, mert ebben nem vagyok jártas. Kecskemét posta mellett.
2: Egy nagyon rövidke kis utca.
1: Hát ez most szerintem nem fog menni, mert ezt így nem tudom.
2: Segítsek.
1: Hát az mindenképp jó lehet.
2: Most pontosan innen hívtalak.
1: Szerintem pedig hallottam, hogy mondtátok, hogy elköltöztetek, de valahogy lecsúsztam erről az információt.
2: Mondd már ki, hol vagyok.
1: Rádió egy gang, stúdió.
2: Na tessék, ugye? Ugye, na.
1: Másra gondoltam, most azt hittem, hogy egy település kell, vagy ki belállni.
2: Akkor megegyezhetünk, hogy jó fej voltam.
1: Hát mindenképp korrekt.
2: Igyekszem, köszönöm szépen, aranyos vagy. Megvan az esélyed a fődíjra. Jó, van, ezt mellőzzük. Igen, igen, igen. Én is úgy érzem egy picikét. Jó, de ezt most mellőzzük. Megvan az esélyed, oké?
1: Köszönöm.
2: Örülök, hogy tudtam segíteni péntekig is. Hallgass bennünket, és akkor lehet, hogy pénteken Zsolti hívni fog. Köszi, köszi.
1: Szia.
2: Így folytatjuk pontosan. Holnap érkezik Miki 10 órától, 14 órától én. És ha mégis messze járunk az igazságtól, azért itt vagyok segítségképpen. Én köszönöm, hogy együtt töltöttük az elmúlt 3 órát. Holnap ugyanígy lesz rá lehetőségünk most. Hamarosan 17 óra jön a rádió egy live mix, ehhez is mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. Király Andor voltam. Találkozunk holnap, ahogy mondtam. További kellemes napot, szép.
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonat

0: merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Kibírnál egy ültőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
6: Fáradtak? Irritáltak a szemei? Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez? Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
11: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover, akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemet.hu.
12: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harang Pak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
13: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
14: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
15: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
16: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
17: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban. Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós távjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: arcok mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, indul a rádió egy live mix, ami nektek hála marad továbbra is 2 órás. Mellettem tehát innentől egészen este 7-ig Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Szevasz Begi!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
1: SMS Viber 0-23-111-111, isteni lesz a zene, keveset fogunk dumálni, kezdjük el!
2: Az a kezdte, hogy a hallgatóknak hála, miért is?
1: Mert hogy olyan sokan hallgatják a rádió egy live mixet 5 és 7 óra között, hogy úgy döntöttünk, hogy maradunk 2 órásra.
2: És kérték SMS-ben, üzenetben, és mondták, hogy a Lotfi Begi azért
1: mindenféleképpen, mindenki ezt írta, hogy a Lotfi Begi.
2: Akkor bele is vágok, ma már ennyien írtok nektek üzenetet. Hogy 2 órán keresztül szeretnétek hallgatni, így a kívánságotok valóra válik ma délután, az órát pedig már is Alex Kenji-vel és a Bamboo Leo-val fogom indítani itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: A lemezjátszóknál közlekedési információk jönnek, csak nagyon röviden. 5 kilométeres dugó van karambol miatt az M0-as autó déli szektorában, Gyál közelében az M3-as felé vezető oldalon, és történt egy baleset a Rákóczi hídon a fővárosban Pest felé, a Budafoki út és a Szerémi út szinte parkoló, ez pedig svéd küldte el nekünk. Nagyon szépen köszönjük! Hú, de sok az üzenet, sziasztok! Begi hatalmas volt a barátaival pénteken Ópusztaszeren, a csajok nagyon élvezték, óriási volt a buli, üzeni suta.
1: Nagyon szépen köszönöm, ugye Lotfi Begi ilyen friend buli volt Ópusztaszeren, ahol elkísért Kolányi Zsuzsi és Nagy Adri, de milyen aranyosan lefordított, hogy a barátaival.
0: Igen, ez tök jó szerintem.
1: Köszönjük szépen, hogy ott voltatok.
0: Sziasztok, akkor ha jól értem, nem csak szeptember végéig tart a Summer Edition időszak, hanem most így marad, október után is üzeni Zsombor. Így van, hívhatjuk úgy is akár, hogy Autumn Edition, aztán Winter Edition.
1: Ezt akartam mondani,
0: Spring Edition.
1: Utána jön a Winter Edition.
0: Igen,
1: kicsivel több száncsengővel.
0: A lényeg, hogy olyan sokan hallgatjátok és szeretitek ezt a műsort, hogy marad 2 órás, tehát a Rádió egy live mix. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt nektek. Megyünk tovább, Begi.
1: És akkor stílszerűen megyünk tovább, mert hogy ugyan még egy órát húzunk rá, de még egyszer. Én is lepolom.
0: Oly, de szép volt, Begi! Vizuálmenést a Beginek!
1: Még egyszer ráhúzunk még egy órát. Érkezik a Daft Punk és a One More Time. Egy különleges mashupba itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Lost Frequencies és a Leave It All, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix, ami továbbra is 2 órás. Mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött, és még mindig nem tudunk elmenni szó nélkül amellett, hogy Lost Frequencies beszédhangja mennyire hasonlít Cookie beszédhangjára, figyeljetek.
1: What's up everybody, my name is Lost Frequencies and you are listening to the Radio 1 Live Mix Hungary.
0: Egy az egyben.
2: Igen.
0: Tényleg.
2: Igazából lehet, hogy a Cookie mondta fel itt a szomszédba, és mindenki jó meg van vezetve.
0: Ezt most csak onnan tudom, hogy nem így van, mert ez én vettem fel Lost Frequencies, azt hiszem 3-4 éve a Balatonszándon. Sziasztok, vártam nagyon a délután 5-öt, nagyon jó a műsor, más nem is hallgatok, hajrá Begi, üdvözlettel István Tarpáról.
2: Köszönjük szépen, hogy minket választottál.
0: Kedves Begi és Geri, mi volt annak a számnak a címe, ami 17.06 körül játszottatok előre, és köszi, szuper a mix, üdvözlettel V. Norbi.
2: Nem mondjuk meg, menjél fel a rádió.hu-ra, és szépen keresd vissza.
0: Megint nagyon kedves ma is, így van.
2: Egy újdonságról van szó egyébként. Aloknak a Dive Into Me című felvétel, ami szintén egy ilyen TikTok trendből indult el, hiszen az eredeti dal motivumát azt még valamikor a tavalyi év közepén végén a TikTokon kapták föl. Aztán jött Alok és csinált belőle egy teljesen új dalt, és Alok egyébként tényleg ezt szokta csinálni, hogy amikor feldolgozást is készít, akkor egy-egy motivumot kiragad, és aztán egy egész új dalt ír köré. Hát ilyen lett a Dive Into Me még egyszer Aloktól.
0: És természetesen a teljes szettet, mind a kettőt vissza tudjátok majd hallgatni a weboldalunkon és az applikációban is. Megyünk tovább.
2: Egy régi dal új köntösbe érkezik, Example, és a We'll Be Coming Back itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi meg itt halljátok.

0: találkozása a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix továbbra is 2 órában. Sziasztok, ez egy üzenet. Komolyan mondom, hogy így, hogy a Rádió 1 Live Mix este 7-ig tart, nem fogok tudni aludni, csak később, pedig kéne aludnom, mert este munka van. Most is nagyon jók vagytok Begivel, mint mindig, üdvözlettel, Albert, az állandó éjszakás.
1: Jó munkát, illetve ne pihenjél, mert még bőségesen van egy óránk, aztán kiválságműsor, aztán pedig már. Ez most már nincs értelme lefeküdni.
0: Szerintem sem. Ez most inkább bírt ki fél lábbal. Jó, szerintem is engedd el. Nagyon fontos, hogy hidratálj, mindenki hidratáljon, attól, hogy már hideg van, meg ősz van, meg szeptember vége, lassan október eleje. A hidratálás az továbbra is nagyon fontos. Úgyhogy jön egy rövid hidratációs szünet Begivel, Erzsikének átadjuk a stúdiót, aztán pedig jövünk vissza.
1: Még nyílnak a völgyben a kerti világ. Így már azt mondtad, hogy szeptember vége. Nincs szeptember vége! Nem engedjük el a nyarat!
0: Jövünk vissza mindjárt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a Füstli Greek Master Gold.
5: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
8: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
11: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
13: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés a tozéig.
14: Elektromos fűtőpanel.
15: Igen. Nordart.hu.
14: Gyors és ingyenes kiszállítás.
15: Igen. Nordart.hu.
14: 5 év csere garancia.
15: Igen. Nordart.hu.
14: Norvég minőség a forgalmazótól.
15: Igen. Nordart.hu.
14: Rendeljünk.
15: Igen. Nordart.hu.
16: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
17: Premier Outlet Budapest.
18: Világmárkák, világra szóló áron.
19: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
20: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
21: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
22: Asztal, ez mi volt?
0: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
1: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
22: Reklámot hallottak.
23: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
24: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
25: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
26: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
27: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
28: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
29: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
30: Carglass javít, Carglass cserél.
26: Gergő, 34 éves Carglass autó.
31: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
26: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
30: Carglass javít, Carglass cserél.
32: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
22: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
26: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Este 6 óra van, hello mindenkinek, a Rádió egy Live Mix továbbra is 2 órás, mellettem a Lotfi Begi élőben a lemezjátszóknál. Szevasz Begi még egyszer.
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádiogatókat, szevasztok.
1: Persze Geri, hidratáljatok, mert fontos, de ígyatok bort is, mert a gyümölcsfogyasztás még fontosabb, és akkor a folyadékbevitel is megvan. Üdv mindenkinek, Zozó.
2: Jogos.
1: Mennyire logikus gondolatmenet?
2: Abszolút, abszolút jogos.
1: Köszi Zozó, amikor hazaérek, eszembe fog jutni. Ah.
2: Én szőlőlére cserélem, de jó, oké, elfogadjuk.
1: A szép boraimat nézegetve eszembe fog jutni ez a mondat. Megyünk tovább.
2: Az órát pedig már is a Wonderful Life dallal fogom indítani, amit ezúttal Purple Disco Machine értelmezett újra. Az előadó továbbra is a Hertz, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött. Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Laci Begge a lemezjátszói mögött, közlekedési információk jönnek. Baleset Budapesten a Dréarantal úton, a Fehér útnál történt nemrég, aztán egy nagyon szabad szájú SMS. Valaki mondja már meg, mi történik a fővárosban a budai oldalon. A 11. kerületből nem vagyok képes kijutni. Melyik hülye csinálja itt a felfordulást? Köszi szépen, T. Nincs infónk.
1: Nincs infó, de egyébként vannak az utakon tanulójogsival, illetve akik még csak most tanulják, hogy mit kell csinálni. Én ma belefutottam egy ilyenbe, és türelmesnek kell lenni.
0: Igen, ne haragudjatok, bújjatok rájuk, így van, kitartás mindenkinek. Az M3-ason egy lerobbant autó miatt van dugó Vásárosnamény felé, a 60 nyugat Salgótarján csomópont után. Ezt is többen megírtátok. Mindenkinek jó utat!
1: Kinéztem én is egyébként az előbb a teraszra.
0: Na, mi a helyzet a hegyalján?
1: Végignéztem mind a két irányba, áll a dugó, integettem, hát ha valaki észrevesz engem, vagy mert biztos, hogy mindenki minket hallgat, de kimentem integetni, de semmi.
0: Igen, ha most itt ültök a dugóban a hegyalja úton Budapesten, akkor nézzetek fel, a Buda Center 4. emeletére van ott egy tök szép terasz, és ott van a mi stúdiónk, képzeljétek el.
1: És akkor elindítom a következő dalt, és kimegyek integetni. Vagy kezdjetek el dudálni.
0: Na, menjünk tovább, Begi.
1: A folytatásban, de ha már azt mondod, hogy a Last Frequencies-nek hangja tök olyan, mint a Kuki, kitaláltam, a Kukinak föl kéne mondani egy ilyen kis szignált, hogy I'm Bob Sinclair, és akkor azt is be tudnánk adni, és ugye nem derül neki senkinek, hogy az nem a Bob Sinclair. De én most az igazi Bob Sinclair-t hoztam el nektek, ez nem más, mint az I Can't Wait, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix ősszel, továbbra is 2 órában. Lotfi Begi a lemezjátszóknál, rengeteg az üzenet. Sziasztok, érdeklődik, nem jeleztek esetleg balesetet, vagy valamit Budapesten a 11. kerületben a Bocskai úttól a Petőfi híd irányában? Egy órája jövök, az alléig alig értem el, ami kb. 5 perc a Bocskai úttól, képtelenség haladni. Üdvözletel erre. Igen, ezt nagyon sokan megírtátok, mi sem tudjuk, hogy mi történt, nem találok sehol ezzel kapcsolatban pontos információt. Valószínűleg ez most az esti dugó.
1: Nem, én szórtam el néhány ancsiszöget, hogy minél többen a kocsiba ragadjatok, és végig tudjátok hallgatni ezeket a csodálatos zenéket, mint az előző Spirit Higher.
0: Bizony, LPG Obitól ez egy fantasztikus dal volt. Fiúk, szenzációsak vagytok, a tükör előtt a legjobb táncolni. Nyomjad, Begi, imádom, az utca tudja, hogy itthon vagyok. Puszi Vivian.
1: Köszönjük, hogy minket választották. Kivettem a teraszra és dudáltak, képzeld el. Úgyhogy minket hallgattak itt a hegy alján.
0: Igen. Vivi, te pedig táncolj tovább, tartunk egy rövid hidratációs szünetet megint, aztán itt vagyunk még szűk fél óráig a Begivel, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándék tetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Ki bírnál egy ültőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor V10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor V10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
9: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
11: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
15: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
16: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
19: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
18: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
21: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
22: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
23: Ne!
24: Milyen kockát? Nem
22: a húsleves kockát.
24: De már hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
22: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Hát bedobott egy párat. Érte. Forró víz bedobtad, megitted, megvoltál.
23: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára,
22: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Nagyon szerettem.
25: A legjobb újadat megnyomd a limópornál. És bele a vegetába.
22: De szerettem a vegetát. Nagyon szerettem. Itt van egy kocka, leves kocka. Leves kocka. Kibontottam, volt egy suliba is vittem magammal. Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek ittak. Barack levet.
21: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ott lesz nyilván.
1: Így van.
0: Mondjam, és hogy milyen lesz az idő?
1: Azt akartam, hogy tudom, sapkasál.
0: Ennyi. 15 fok lesz, 20% az esélye annak, hogy esni fog, úgyhogy tényleg sálsapka, kesztyű, minden.
1: De viszont a jó irányba.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Ezt elmondtam volna én is. Szerelvénybolt.hu.
0: Reméljük, hogy Szoboszlaiak felfűtik majd a hangulatot.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy az időjárás az esős lesz, hideg lesz, de a hangulat az biztos, hogy forró lesz, mert hogy teltház várja a magyar válogatottat.
0: Hajrá, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Egy régi dal új köntösbe érkezik, a Rhythm of the Night, méghozzá Tone remixében, itt a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: A dal, amire 10 évet várt az egész világ, Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a Rádió 1-en. Lotfi Begi ezt tartogatta ma a legvégére itt a Rádió 1 Live Mixben, ami továbbra is 2 órás. Sziasztok, annyira jók vagytok, lassan új munka után kell néznem, üzeni nekünk Júlcsi. Nem tudom, hogy a kettő között mi az összefüggés, de köszönjük.
1: Hát gondolom a meló rovására megy az, hogy minket hallgat és nem dolgozik, hanem táncol, ülve gyan a... bologat, bulizik, de írunk igazolást, majd mi, add meg a főnököt számát.
0: Mindent megoldunk, Júlcsi, nagyon szépen köszönjük. Geri Begi, zseniális volt a mai műsor, igyatok valamit adás után, írja Nati.
1: Köszönjük szépen.
0: Én hidratálni fogok, állandóan azt csinálom, én 10 liter vizet alsó hangon megiszom minden áldott nap.
1: Én pedig zéro üdítőt szoktam inni, sokat sajnos, úgyhogy nekem is vizet kéne inni, de majd rászokom.
0: Fellépések még a héten?
1: Képzeld el, hogy még lesz egy nagy, hát még nyári fesztiválnak mondanám, de már azért nyárból kifele vagyunk, de szerencsén a Csoki Fesztivál az mindig egy ilyen nagyon nagy szabású rendezvény, úgyhogy szombaton oda megyek a Follow the Flow zenekar után, én fogom zárni a nagy színpadot, úgyhogy azt nagyon várom, és hát pénteken pedig irány a Puskás.
0: Ja, Begi, nagyon-nagyon köszönjük, zseni volt ez az elmúlt 2 óra. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, hamarosan ez jön. És jönnek az újabb játékok, kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Telefon.
4: Kávé.
3: Reggeli.
4: Kávé.
3: Munka.
4: Kávé.
3: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
8: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
9: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
10: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhás nénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az ilyen is, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van? 60-as biceps.
13: Csíkos
12: szatyorban, 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
14: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
12: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
14: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
12: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
14: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
12: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
14: Nem is egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
12: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
13: És vajon volt álcázás az elején? Tudod, hogy csak
12: ült egy lesötétített dácsiában?
13: Igen.
14: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
12: Tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Hello, hello!
1: Mia Lia vagyok. Robin Schulztól szeretnék kérni egy számot a páromnak, aki éppen a hétvégi szülinapi bulira készíti a sörpadokat.
0: Azt a mindenit! Kinek lesz születésnapja és hányadik?
1: Páromnak, Zsoltnak lesz az 50.
0: Húha!
1: És előre is nagyon boldog szülinapot kívánok neki.
0: Ahová külön sörpadok kellenek, az egy komoly buli lesz.
1: Az 50 az azért szép szám, és hát ha egy kulccsal is sikerül meglepnem.
0: Na figyelj, akkor bontam is a vonalat, és gyorsan hívj újra, mert most rögtön indítom a játékot, jó?
1: Köszönjük, szép estét!
0: Jön tehát Robin Schulz, ez egy vadonatúj sláger, tőle a címe Better Times, és akkor most újra megnyitottam a vonalakat, aki innentől 10. hív, kap egy kulcsot a Rádió egy konténerhez, és lehet, hogy mindent elvisz, ami csak a konténerben van, úgyhogy gyerünk, a számunk 0620 3 111 111.

0: rádió egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a rádió egy konténert.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és most már annyi ajándék van a Rádió 1 konténerben, hogy szerintem nem túlzás, ez bizony meg fogja változtatni valakinek az életét. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Alexandra vagyok, Letenyényről, és játszani szeretnék.
0: Hello, Alexandra, mióta próbálkozol, hány hívásnál tartasz nagyjából?
1: Hát ez már a 150. talán.
0: 150.
1: Aha, igen.
0: Van, aki több ezer hívásnál tart, csak mondom.
1: Na.
0: Ez nem baj, nevezzük inkább szerencsének, mert te vagy itt velem a vonalban.
1: Ja, igen, nagyon örülök neki.
0: Kérem azt a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Jó, segítem, köszönöm!
0: Alexandra, tiéd az újabb kulcs a Rádió 1 konténerhez. Tudod, hogy mik benne az újabb ajándékok?
1: Konyhai eszközök.
0: Bizony, tettünk bele egy csomó gorenye háztartási gépet, például alulfagyasztós hűtőszekrényt, mosoly szárítógépet, mosogatógépet, páraelszívót, sütőt, indukciós főzőlapot, mikrohullámú sütőt, aztán van benne egy Hisense 65 szoros okos tévé, na meg egy Gree Eric klíma beszereléssel együtt.
1: Jaj, hát ez nagyon szuper lenne, mert pont építkezés alatt állunk, úgyhogy
0: nem
1: nagyon
0: mondom.
1: Örülnek, de úgyhogy nagyon jó lenne.
0: Akkor egy kérdés az építkezéssel kapcsolatban, garázsotok is van?
1: Igen, igen. Két autónak.
0: Hát mi egyet tudunk adni.
1: Hát tudom, igen.
0: Szerintem az sem rossz. Meg ugye van még a Rádió 1 konténerben utazás, valamint elektromos szerszámgépcsomag. Egyelőre ez még mindig nem a vége. Konténernyitás október 9-én reggel Balázsékkal. Legyetek ott mindenképpen, jó?
1: Oké, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Újabb játék egy újabb kulcsért itt nálam néhány perc múlva. Ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, holnap komolyabb eső nem lesz, erős szél viszont igen, maximum 23 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Erzsébet, parancsolj!
2: Kámrádot kérek, egy számot.
0: Kámrád, oké, kinek menjen?
2: A családomnak.

0: Hívjatok 10-ként, és adok egy kulcsot a Rádió egy konténerhez. Gyerünk, indul a játék! A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
1: Mi vagyunk a Diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön a Top 500.
3: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Erős szél és maximum 23 fok. Ez lesz holnap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
2: Ja, Timi vagyok, a Rádió Egyet játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Timi, jó helyen jársz, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
2: Épp a lányokat készítem a fürdésre, és így nagyon szuper, hogy tudunk beszélni.
0: Én is nagyon örülök, kérem a Rádió Egy szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát Timi, kapaszkodj meg, mert te vagy a tizedik!
2: Jó, de jó, szuper! Tavaly is nyertem egy kulcsot!
0: Nem mondod, óriási mázlista vagy, hogy ez sikerült idén is.
2: Szuper, nem adtuk fel.
0: Eddig ugye van a Rádió Egy konténerben autó, utazás, egy csomó konyhagép, klíma, valamint egy szerszámgép csomag, és ez még messze nem a vége.
2: Szuper, nagyon-nagyon sok szuper dolog van benne.
0: És ugye csak egy valaki tudja majd kinyitni a Rádió Egy konténert, úgyhogy te is legyél ott a kulcsoddal a konténernyitó partin október 9-én Balázsékkal, jó?
2: Rendben, mindenképp ott leszünk, nagyon köszönöm.
0: És mindenki nyugodjon le, nagyon sok kulcsunk van még, a játék holnap reggel folytatódik. Ray Dalton énekel közben itt a Rádió Egyen. Ez a Do It Again.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Emese vagyok, Regálitől szeretnék kérni egy zenét.
0: Hello Emese, kinek menjen?
1: Szabinak.
0: És ki az a Szabi?
1: A párom.
0: Üzensz neki valamit?
1: Azt, hogy nagyon szeretem.
0: Jön is akkor nektek Regál Lili, ez a Hilmi itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot kívánok, és köszönj, hogy minket hallgattok.
1: Köszönöm neked is.

0: Show-ban. Ma Jaminát és Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, várlak vissza titeket egy óra múlva, jó pihenést addig, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerül.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
11: Önnek a Protexin kell.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhás nénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Ma van, az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van? 60-as biceps.
14: Csíkosszatyorban,
13: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
15: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
13: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy nehogy ezt? Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
15: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
13: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
15: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
13: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
15: Nem is egyfajta maradék. De úgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
13: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Én ezt kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
14: És vajon volt álcázás az elején?
13: Ült egy lesötétített dácsiában?
14: Igen.
15: Beragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
13: Tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
17: Ladies and gentlemen, madame, and her, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagyjadom a publikum, ez a Diszkósít Rádió, és a Rádió Egyen csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
18: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, teljesen cenzúrázott formában, abszolút visszafogottan és borzasztó unalmasan, segítem majd a többieket, Bárány Attila vagyok.
17: Szevaszok, szép estét, DJ Junior vagyok, az fontos, hogy csak úgy szaladnak a napok, Attik szerint már csütörtök van, de egyébként szerda. Köszöntök mindenkit FM-en, weben, applikáción keresztül, ez a Diszkósít Rádió Show.

0: Azért akartam a csütörtökre ugrani. A mai nap az olyan, mintha nem lenne neked. Hát nem tudsz semmit mondani. Most fogom is mondani? Én viszont mondok valamit. DJ Junior remixek a nyáriak kim vannak a rajongói oldalaimon, úgyhogy menjetek föl rá, a diszkocsitra is kiraktam, hogyha szeretné valaki hallgatni, tölteni, játszani, mert nehogy Isten DJ, akkor hajrá.
1: Gangó Bernadette, az Email Angel dalával megyünk tovább. Jön a Messenger Melodic remixen az I'm Alive.

100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínűről diszkocsita a Rádió 1-en, Homboy PG Mixer, itt van Bárány Attilás, én DJ Junior, és mind a hárman együtt majd diszkocsit Legends-en, egészen pontosan október 24-én leszünk majd Békés Csabán, ez a következő dátum, úgyhogy

0: Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Tudod, ez az a nap, amikor neked kell többet beszélni.
0: Jó, én mondom, oké. Okay. Balatoni Bob szezon zárjuk, hiszen Rádió 1 DJ-k voltak egész nyáron, mondhatni már tavasztól, és az az utolsó lehetőség, hogy bulizatok, kivételesen most velem találkozhatok, aztán utána a 2027-ben szerintem jövőre folytatjuk, ráadásul a Discosit együtt ünnepelte a Balatoni Bob születésnapját, és nagyon-nagyon jól sikerült ez a rendezvény, úgyhogy jövőre számíthatunk arra, hogy szintén együtt fogunk majd akkor is ünnepelni, illetve hogy Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior is fogunk még játszani ezen a helyszínen majd jövőre is.
1: Amit tudnék mondani, az nem kompatibilis.
0: Jó, van, akkor már is megyünk tovább egy Discosit sajáttal, így hát mind a hárman részesei vagyunk, ugye DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG, jön a Sorry, itt a Rádió 1-en, csak igazi ma is láger megy, a Discos Trédősor van.

0: az nem az igazi mai sláger, az a másik.
1: Tele van igazi mai sláger, évek óta. Csak nem tűnt föl, nem tűnt föl. Jó, én Bárány Attila vagyok, hétvégén Dance-Size-et csokolom.
0: Az még fontos, hogy ne szerepelj, csak mutogatni most mutatogat az gúl. Hát meg most nem vagyunk képben.
2: Nem, nem megy a kamera.
1: Én meg egyáltalán nem vagyok képben, meg mondjuk nem is érdekel.
0: Ha már a hétvégéről esett szó, akkor ugyebár én szombaton Zalaegerszegen, és előtt a fővárosban a budapesti rezidenciám nyitóbulián várok mindenki csak-csak szeretettel, és egészen valószínű, hogy a következő dalt ezeken a fellépéseken is fogom játszani. Jön most

0: Kedves tisója, a Diszkos Süt Rádióshow, majdnem 21 éve itt vagyunk veletek, és a bárány ugyanazt tudja.
1: De képzeld, hogy megélek belőle, tehát ez a durva.
0: Igen, csak stand-up, hogy van stand-up, kicsi zenével, nem vicces.
1: Igen, és várjál, valami még
0: mondta. Van, még van, sok cover, meg retro.
2: Retro az fontos, az nagyon fontos.
1: Nagyon.
2: Visszatérve egyébként a retrórát, hát nevezzük klasszikusnak, ugyebár pénteken az elmúlt héten a vadonatúj szórakozó hely nyitó bulián a Hajógyári szigeten. Egyébként rendkívül tetszett nekem Hugeltől, hogy felismerte, hogy a saját vonal az annyira nem megy, és bele-bele nyúlt klasszikokba, azt meg egyébként rettetően megették a magyarok. Volt például Horny, volt például It Feels So Good, és egy csomó olyan dal 4-5 számonként, miután észrevette, hogy ezt nagyon eszik a magyarok, amiket tényleg annak idején mi csőstül játszottunk, vagy a Hajógyárin, vagy bárhol máshol.
1: Még jó, hogy észrevette.
0: Hát a It Feels So Good az ráadásul az ő zenéje.
2: Ráadásul ugye csinál belőle egy vadonatúj verziót, de átdolgozás, és hát klassziknak számít. Megyünk tovább, Sebek mélyén, Roberto Vini, Hambai PG, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkos Rádió Show-ban.

0: brain cells. Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hambai Pici, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy pénteken a Alsó-Némediben bulizhattok velem, szombaton a szülőföldemen, mondhatnám ezt, de ez nem igaz.
2: Viszont... Na, én tudom, hogy nem igaz.
1: Nem román vagyok, hanem egyébként 8. kerületi, viszont Vecsésen, tehát a lakóhelyemen fogok majd pörgetni.
2: Lokó?

0: azok a helyek, ahol Attila lakott, 8. kerület.
1: Igen.
0: Vecsés, Románia.
2: Mondjuk Romániában nem laktam soha.
0: Ezt már nem tudod letagadni. Amióta diszkos itt van, lesz, ez így van. Viszont én az a búcsúzom, hogy balatoni bobozok, most szombaton este 8 és 10 között 2 órát fogok pörgetni, és ez lesz a záró rendezvényen a balatoni bobnak, legalábbis az a része, ahol úgymond magyar ismertebb lemezlovasokat hívnak meg, lehet, hogy még egy-egy estére kinyitnak, de ezzel búcsúztatjuk a 2026-os szezon. Holnap este újra diszkosít itt a rádiógyen, én pénteken mixek legközelebb, DJ Juniors remixek pedig letölthetők a rajongói oldalaimon, a Facebookon például minden megtaláltok, szavaztok. Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hanvai PG voltam, ne felejtsétek el, soron következő diszkosít aktivizáció október 24-én Békéscsabán, most szombaton pedig Zalaegerszegen, és itt a fővárosban, a budapesti rezidenciában várok mindenki sok-sok

0: Orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
0: Még nagyobb változatosság.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Yamina és Pure Beat mixel a következő három órában. Jönnek a jelenkor nagy-nagy dance slágerei, és nagyon sok újdonság. Hello Yami, kezdjük el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Yaminával itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is, benne a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regán Lili, Pool Max vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamina közöse, a Feel the Fire.

0: Show. Tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió adjam.

0: egy gyönyörű zene, a szó legszorosabb értelmében. Ez volt a Beautiful Animától a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Jaminával maradunk mind a ketten a stúdióban. Bausa, Hugh Girl, Blondis, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok ti is.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: mindenkinek, mintha egy buliban lennétek, olyanok nálunk az esték mindig 9 óra után, még mindig Jamina a lemezjátszói mögött, aztán 11-től Pure Beat is vár még rátok. Hello Jami, menjünk tovább!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Switch Disco és Sam Felt közöse, ez pedig a Sleep Tonight.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Rádió 1-en, Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok, ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sophie közöse ez a hologram, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Így van, erős ütemek jönnek, Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Német minőségi house DJ-vel indulunk, méghozzá Robin Schulz érkezik, és az egyik kedvencünk tőle, ez nem más, mint a Better Times. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: zenét, mellettem most Pure Beat a lemezjátszói mögött, Calvin Harris érkezik és a leges, legfrissebb megjelenése. Ez egy tökéletes rádiós dal, nagyon fogjátok szeretni.
1: Egy újdonság érkezik ide a rádióba, és egy igazi nyári dance hangulat a skót világsztártól Calvin Harris-től, aki ezúttal jazzivel állt össze. A szám címe pedig nem más, mint Satisfy, a dal pedig a klasszikus piano house világot hozza modern rádióbarát köntösbe. Lendületes, könnyed, azonnal fölismerhető vokál. Szerintem itt Calvin Harris nem akart nagy megfejtést csinálni. Pont az a dal, ami egy pillanat alatt megjegyezhető, és hozza a kötelező hangulatot. Szóval érkezzen, Calvin Harris és Jazzy közöse, ez nem más, mint a Satisfy. Ezzel megyünk tovább itt a World is Már Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Pure Beat a lemezjátszóim mögött, mint mindig szerdánként 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Oké, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Na nézzük, mi lesz a következő zene.
1: Egy house klasszikus tér vissza méghozzá teljesen új köntösben. A holland Funkerman DJ 2007-es Speed Up című sikerdala most újra gondolva érkezik. Ezúttal az iraki származású, ma már az Egyesült Államokban élő dolgozó DJ, producer Sama közreműködésével, és egyébként ugye Funkerman tette hozzá a régi kedvenc hangzását, méghozzá ezúttal Keep Up címmel, ami megtartja az eredeti vokál stílusát és dalamenetét, és hát azt kell mondjam, hogy 3 évtized után, ugye Funkerman 3 évtizede van a szakmában, még mindig hozza a kötelező hangzást, ez a verzió is nagyon jól sikerült. 2026-os köntösben így szól a Keep Up, ezzel megyünk tovább, itt a

0: a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szerda este, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött is jön az elmaradhatatlan állandó robot, egy friss megjelenés, ezúttal egy remix innen hazúról.
1: Így van, ugye Alex Kenji dalát, a Bumble-ét már nem kell bemutatni, hiszen az egyik kedvenc volt itt nyáron a Rádió 1-ben, én rengetegszer pörgettem egyébként bulikban is, nagyon jól működik, viszont azt kell mondjam, hogy

0: és innen rohansz is tovább fellépni.
1: Így van, ma este Debrecenben leszek megtalálható, pénteken érkezem Egerbe, szombaton pedig Baja és Budapest vár rám.
0: Szép menet lesz, jó bulikat kívánok, hajrá!
1: Kösz, hogy itt lettem, további szép estét mindenkinek, csoki, sziasztok!
0: Ennyi időnk jutott tehát mára, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is, a mikrofonnál Kismárti, és miközben szólnak az igazi mai slágerek, akár lehet szavazni is a slágerlistánkra, a Rádió 1 top 500-ra, például e-mailben top500@radio1.hu, itt megírhatják a Rádió 1-esek a kedvenc dalukat, vagy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

megy éjszaka is. Most például Alex Warren, aki az Ordinary dalával tavaly természetesen tündökölt a Top 500-as listánkon, biztos, hogy idén is találkozunk ezzel a dallal. Na de hogy szerepel a Fever Dream? Októberben kiderül.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz, Barbs és a Better Times a folytatásban. Mindössze 15 éves volt Robin Schulz, amikor megvásárolta élete első lemezjátszóját, és akkor beleszeretett a DJ-skedésbe, sőt, hát azóta nagyon sikeres producer is lett. Konkrétan Németország egyik legmenőbb zenei export cikke ő. Better Times, hozom a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismeretség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loi, David Puentes, Golden Summer, ezt hozom most.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Belga DJ a folytatásban Lost Frequencies, mintha csak tegnap lett volna, hogy bemutatkozott az Are You With Me dalával, de hát az nem tegnap volt. Rengeteg slágert köszönhettünk neki az idők során. Head Down, The Feeling, Back to You, Where Are You Now, Rise, Summer Days, Melody, fú, Reality, hát azt kire hagyjuk. És ez a dala, A Livi-ről, hát ezt nagyon szeretjük a 2026-os nyári fesztivál szezonban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenét.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak